0: 800 millió forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 4 milliárd 900 millió forint SZIA visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 5 milliárd 500 ezer forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél, de az elméletileg lehetséges csak nem 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felel meg, írja a közlemény. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,540 millió forintra emelkedett. A közlemény szerint az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,480 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forint közötti szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines volt, áprilisban 55.340 benzines és 48.370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a használtautó.hu felületén.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutára általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabói Zemplén megyei szervezete idén is több programmal teszi változatossá az egyesület tagjainak mindennapjait. Hosszú évek óta szerveznek szabadidős sportprogramokat, a látássérültek tekészhetnek, tandemkerékpározhatnak, vagy akár gyógytornán is részt vehetnek. Emellett az egyesület idén Miskolc önkormányzatával konzorciumi partnerségben az Együtt Egymásért projektben is részt vesz. Ennek keretében többek között szemléletformáló előadásokat szerveznek szakembereknek, illetve életmódváltó klubnapok is zajlanak majd. Az egyesület elnökével, Barnucki Gáborral beszélgetek a részletekről.
2: A Vakok és Gyengénlátók Borsodabói Zemplén megyei egyesülete mindig is fontosnak tartotta a látássérült személyek és hozzátartozóik, a hozzánk fordulók közösségi életét. Közösségi életének előmozdítását mind a kultúra, mind a szabadidő és a sportterén, mind egyéb vonatkozásban. Kulturális programjaink sokasága zajlik a tavasz folyamán és a koranyár folyamán. Például megvalósult egy olyan klubnap, amely Miskolc megyei jogú város önkormányzata napjához kötődik, kapcsolódik, ezzel is mi is tisztelgünk a város előtt, amely Jacsó Pál és művésztársa által előadott program keretében úgynevezett Miskolciságok nevet címet viselte. A Miskolciságok című előadás miskolci irodalmára költők és írók műveiből állt össze, valamint egy kicsit ötvözi az úgynevezett slam poetry műfajt is hozzájuk, és ezt vártuk is egyébként a két előadótól, mert már immáron negyedszer látogatnak el az egyesületünk székházába az elmúlt két évben háromszor, most idén a negyedik alkalom. Kulturális program várható még június 4-én is, amikor is a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium növendékei jönnek el hozzánk Flak Antal csembaló művész és művésztanár vezetésével egy kamarakoncertet, koranyári kamarakoncertet adni. Ez is jellemző, körülbelül 15-16 éve létezik már ez a program, amikor is a tanár úr az aktuális növendékekkel az ő nyár elejé vizsgáljuk előtt egy programot ad számunkra. Nekik is jó, a kedves fiataloknak, mert a vizsgálőt éles helyzetben kipróbálhatják munkat egy kamarakoncert keretében, nekünk meg pláne a hallgatóságnak, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk őket minden év késő tavaszán, korra nyarán. Ezen túlmenően egyébként a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira 2025-2026-os szezonban is vásároltunk 10 darab bérletet, melyet látássérült egyesületi tagjaink és hozzátartozóik díjmentesen kölcsönözhettek a különböző előadásokra. 2026. januárjában indította el az egyesület immáron 10. szabadidő sport projektjét, amelyet a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat, majdnem 2 millió forinttal.
3: Ez miket tartalmaz?
2: Egy projektnyitó rendezvényen kezdtünk az egyesület székházában, amely a program ismeretünk kívül munkaerőpiaci szolgáltatásokról történő tájékoztást is tartalmazott, a legfőképpen részemről és az egyesület rehabilitációs tanácsadó munkatársa részéről. Ezen túlmenően természetesen a sportprogramok, amelyek meghatározók a programban. Többek között elindult januárban már a teke foglalkozás, teke sportnap Kazincbarcikán, folytatódott ugyanez márciusban és áprilisban, már 3 ilyen teke sportnapunk volt, a negyediket a nyár folyamán tervezzük. Szabadidős és sportprojektjeink közé tartozik, a projektünknek a projekt elemei közé tartozik a természetjáró gyalogtúra, amely szintén januárban indult, februárban folytatódott és áprilisban is. A negyedik valamikor a nyár folyamán szintén be fog következni. Tandemkerékpár túrák is lesznek júliusban és augusztusban. Jóga és gyógytorna foglalkozások az egyesület székházában zajlanak, már áprilisban elindultak. A reggeli úszás foglalkozások, azok pedig már márciusban elindultak, elkezdődtek a Selyemréti strandon. A projektnek a része egy kulturális séta, úgynevezett kultúra sorozat is, két állomásból álló sorozat, hogy ha mondhatjuk így. Ugyanis április 1-én már megtettük azt a programot, megvalósítottuk azt a programot, amelyet a Miskolc belvárosában a Herman Otto Múzeumnak két telephelyén, a Miskolci Galériában, valamint a Színész Múzeumban valósítottunk meg. Ahol is azon kedves vendégeinket vártuk, akik alapvetően szeretnének kimozdulni, szeretnének kicsit sétálni is, de nem bírják megvalósítani, nem bírják kivitelezni, véghez vinni a bükkben a nagyobb természetjáró gyaloktúrákat. Ezért összekötöttük az ő sétájukat egy kis kulturális programmal. A Színész Múzeum és a Miskolci Galéria tálatait nézhették meg. Ezen túlmenően szintén a Herman Otto Múzeumnak a régészeti tárában fogunk még egy ilyen kulturális sétát kivitelezni, terveink szerint október hónap folyamán. És természetesen lesz egy projektzáró esemény is.
3: Ezek a programok egyébként mennyire népszerűek itt az egyesületi tagok körében? Mert azért én, ha jól emlékszem, ugye sokat beszélgettünk már, és azért például a tekefoglalkozások, vagy akár a tandemkerékpározás is, sőt az úszás is hosszú évek óta zajlik már, és hát mindig van rá jelen

0: munkra. Hát a kulturális étel rendkívül népszerű volt, egy néhány nap alatt összegyűlt a létszám rá, tehát most ezek ilyen jellegű programok. Természetesen a programok egy részénél biztosítunk egyfajta reprezentációt is, tehát igazából a kulturális sétán, a természetjáró gyalogtúrán és a tandemkerékpár túrán, valamint a tekes sportnapok végén a kedves vendégeket ebéddel várjuk különböző vendéglátó egységekben, ez is hozzátartozik a pályázati költségvetéshez, pályázathoz, mert hiszen azt gondoljuk, hogy akik rászánják a napot vagy a fél napot, megérdemlik többek között ezt, hogy utána még a közösségi élményt ezzel is fokozzuk, hogy egy jót ebédeljenek együtt. Én azt gondolom, hogy ezek fontosak.
1: Mi a tapasztalat egyébként? Az egyesületi tagok szívesen mozdulnak ki egy-egy program során, vagy azért az nagyobb favorit, amikor itt van valami a székházban?
0: Az a nagyobb talán a favorit, ahogy ön is mondja, mint ami a székházban van. Talán azok a legnépszerűbb programok, hiszen itt egy biztonságos környezetben, egy ismert környezetben, egy ismert útvonalon tudnak hozzánk eljutni. Viszont a különböző természetjáró gyalogtúrákra, kinti eseményekre, kulturális programokra is szívesen jönnek. Biztosítunk akár segítséget ezekre a történő eljutásban is, úgy, hogy mondjak egy példát, a kulturális sétánál április 1-én a Dériné utcán találkoztunk itt Miskolcon, ott volt megbeszélve a találkozási pont, de természetesen felajánlottuk azt, hogy aki vidékről érkezik, mert voltak vendégeink emlékeim szerint Ózdról is, valamint Borsos-Szirákról, és a Mezőkeresztesről is. Felajánlottuk nekik, hogy találkozunk itt a székházban, és együtt átmegyünk a Dériné utcára, elkísérjük őket, aki nem találna oda. Volt, aki ezzel élt. De például ez a kulturális séta nem újdonság, mert az elmúlt 2 évben is már véghez vittük ezeket a programelemeket. Miskolctapolcán a tanúsvényen hajtottuk végre az elsőt még 2024 márciusában, ugyanabban az évben a Harsányi tavaknál jártunk, vagy például Lilafüreden és a Herman Otto emlékháznál, és nyilván ezeknél a programoknál mindig felkínáljuk a lehetőséget, hogy egy közös érkezésre. Természetes az, hogy például a Herman Otto emlékházhoz, vagy előtte Garadnához úgy érkeztünk, hogy közösen mentünk a kisvonattal, nem kellett külön jegyet váltaniuk, együtt vittük a csoportot, ugyanígy Miskolctapolcára és valamint a Harsányi tavakhoz, ott pedig ugyan helyközi autóbusszal közlekedtünk, oda-vissza, de hogy nyilván csoportosan. És még egy nagyon fontos programunk, pályázati projektünk, az Együtt Egymásért elnevezésű program, amelyet Miskolc megye Jogúváros önkormányzatával konzorciumi partnerségben valósítunk meg 2026. február 1 és 2029. január 31-ek között. Ez egy Európai Unió által és hazai finanszírozás által is biztosított projekt, amely a TOP Plus projekt keretében valósul meg. Ebben 6 programelemünk van. Többek között szemléletformáló programokat valósítunk meg, amely már nem annyira a kultúra és a közösség élet, hanem inkább már a szorosabb értelmű vett szakma érdekvédelmi tevékenységeink közé tartozik. Szemléletformáló programok során eddig 4 ilyen programot valósítottunk meg ebben a projektben. Óvodai munkatársakat, óvónőket, pedagógiai asszisztenseket, egyéb óvodai munkatársakat érzékenyítünk, szemléletformálunk. 4 ilyen program valósult meg, mint említettem, márciusban 2, áprilisban 2, a Bársony úti tagovodában, ahol a helyi óvónők, óvodai munkatársak vettek részt, de nem csak, hanem a környékbeli győri kapui, egy más óvodákból érkező vendégek, érdeklődők is, sőt a város más óvodáiból is jöttek már az áprilisi programra.
1: Ez hogyan zajlott egyébként itt? Mi az, amit bemutattak az óvodapedagógusoknak?
0: Elsősorban egy ilyen elméleti kerettel kezdődik az előadás, amelynek keretében beszélünk a leggyakoribb szembetegségekről, a leggyakoribb szembetegségek okozta látáscsökkenés módjáról. Mivel óvodáról van szó, áttérünk a gyermekek körében leggyakoribb szembetegségekre, azokra a tünetekre, amelyekre oda kell figyelni az óvodáskorban, és ha valakinek gyermekkori szembetegsége van, ott milyen óvintézkedéseket kell végrehajtani, akár egy tornaórán, egy bármilyen más udvari foglalkozáskor. Ezt követően

0: Bemutatjuk a látás előtt személyekkel történő kommunikáció, megszólítás, segítségnyújtás, látóvezető technika, akár helyes iránymutatásnak a kérdéseit, hogy hogyan lehet segíteni a látás előtt személyt, amikor egy ülésre, egy székre leüljön, hogy nem szükséges alátolni a széket bele, úgymond beletuszkolni a székbe, hogyan kell a karfára tenni, a háttámára tenni a kezét. Látóvezető technika után, hogy biztos kapaszkodókat hogyan kell számukra elmondani egy közösségi közlekedési eszközön, hogyan tud biztonsággal közlekedni. A fehérbotos közlekedésnek a mikéntjét mutatjuk be, interaktívvá tesszük utána a programot, ugyanis a résztvevők kipróbálják a fehérbotos közlekedést szemtakaróval, vagy különböző szembetegségeket szimuláló szemüvegekben. Különböző segédeszközöket mutatunk be, beszélő és tapintható segédeszközöket, az egészségi prevenciótól kezdve, tehát a beszélő vérnyomásmérő, vércukormérőtől kezdve a mindennapi életet könnyítő segédeszközök, mint például a beszélő konyhamérleg, szobamérleg, és akár más eszközöket. Továbbá kipróbálják a brennyírógépet, a különböző tapintható eszközök vonatkozásában, hogy ilyen tapintás, javítás, érzékelést odafigyelünk, hogy ezt is nézzék meg a részvevők. És a legvégén, természetesen teljesség igénye nélkül mondom ezt, a legvégén egy nagyon érdekes programelemet valósítatunk meg a kedves részvevőkkel. Szemtakaróban kell instrukciók után elfogyasztaniuk egy tortaszeletet. Tehát rendesen villával, természetesen úgy, hogy rajta van előtte a tortaszeleten, elmondjuk, hogyha rajta van az a viasz, amit le kell, hogyan valósítsák meg, hogyan fordítsák a tortaszeletet, hogyan érdemes. De megvan ennek a módja, hogy teljesen vakon, hogy kell ezt tenni, úgy, hogy az ember ne szanaszét szórja ezeket a sütemény darabokat. Több-kevesebb sikerrel valamelyik kedves óvónőnek a földön landolt a süteménye, de hát, hogy alapvetően, de nem ez a jellemző. És persze természetesen víznek a víz, kancsóba történő víz, öntés is, hogyan történik pohárba, érdekesnek találják, és hát természetesen ennek megvan a maga elemi rehabilitációs ajánlás, hogy hogyan kell akár. Ez azért mutatjuk be, hogy például egy látásérült személy, ha egy cukrászdában megy egy társaságban, akkor milyen kihívásokkal találkozik.
1: Ennek az Együtt Egymásért projektnek még vannak elemei, ha jól tudom, melyek ezek?
0: Igen, még először még arra térnék, hogy a szemléletformáló program folytatódik ősszel is, nem csak óvodapedagógusok, hanem tanítókat, egyéb pedagógusokat is fogunk érzékenyíteni, valamint szociális szakembereket és egyetemistákat, a szakmához kapcsolódó hallgatókat egészen 2028 végéig. Az egyéb programelemekre rátérve, itt is van természetjáró gyalogtúra, de olyan kirándulásokat, természetjáró túrákat tervezünk, amely kevesebb távot fog átölelni, kisebb távolságra zajlik, és kevésbé nehéz terepen, hogy többen is részt tudjanak venni. Ugyanis, valamint itt is tandemkerékpártúrák is kiviteleződnek, volt már is a múlt héten egy, természetjáró gyalogtúrából márciusban egy, és folytatódik május 23-án. 3 év alatt ebből is sok lesz. Ami újdonság egyébként, hogy úgynevezett stresszoldó fürdőzéseket fogunk Miskolc város területén 35 fős csoportoknak végrehajtani, ugyanis ez a projekt Miskolchoz kötődik. A miskolci lakosoknak és Miskolc területén belül. Ezért miskolci fürdőkbe megyünk nagyon szívesen, valószínűleg az élményfürdőbe, vagy a miskolctapolcai fürdők egyikében másikában különböző alkalmakkal, és ezután is jár természetesen a vendéglátás. További két nagyon fontos programelem. Az egyik ősszel indul, 2026 őszén, és 27-ben, 28-ban is folytatódni fog. Úgynevezett életmódváltó klub foglalkozás sorozatok lesznek, 14 alkalom összesen, amelynek keretében egyik kolléganőnk segítségével, igazából minden munkatársunk segítségével, de legfőképpen a gazdasági vezető kolléganőnk hatható segítségével, aki egyébként pénzügyi terület mellett természetgyógyászatot is tanul és végez, és folyamatosan az Országos Kórházi Főigazgatóság különböző kurzusain a TAP reflexológiától kezdve az életmód tanácsadó képzéseken minden részt vesz az érdeklődési körének megfelelően, és ő fogja ezeket az életmódváltó klubfoglalkozásokat, legfőképpen a szemtréninget is ide értve akár kivitelezni kisebb előadásokkal. És természetesen még ezeknek az előadásoknak, a programoknak a tervezése folyamatban van.
1: Ez is a tagoknak fog szólni?
0: Ezt hozzá kell tenni, köszönöm a kérdését, mert ez a projekt, erről nem beszéltem még eddig, nem csak a tagoknak szól, hanem lényegében mindenkinek széles körben próbáljuk reklámozni, terjeszteni. Egy külön Facebook oldalt hoztunk létre erre a célra, csak kifejezetten projektes Facebook oldalt, a Vakok és Gyengéllátók Egyesületének Top Plusz Együtt Egymásért Facebook oldalát, ami azt a cél szolgálna, hogy a nagy széles nyilvánosság felé próbáljuk terjeszteni a különböző program elemeket. Nem csak látássérült személyek számára, hanem bármely olyan miskolci lakos számára, aki 20 különböző kritériumok vannak. A hölgyek elsőbséget élveznek, mint társadalmilag érzékeny csoport. Hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek vehetnek elsősorban részt a programokon. Hölgyek, 24 év alatti fiatalok, roma nemzetiségű személyek, fogyatékossággal élők, vagy pedig 65 év feletti bármely lakos. Ez azt feltételezi nagyjából, hogy a 24 év és 65 év közötti nem fogyatékossággal élő, nem roma férfiak többnyire ki vannak zárva ebből a programból. Mi ezt azért úgy oldjuk meg, hogy őket is szívesen látjuk. Legfeljebb, már bocsánat, de hogy nem számítanak indikátornak. Nem számítanak indikátornak, de ez már legyen a mi bajunk. Mi attól még őket is szívesen látjuk, csak nem fognak jelenléti ívet aláírni, már bocsánat, de hogy sajnos a pályázati projektek ezek egy része ilyen. És még nagyon fontos program elem, ami 2027 és 28-ban fog megvalósulni, tájékoztató előadások kifejezetten a látásra, a látássérültségre fókuszálva. Ezeket szociális szakemberek és szintén óvodapedagógusok és tanítók számára, tanárok számára fogjuk tartani, nem csak, hanem egészségügyi dolgozók részére is. Szociális szakemberek részére a Miskolci Egyetem gyógypedagógus hallgatói, valamint akár diplomás ápoló hallgatói részére, és nem csak mi általunk történő előadásban. Itt személyszakoros fogunk fölkérni az egészségügyi részének, előadás részének megtartására, a személyzeti előadás megtartására természetesen. Gyógypedagógiai értelemben is fogunk előadást tartani, leggyakoribb szembetegségekről, azok ismérveiről, tüneteiről, valamint az egyesületet fogjuk bemutatni tapasztalati szakértői szinten az érdeklődőknek. Ez a konferenciás sorozat emlékeim szerint 8 állomásból fog állni, és Miskolc területén valamelyik hotelnek a konferencia előadó termében, vagy valamelyik étteremnek az előadó konferencia termében fog megvalósulni, és hát 2027 tavasza és 2028 késő ősze között.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetésünket Barnóczky Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabói Zemplén megyei egyesületének elnökével.
2: Az egyesületnél nem csak programok vannak, hanem azért a székház is egy kicsit szépül, mindig fejlesztik ezt is, amennyire csak lehetséges. Ebből a szempontból hogyan állnak, milyen munkálatok zajlottak?
3: Valóban 2026. február vége és április eleje között a székházunk, a Jókai Mór utca 18-hati székházunk vizes blokkjai megújultak. Elsősorban a közösségi vizes blokkok, amelyet támogatunk a Rotary Klub Miskolctapolca és a Miskolci Angyalok Rotary Klub támogatásával is valósítottunk meg ennek a felújításnak a megvalósítását. Az egyesület 75%-ban megtakarításaiból valósult meg, valamint egy kedves villanyszerelő vállalkozó, még aki az imént említett klubokhoz kapcsolódik, ő térítésmentesen ajánlotta föl a segítségét, mind a villanyszerelésben, mind pedig az anyag költségekben. A lényeg az, hogy a közösségi mosdók és WC helyiségek megújultak, teljes bontással, teljes vízvezeték cserével, szennyvíz és egyéb vízvezeték cserével, tehát szaniterek nyilászárók kicserélésével, burkolással, igazából festéssel, villanyszereléssel, és nem csak, hogy megújultak, hanem a férfi mosdóban kialakításra került egy akadálymentes toalett is, amelyet kerekesszékes szakmai partnerünk, a mozgássérültek és barátok Miskolcváros Egyesületének elnöke Gergely István úr ki is próbált, abban az értelemben, hogy kerekesszékkel be tudott menni mind a két ajtón, megfelelően használható kerekesszékes személy számára is. Próbáltuk kialakítani azt is, hogy látási szempontból is akadálymentes legyen ez a mosdó, különböző kontrasztos színekkel, a villanyszerelés következtében nagyon nagy fényáradat van mind a két helységben, és ez tényleg valóban komfortos 21. századi körülményeket tudtunk már végre teremteni a székház ezen részén, mert már igen, csak ráfért, és azt gondolom, hogy ez méltó, és büszkék is lehetünk továbbá. A székháznak a homlokzata is megújult, a homlokzatának egy része, ugyanis már hát is voltak problémák, falrepedések, beázások, és igazából szakmailag nem tudom megfogalmazni, elnézést kérek, hogy milyen munkálat zajlott a homlokzaton, megújult a homlokzat. A festés nyilván cserép vonatkozásában és a különböző esővízzel vezető csatornák vonatkozásában is a homlokzat egy majd több mint 900.000 forintos beruházás történt, amelyet egyébként a Miskolc megyei jogúváros önkormányzatának egyik képviselője, Széchenyi Marianna képviselőasszony képviselői keretében tudunk finanszírozni. Ezt ő felajánlta nekünk, aki egyébként ennek a városi körzetnek a képviselője.
2: Mik a tervek? Vannak-e még tervek az elkövetkező néhány hétre, előttünk álló néhány hónapra?
3: Igen, hogy ne, tehát, hogy ami nagyon száraznak tűnhet, ami május, az egy beszámolási időszak. Fogalmazzunk úgy, hogy a napi teendők mellett rengeteg pályázati elszámolás, szakmai beszámoló, közhasznúsági beszámolók, majd a május 28-ai közgyűlésünkön fogunk elfogadni. Ez ilyenkor történik, tehát a civil szervezetek körött és egyébként gazdálkodó szervezetek környékén dolgozó személyek tudják, hogy a május az erről szól. És hát igazából még számos jellegű beszámoló. De június 6-án lesz, ez tegnap dőlt el, hogy akkor lesz egy juniális program egyesületünk székházában, vicces, tréfás vetékedőkkel, gulyás főzéssel közösségi élményt fognak nyújtani számunkra itt az egyesület székházában. Várjuk az egyesületi tagjainkat és a kísérőiket, 50-60 fővel szoktuk ezeket a programokat megvalósítani. A nyár folyamán még várhatunk a különböző programelemeket, mind a FOFOS, mind a TOP pluszos program keretében. Éppen tegnap voltunk egy szemléletformáló programon, egy hagyományos szemléletformáló programon a Jezsuita Gimnáziumban szakmai partnereink meghívására, együttműködésével még várható szemléletformáló érzékenyítő program júniusban, úgy néz ki, hogy Ózdra is megyünk, június második felében. És hát igazából várhatók folyamatosan a sportprogramok elemei, valamint még egyéb közösségi programok, elképzelhető, hogy egy nyári bál is lesz itt az Egyesület székházában. A szakmai munkákat meg pedig folyamatosan végezzük, hiszen az érdekvédelmi tevékenységeink közé tartozik például az akadálymentesítés, és ugyebár tavaly beszámoltunk arról, hogy beszédhangjelzés adó közlekedési lámpák telepítése történt Miskolc megyei jogú város területén. Éppen most szervizelés alatt zajlik az itt a Petőfi téren az egyik lámpának a beszédhangjelzése, sípoló berendezése, mert hogy kellett ezt jeleznem, hogy másfél-két héttel ezelőtt az egyik elromlott. Ami folyamatban van, ezt csak azért említem, mert egyéb más helyeken is most úgy néz ki, hogy telepítésre fog kerülni. A támogatóink és a Miskolc megyei jogú város önkormányzatának előjárói támogatásával, valamint a cégek bevonásával újabb közlekedési csomópontokon történő elhelyezése várható ezeknek a beszédhangjelzést adó közlekedési lámpáknak. Terveink szerint a nagy keresztülésben a Színva Park környékén, tehát Adi híd, Széchenyi út, Balcsi-Zsirinszky út, Király utca keresztülésénél, valamint a Búza téri keresztülésben a Pláza, a görögkatolikus templom és a két benzinkút közötti keresztülés, tehát itt ez a Búza tér, Szeles utca környéke, Adi híd utca környéke, és várható ez, ezeket megkérdezték tőlünk, hogy hol telepítsék, és mi ezek elnökségünk elsősorban most ezeket a helyszíneket jelölte ki. Természetesen azt szeretnénk, ha minél több helyen erre mód, fontosabb önálló biztonságos közlekedés véget ez a beruházás. Egyesületünk számára rendkívül fontos a látásült tagjainknak a támogatása, abban az értelemben, hogy egyéni érdekvédelmüket azzal tudjuk elősegíteni, hogy különböző segédeszközökkel tudjuk támogatni őket, valamint a fiatalokat tanulmányi támogatással. Az elnökségünk 2026 tavaszán, áprilisában meghirdette a 2026. évi segédeszköz támogatási pályázatot, valamint a tanulmányi támogatási pályázatot. Az első pályázati formát minden egyesületi tag, bármely egyesületi tag beadhatja, két évenként lehet pályázni sikerrel segédeszközbe, életvitelt könnyítő segédeszköz támogatásra, 20.000 forint támogatást tudunk nyújtani, valamint tanulmányi támogatásra a középiskolás és az egyetemista, egyetemi hallgató tagjaink tudnak pályázni, ők évente pályázhatnak erre. Tehát igazából ezeket a támogatási formákat a személyi jövedelemadó 1%-ából tudjuk finanszírozni, és köszönjük a kedves hallgatóknak az eddigi felajánlásokat és a jövőben is ezt a támogatást, amivel tudjuk egyébként az életvitelét és a tanulmányait segíteni a látássérült, gyengélátó vagy vak személyeknek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barnucki Gábort, a Vakok és Gyengéllátók Borsodabó-Izemplén Megyei Egyesületének elnökét hallották.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, gyermeknappal és zótáborral is készül az előttünk álló időszakra a Miskolci Állatkert. Mindkettő már régi hagyománynak számít a létesítmény életében, és mindkettő nagy gyereksereget is vonz. A gyermeknap természetesen május utolsó vasárnapján zajlik majd, a táboroknak pedig az iskolai tanév végétől, június 22-től több turnusban ad helyet az állatkert. Tarvas Kata zoopedagógussal beszélgetünk a következő percekben.
2: Május végén, május utolsó vasárnapján a gyerekeké lesz a főszerep itt az állatkertben, úgyhogy olyan programokkal készülünk, amikor itt a gyerekek eltölthetik akár az egész napjukat. Lesz arcfestő, ez a gyereknapon azt gondolom, hogy nem maradhat el, illetve egy bábelőadással és egy koncerttel is készülünk ezen a napon. Délelőtt az Egyszer volt mesezenekar látogat hozzánk, úgyhogy itt a kedvenc rajzfilmjeinknek a dalait lehet meghallgatni, és akár a mesefigurákkal is lehet majd találkozni. Délután pedig a Csodamalom Bábszínház jön el hozzánk, a Kiskakas Gyémánt Félkrajcára című előadásukkal készülnek. Ugye ezen a napon is egész nap lesznek látványetetések, úgyhogy tényleg akár reggeltől késő délutánig itt a gyerekek megtalálják a szórakozásukat.
1: Új tagokkal is gyarapodott az állatkert állatállománya az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány hétben, hónapban. Kicsit róluk is meséljünk.
2: Igen, ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka, de most nem csak születések, hanem állatszállításaink is voltak, úgyhogy rengeteg új jövevényünk van. A sort ugye a kis Bennett kenguruk kezdték, akik elkezdték már a fejüket elődugdosni az erszényből elég korán tavasszal. Most már annyira nagyra nőttek, hogy nem csak a fejüket szokták kidugni, hanem ki is járnak az erszényből, úgyhogy aki most jön hozzánk, már az erszényen kívül is megnézheti őket, nem csak a kikukucskáló fejeket vagy lábakat lehet látni. De rajtuk kívül is jöttek még világra apróságok. Született egy két puputevénk, ő a harmat nevet kapta a látogatóinktól, ezt egy szavazáson választhatták ki az érdeklődők, hogy mi legyen a kis tevének a neve. Úgyhogy ő is hihetetlenül nagyot nőtt, mióta megszületett, tényleg nagyon gyorsan fejlődik, egyre nagyobb, és már most tényleg bebarangolja az egész kifutót, és nemrég jött világra két kis Dávid szarvas borjunk, akik már lassan egy hónaposak, és már ők is így ketten együtt, ugye pár nap különbséggel születtek, úgyhogy ők mindig így együtt mozognak, így járják be a kifutót, és ugye már sokszor a csordával együtt vannak. Az előző év végén sajnos elpusztult a már 18 éves vadmacskánk, és az ő helyére érkezett egy fiatal kis egyéves vadmacska Him, ő Németországból érkezett hozzánk, és hát már teljesen birtokba vette a kifutóját, én azt gondolom, hogy sikerült neki teljesen belaknia. Ugye a vadmacska egy Magyarországon is őshonos védett ragadozó, úgyhogy ezért is tartjuk nagyon fontosnak a bemutatását, hogy már vele is lehet találkozni, már akinek sikerül megpillantani a kifutójában, ugyanis nagyon jól tud rejtőzködni. A vadmacskák egyébként a természetben is ilyenek, hogy szeretnek nagyon elbújni, tényleg a legsűrűbb erdőségeket kedvelik, úgyhogy itt is türelmesnek kell lenni, hogyha valaki szemügyre akarja venni a kis vadmacskánkat.
1: Ugye az állatkert életében én azt gondolom, hogy minden állatkert életében talán a tavasszal kezdődő időszak, nyár, ősz elejéig bezárólag egy igencsak komolyabb kihívást jelent a látogatók számát tekintve, illetve hát akár a táborok számát tekintve, hiszen ha jól tudom, idén is lesz zootábor majd.
2: Így van, idén nyáron is. Ahogy véget ér az iskola, rögtön a nyári szünet első hetében kezdődik a zootábor, és egészen 6 héten keresztül tart, úgyhogy augusztus elejéig várjuk a táborozókat ide a Miskolci Állatkertbe. Rendkívül izgalmas és érdekes programokkal várjuk a táborozóinkat. Igyekszünk minden évben valami újat is kitalálni, mert nagyon sok táborozónk van, aki évről évre visszajár, van, aki akár 5-6 alkalommal is eljön hozzánk, úgyhogy nagyon szeretik a táborainkat, és tényleg nagyon közeli kapcsolatba kerülhetnek az állatainkkal, ugyanis van több olyan állatunk, akihez akár be is tudunk a gyerekekkel menni, meg tudjuk őket etetni, egy kicsit így az állatgondozók mindennapi feladataiba is bele tudnak kóstolni, úgyhogy nagyon szokták élvezni a gyerekek, és azt gondolom, hogy nagyon hamar eltelik nekik is, és nekünk is ez a 6 hét.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Darvas Katát, a Miskolci Állatkert zoopedagógusát hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszonteladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írja az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és a napokban jelentik be a tárca többi államtitkárát, írja az agrárszektor.hu. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje. Akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Hétvégén telátogatható lesz a Karmelita Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita Kolostor előtt tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta a miniszterelnök hozzátéve, a két épületet egy látogatás részeként lehet megtekinteni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutánra általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként a ma kezdődő Szeretett Hídról kérdezzük Győri Judit koordinátort.
2: Úgy tudunk igazán hitelesek lenni, úgy tudunk igazán segíteni, hogyha önzetlenül példát mutatunk abba, hogy önzetlenül tegyünk másokért. A Szeretett Hídnak abszolút ez az üzenete.
1: Aztán megismerhetik a Megye 1-es Harta fociklub elnökét, aki a pályán is segíti csapatát. Vendégünk Csehi Tamás labdarúgó.
3: Nagyon sok energiát fektettem bele, nagyon sok lemondás, hogy ide eljussak. Szerettem volna többet pályára lépni NB1-be.
1: Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kezdődik a Szeretet Híd. Több mint 13 ezer ember több száz helyszínen tesz valamit embertársaiért, környezetéért. A Magyar Református Szeretet Szolgálat önkéntes programján ezúttal a szervezők is egy nagy projekttel készülnek. Ma déltől Ebesen 20 órán keresztül látnak el önkéntes feladatokat, például adományokat válogatnak és pakolnak az ebesi raktárukban, de főznek is nélkülöző családoknak. Győri Judit, a Szeretet Híd koordinátora azt mondja, országszerte a legtöbb feladatot idén teremtésvédelmi, környezetvédelmi jellegben vállalták az önkéntesek. Aki csatlakozna, akár még ma is megteheti, ha talál a közelében egy programot, amihez szívesen csatlakozna, érdemes szétnézni a szeretethíd.hu portálon. Győri Judit koordinátorral beszélgetünk. Hamarosan kezdődik a Szeretet Híd. Ennek összefoglalása és beharangozása gyanánt fogunk most beszélgetni. Mindennel elkészültek, minden startra kész, vagy soha nem lehet elkészülni egy ekkora programra, hogy látja ezt koordinátorként?
2: Igazából azt gondolom, hogy ugye a Szeretet Hídnak az az erőssége, hogy nem egy nagy központi programról van szó, hanem mindenki a saját környezetében valósítja meg a programját, és ezáltal, hogy bevonódnak, így válik közel hitelessé, és talán ez azért azt gondolom, hogy nagyon sokat levet a szervezési súlyból, hiszen nagyon sokan saját helyükön maguk szervezik azokat a feladatokat, amiket fontosnak tartanak. Természetesen a központi szervezés az a rám vagy ránk marad az alapítvány dolgozóira, de azt gondolom, hogy tényleg csapatban oda tudunk figyelni, és meg tudjuk együtt valósítani ezt az idei programot is, hiszen ez is egy fontos, hogy maguk a munkatársak is bevonódnak, és maguk az munkatársak is önkéntesként is részt vesznek ebben a megmozdulásban.
1: Önnek is lesz erre kapacitása?
2: Én általában a megnyitó programban szoktam részt venni, most idén Debrecen mellett Ebesen a logisztikai központunkban lesz egy 20 órás megszakítás nélküli önkéntesség. Természetesen itt én is részt veszek, hiszen nem lenne igazi a Szeretet Híd program, ha nem vállalnék én is önkéntes munkát.
1: És mit fognak csinálni Ebesen a Szeretet Szolgálat munkatársai?
2: A Szeretet Szolgálat munkatársai, illetve több szervezettől, iskolától, intézménytől is érkeznek önkéntesek, és a helyi ebesi református egyházközséggel közösen először élelmiszer adományokat válogatunk ki, és csomagokat készítünk olyan rászorulóknak, akiknek ezt így tudjuk osztani, illetve az egyik szakiskolának a diákjai szakácsként érkeznek, és ők fognak egy nagyon finom ebédet főzni, amit szintén szétoztunk olyan családoknak, akiknek erre szükségük van. Ezután pedig hát a logisztikai központban rengeteg olyan adomány van még, amely feldolgozásra szorul, amelyet szét kell válogatni, és pünkösdre készülve pedig nagyon sok élelmiszercsomagot fogunk előkészíteni, amit majd a debreceni irodánkban is például szétoztunk családok részére.
1: Miért pont 20 óra? Én sejtem, hogy miért, de tegye meg, hogy ön mondja. Miért pont 20 órát vállalnak az MRS munkatársai?
2: A 20 órára azért esett a választás, hiszen ez az idei év az alapítvány szempontjából egy különleges év, 20 éve munkálkodunk és dolgozunk a rászorulókért, és 20 éve alapult maga a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány. Ezért gondoltuk azt, hogy egy kicsit ilyen megszokottól eltérően egy extrém önkéntességre hívjuk a résztvevőinket, és 20 órán keresztül fogunk önkéntes munkát végezni. Tehát ez

0: Nézett kicsit csodálkozva, aztán rántott egyet a vállán, és felvonta a szemöldökét. Ha neked nem áll módodban segítségemre lenni ezen a téren, akkor természetesen valamilyen praktikus kenyérkereset után kell nézzek. Addig is, amíg nem nyílik egyéb lehetőség. Elvégre beállhatok bártáncosnak, cirkuszi birkózónak is. Egészen kedélyes lenne. Az ilyesmi különösen Párizsban egyébként is jó reklám egy kezdő festőnek. Lubovszky Taddeusz elvesztette a türelmét, súlyos keze indulatosan csapott le az asztalra. Elég ebből a sületlen beszédből, ide figyelj! Azt teszed, amit akarsz. Én nem szólok bele többet a dolgaidba. 24 éves korodig, vagyis még pontosan 2 évig megkapott tőlem a havi apanázsodat. Annyit, amennyit általában egy egyetemi hallgatónak adni szokás. Egy fillérrel sem többet, érted? Hogy mire költöd el, az a te dolgod. Én a magam kötelességét ezzel befejeztem. Adósságokat pedig nem fizetek ki, azt előre megmondom. Most elmehetsz. Kazimír fölemelkedett a bőrkarosszékből, cigarettáját elnyomta a hamutartóban. Köszönöm, papa, mondta egyszerűen is őszintén. Azzal könnyedén meghajtotta magát, megfordult és kiment a szobából. Az anyja a szoba közepén állt, mikor belépett hozzá, látszott, hogy izgalmában föl alá járt. Na mi van? Kérdezte elakadt lélegzettel. Kazimír odament hozzá, és szeretettel simogatott végig leomló fekete haján. Semmi, mamika. Jövő héten Bécsbe utazom, és festeni tanulok. Remélem, addigra megkapom az útlevelet. És apád? A fiú megvillogtatta a fogait. Papa áldását adja, felelte könnyedén, és 2 évig még pénzt is hajlandó adni hozzá, persze korlátozott mértékben. Ekkora nagy lelkűségre nem is számítottam. Beatrice sóhajtott, és átölelte fia vállát, arca éppen a nyakkendőjéig ért. Kazimír le kellett hajoljon, hogy megkaphassa a csókot. Írsz majd néha, ugye, rossz fiú, és ha valamire szükséged lesz, ne félj, akkor biztosan írok majd, vágott közbe vidáman Kazimír, azzal átörölt az anyja derekát, fölemelte a magasba, mint egy kisbabát, és forogni kezdett vele a szoba közepén. Bécsbe megyek, mamika, Bécsbe, talán Párizsba is, hujjujjujjujjujj, azt mondják, csuda nők szaladgálnak abban a Párizsban. Te bolond, sikongatta Beatrice fönt a magasban fia erős karjai között, és bár könnyek peregtek alá az arcán, kacagott, kacagott. Így került Kazimír Bécsbe.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszonteladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írja az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és a napokban jelentik be a tárca többi államtitkárát, írja az agrárszektor.hu. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetése kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Hétvégén telátogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta a miniszterelnök hozzátéve, a két épületet egy látogatás részeként lehet megtekinteni.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel, ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutára általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Napjainkban nagy érdeklődés övezi a kérdést, vajon egészségesebbek-e az ökológiai gazdálkodásból származó bioélelmiszerek, mint a szokványos tömegtermeléssel gyártott társaik. Mérhető-e eltérés közöttük a táplálkozás biológiai szempontból értékes összetevők és a szennyező anyagok mennyiségében? Az elmúlt évtizedekben számos tudományos kutatás született, amelyekben kiemelten vizsgálták, miként hatnak a növényi és állati eredetű élelmiszerek beltartalmára, az egymástól jelentősen eltérő gazdálkodási módok, valamint az eltérő tápanyag utánpótlási és növényvédelmi gyakorlatok. Ezekről beszélgetek majd Györéné dr. Kis Gyöngyivel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával.
2: Ökológiai gazdálkodásnak vannak alapelvei, ebbe beletartozik az ökológia, az egészség, a méltányosság és a gondosság elve, és ezek egyszerre szolgálják a talaj, a növények, az állatok és az ember egészségét, és ugye ez összhangban áll az orvostudományban is elterjedt egy egészség megközelítéssel, tehát viszonylag sok pozitív, kedvező környezeti hatással bír az ökológiai élelmiszer előállítás. Ha csak egy példát említek, szerves tápanyag utánpótlást használ, és elhagyja a kémiai input anyagokat, a műtrágyát, szintetikus talajjavítószereket, és ezzel a talajminőséget, talajéletet javítja. Nagy mértékben hozzájárul ugye a biodiverzitás fenntartásához, és ugyancsak a vízszennyezés csökkentéséhez azáltal, hogy mellőzi a műtrágyák alkalmazását, ugye a műtrágyák okán kerülhet be például a nitrát a talajvizekbe, vagy az öntözővizekbe is, amit később felvehet a növény. És ha már itt tartunk, tekintve, hogy nem használ szintetikus kémiai növényvédőszereket, gyomírtókat, ezáltal ugye ezeknek a maradékai sem kerülnek be a környezeti elemekbe, a talajba, a talajvízbe, úgyhogy ilyen szempontból is előnyös az ökoélelmiszer előállítás, de ezen kívül még több előnyös jellemzője van, például mondjuk nem használ géntechnológiával módosított szervezeteket, agrotechnikai és biológiai növényvédelmet alkalmaz, mechanikai gyomszabályozást, szerves trágyákat, és ugye a hagyományos genetikai erőforrásokat alkalmazza.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Napjainkban egyre nyilvánvalóbb, hogy földünkön nagyfokú a környezetszennyezés. A műanyag palackok, a divatipar ruhabálái, a szeméttelepen tornyosuló műszaki cikkek ellepik a világunkat, és káros anyagokkal terhelik meg a természetes vizeket és a termőföldeket is. Nem csoda, ha egyre többen szeretnének odafigyelni, hogy mi kerül az asztalukra, milyen élelmiszereket szereznek be. És itt jön be a képbe a bioélelmiszer, hiszen megnyugtató tudni, hogy amit vásárolunk, nem hemzseg kémiai vegyszerektől és mesterséges anyagoktól. És ami a legjobb, Györéné dr. Kis Gyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója szerint, hogy a bioélelmiszerek ma már egyre kevésbé számítanak luxus terméknek, folyamatosan bővül a kiskereskedelmi beszerezhetőségük, miközben egyre többen teszik le a voksukat a saját kis kertjükben is a vegyszermentes, ökológiai művelés mellett.
2: Valóban nagyon fontos tisztázni, hogy mit is értünk bioélelmiszer alatt. Abban az esetben, hogyha a polcról egy olyan terméket veszünk le, ahol bio, öko, ökológiai vagy organikus megnevezése van, ez egyet is ugyanazt jelent, tehát ugyanazt a fenntartható, környezetbarát és egészséges terméket. Ezek szinonim kifejezések, és mindegyik elnevezés azt tükrözi, hogy a terméket az ökológiai gazdálkodás szigorú jogszabályi feltételei alapján állították elő, ellenőrizték és tanúsították is. Ugyanakkor, hogyha bemegyünk egy boltba, vagy egy piacra betérünk, gyakran előfordulhat, hogy a zöld szavak rengetegében találjuk magunkat, például találkozunk natúrélelmiszerrel, kézműves sajttal, vagy akár háztáji tojással, vegyszermentes zöldségekkel, vagy reformélelmiszerrel, vagy akár a természetes élelmiszer megnevezéssel is. De azt fontos tudni, hogy ezekhez nem kötődik jogszabályi szabályozás, tehát ezért is nagyon fontos eligazodnunk, hogy mit is értünk bioélelmiszer alatt. Hogyha egy terméket biónak, ökonak, organikusnak mondanak és jelölnek, akkor azt kell, hogy tudjuk, hogy ennek az egész ellenőrzési, tanúsítási rendszernek megvannak azok a szervei, azok a szervezetek, akik ennek a folyamatnak a megvalósításáért felelősek. A világon mindenhol az élelmiszer láncért felelős hatóság, vagy az általa akkreditált ellenőrző szervezetek tanúsítják a biotermékeket. Hazánkban jelenleg két NEBIH által is akkreditált ellenőrző szervezet van, az egyik a Biogarancia, a másik pedig a Biokontroll, és tulajdonképpen ebből fakadóan fontos az is, hogy amikor leemelünk egy terméket, akkor megbizonyosodjunk arról, hogy ez valóban megfelele a bioélelmiszer fogalmának, tehát hogy valóban az ökológiai gazdálkodás alapelvei szerint állították elő, valóban ellenőrizték a termelés, a feldolgozás, illetve a kereskedelem teljes folyamatát, és ez tulajdonképpen a jelölés igazolja. Úgyhogy érdemes mindig megnézni, hogy a terméken valóban ott van-e. Ugye Európán belül van egy úgynevezett EU ökológiai logó, ez viszonylag könnyen felismerhető, mivel hogy egy ilyen zöld zászlón levélformában elrendezett kis fehér csillagok jelölik ezt az EU ökológiai logót, de a két hazai ellenőrző szervezetnek is megtalálhatják a logóit. Fontos tudni, hogy az ellenőrző szervezeteknek a kódjai kötelezően ott kell, hogy szerepeljenek a terméken, a logó feltüntetés az pedig opcionális. Tehát bátorítok minden fogyasztót, hogy keresse, figyelje a tanúsított bio-öko címkéket.
1: Jól gondolom, hogy ma már nem számítanak luxus terméknek a bioélelmiszerek, és hogy egyre több helyen tudjuk beszerezni?
2: Igen, egyre kevésbé számítanak luxus terméknek, és folyamatosan bővül a kiskereskedelmi beszerezhetőségük. Azt látjuk a publikált kiskereskedelmi forgalmat bemutató tanulmányunkban is. Ugye az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet a Nielsen IQ piackutató céggel együttműködésben végzett egy elemzést, ahol vizsgáltuk a legnagyobb forgalmi eladási értékkel rendelkező termékcsoportokat, azt is néztük, hogy milyen értékesítési csatornán vásárolják meg ezeket a termékeket a fogyasztók. Szóval ez alapján azt lehetett látni, nagyon jó hír, hogy 2022 és 2024 között összesen 36%-kal növekedett a biotermékeknek az eladási értéke, és ez 10%-ponttal magasabb, mint a KSH által ugyanezen időszakban mért teljes élelmiszer és italforgalomnak a bővülése. És a becsléseink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a teljes bioélelmiszer és italpiac jelenleg a 0,81%-át adja a kiskereskedelmi élelmiszer és italforgalomnak hazánkban. De a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy még Európában a biotermékek forgalom növekedése 2022 és 2023 között 3%-os volt hazánkban, ez a fejlődés 19%-os volt ebben az időszakban. Viszont a fejenkénti éves bioélelmiszer költés tulajdonképpen Európában ez átlagosan fejenként 66 eurót jelent, ez kb. Egy ilyen 25 ezer forintot. A 2023-as adatok alapján ez Magyarországon csupán 9 eurót jelentett, 2024-re ez növekedett 10 euróra, azaz 4 ezer forintot áldozunk fejenként évente bioélelmiszerre, ugye a kutatásunkban vizsgált üzlettípusokban. de ezzel együtt egyébként a biotermékfogyasztás mennyiségében is láttunk növekedést. Ugye 2023-ban 2,13 kg per fő volt, ez 24-re növekedett 2,33 kg per főre, ez több mint 9%-os növekedést jelent, és ezzel párhuzamosan az árbevétel is 14%-kal nőtt, tehát nem csupán az áremelkedés vagy az infláció hajtotta a forgalom értékbeni növekedését, hanem valódi mennyiségi keresletbővülést is láttunk az elemzések szerint.
1: Mi a legkeresettebb biotermék a magyarországi, a hazai fogyasztók között, a zöldségek és a gyümölcsök?
2: A kutatásunkban a bio bébi ételek voltak a legnagyobb eladási forgalommal rendelkező biotermékek, az úgynevezett hagyományos kiskereskedelmi FMCG kategóriában. A modern kiskereskedelmi kategóriában, ami lefette a hipermarketeket, szupermarketeket, diszkontokat, a biozöldségek és a gyümölcsök követték a sort. Ugye a bio bébi ételeknél ott 8,6 milliárd forintos volt az eladási forgalom, a biozöldségeknél ott 5,9 milliárd, a biogyümölcsöknél pedig 5,7 milliárd forgalom, tehát ez nagyon szépnek mondható, de az kétségtelen, hogy a bébi ételek azok nagyon keresettek, a szülők a legjobbat akarják adni a gyermekeiknek, a kicsinyeknek, ebben látszódott a legnagyobb forgalom.
1: Néztem a gyümölcsöket is, hogy például a legnépszerűbb a biogyümölcsök között a citrom, a banán, a narancs, az alma és a mandarin.
2: Ezeknek a déli gyümölcsöknek a nagy része külföldről behozott, de bio déli gyümölcs. És azt is hozzá kell tennem, hogy ugye ez a kiskereskedelmi forgalmi kutatásunk, ez nem fette le a hazai ökópiacoknak az adatait, úgyhogy ez kimondottan a hipermarketek, szupermarketek, diszkontok, drogériák, hagyományos ilyen élelmiszerkereskedelmi láncok, valamint az e-kereskedelmet, dohányboltot, benzinkutak eladásait tartalmazta, és ez egy külön újabb kutatási kihívás, hogy szeretnénk a jövőben belefoglalni ezeket a rövidellátási láncokból származó forgalmi adatokat. Ugye a Nielsen IQ piackutató cég adatai alapján dolgoztunk, és ilyen formában ezek az értékesítési csatornák adatait tudtuk használni, ami egyébként rendkívül jónak mondható, de igen. Tehát, hogy visszatérve a déli gyümölcsök esetére, azért van egy markáns különbség, és ez pedig a betakarítás utáni úgymond poszt-harvest kezelés.
1: Ugye igen, mert ugye most már, hogyha bemegyünk egy szupermarketbe, akkor ott ki van írva, föl van tüntetve, hogy honnan származik az a gyümölcs például, és hogy mivel kezelték a héját.
2: Bizony. És az ökológiai rendelet az pontosan meghatározza, hogy milyen növényvédőszerek használhatóak a biotermékek termesztése, kezelése, feldolgozása során, és tulajdonképpen milyen szerek használhatóak az utókezeléskor is. Ugye a konvencionális citromnál mondjuk gyakran alkalmazott gombaölő szerek és viaszok használata biotermékeknél nem engedélyezett, de vannak olyan élelmiszer adalékként használt, például viasz, ami használható biocitrusfélék héjának a kezelésére, de ennek is biominősítésűnek kell lenni, és akkor a jogszabály részletesen kitér a kritériumokra. Úgyhogy tulajdonképpen a fogyasztó, amikor citromot, mandarint vagy narancsot fogyaszt, akkor biztonsággal fogyaszthatja olyan szempontból, hogy ugye nem lettek kezelve, és emellett pedig ugye a biozöldségek és gyümölcsfélék általában külön csomagolásban vagy matricával kerülnek a polcra, és ha ugyanabból a termékből nem biot is árulnak az adott üzletben, akkor ennek különösen is van jelentősége. És amire már korábban utaltam, hogy a ökológiai logónak, akár az EU ökológiai logónak, akár a hazai ellenőrző szervezetnek a kódjának is ott kell, hogy legyen a címkéjén, tehát bátorítom a fogyasztókat, hogy ezt keressék. És ami a növényvédőszer maradék mérést illeti, ugye a biotermékek növényvédőszer maradék tartalmát is rendszeresen vizsgálják, ugye nagy termelők és kereskedők saját mintavételi programjaik folytán, másrészt ugye az ökotanúsító szervezetek, Biokontroll Hungária vagy a Biogarancia úgyszint, és az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok is végzik ezt. Európában van egy Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság, az EFSA, akik évente publikálnak ilyen jelentést, és ott is megerősítették, hogy ugye a biotermékek esetén a növényvédőszer maradék tartalom az minimális. És hogyha már áttértünk erre a témára, nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy már vannak hosszú távú klinikai vizsgálatok, amelyek megerősítik azt, hogy a bioélelmiszer fogyasztása jelentősen csökkenti az emberi szervezet növényvédőszer maradék terhelését, és ez különösen is nagy jelentőséggel bír például a várandósok, a kisgyermekek, vagy esetleg a betegséggel küzdők számára.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Gyüréné dr. Kis Gyöngyivel, az ÖMKI projektvezető kutatójával a bioélelmiszerekről és azok jótékony hatásairól. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

vendégvíz, virágot szed, koszorút fűz, majd eltűnik, majd előjön, úgy lebeg.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. 4 év után megszűnik a veszélyhelyzet, ezt közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva, írja az MTI. A Tisza párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter pártelnök, azóta miniszterelnök, először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. A törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A nők aránya 27,1%-ra nőtt a parlamentben, mutatott rá az országgyűlés elnöke Facebook bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmaz, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozza, ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Forsthoffer Ágnes bejegyzése végén érdekességként említette, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többség is stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca, Budapesten az otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmaz az elemzés. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Délalföld 15,3%-kal, 3,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutára általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Györéné dr. Kis Gyöngyivel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával, a bioélelmiszerekről és azok jótékony hatásairól. Mi a helyzet a hús készítményekkel, a hústermékekkel? Szupermarketnél maradok, mert a legtöbb ember szupermarketekben vásárol. Ott ugye ezekből van némelyikben, de kicsi a választék. Talán zöldségből és gyümölcsből, vagy egyes késztermékekből, és itt édességekre gondolok, sokkal több az olyan termék, ami ökológiai gazdálkodásból származik.
2: Igen, még a vizsgált kiskereskedelmi csatornákban minimális volt biohúsok és biofeldolgozott húskészítményként gyűjtöttünk rájuk vonatkozóan adatot. A biotermékek hazai piacán lehet kapni biohúst, diszkontláncban lehet kapni biomarhahúst, de nagyon kis arányú még a hazai termékpalettán a biohúsok. Az állattartásban abban nagyon nagy különbség van a hagyományos állattartás és az ökológiai állattartás között, hogy ugye az ökológiai állattartásban magasok az állatjóléti szabványok, például biztosítják az állatok igényeihez illeszkedő méretű istállókat, kifutókat, szabad területet, és nem engedik az állatok csonkítását sem, emellett pedig a hormonkezelést azt nem, az antibiotikum kezelést pedig csak bakteriális fertőzésre gyógyszeres gyógykezelésként alkalmazzák, tehát rutinkezelésként ezt nem használják, és a gyógyszerhasználat után pedig megvan szabva, hogy mennyi várakozási időt kell meghagyni, és ez jóval hosszabb a szokványos állattartáshoz viszonyítva. És történtek már egyébként olyan kutatások, amik a biohúsnak a minőségét vizsgálta pont ilyen antibiotikum tartalom kapcsán, és ugye azt állapították meg, hogy ezeknek a maradványai nem fordulnak elő olyan mértékben, tehát hogy nem lehet használni, tekintve, hogy az alkalmazásuk az csak gyógykezelés okán engedélyezett, ezért nyilván a termékben, magában a húsban ennek a maradványa az egyértelműen kisebb, mint a szokványos előállítási módból származó hús esetén.
1: Hogyha az ökológiai élelmiszer előállítást nézzük, akkor mik azok a kedvező környezeti hatások, amik elmondhatók? Milyen előnyökkel jár, hogyha valaki ökológiai gazdálkodást folytat, és ökológiai élelmiszer előállítást?
2: Igen, ennek számos előnye van, és ez abból is eredeztethető, hogy ugye az ökológiai gazdálkodásnak vannak alapelvei, ebbe beletartozik az ökológia, az egészség, a méltányosság és a gondosság elve, és ezek egyszerre szolgálják a talaj, a növények, az állatok és az ember egészségét, és ugye ez összhangban áll az orvostudományban is elterjedt egy egészség megközelítéssel, tehát viszonylag sok pozitív, kedvező környezeti hatással bír az ökológiai élelmiszer előállítás. Ha csak egy példát említek, szerves tápanyag utánpótlást használ, és elhagyja a kémiai input anyagokat, a műtrágyát, szintetikus talajjavítószereket, és ezzel a talajminőséget, talajéletet javítja, nagymértékben hozzájárul ugye

0: biodiverzitás fenntartásához, és ugyancsak a vízszennyezés csökkentéséhez azáltal, hogy mellőzi a műtrágyák alkalmazását. Ugye a műtrágyák okán kerülhet be például a nitrát a talajvizekbe, vagy az öntözővizekbe is, amit később felvehet a növény. És ha már itt tartunk, tekintve, hogy nem használ szintetikus kémiai növényvédőszereket, gyomírtókat, ezáltal ugye ezeknek a maradékai sem kerülnek be a környezeti elemekbe, a talajba, a talajvízbe, úgyhogy ilyen szempontból is előnyös az ökoélelmiszer előállítás, de ezen kívül még több előnyös jellemzője van, például mondjuk nem használ géntechnológiával módosított szervezeteket, agrotechnikai és biológiai növényvédelmet alkalmaz, mechanikai gyomszabályozást, szerves trágyákat, és ugye a hagyományos genetikai erőforrásokat alkalmazza.
1: Ez a jövő? Tehát ha például a talajokat nézzük, a talajok állapotát, Magyarország talajainak az állapotát, Európa talajainak az állapotát, mert ugye nagyfokú romlás észlelhető, akkor ez a jövő, az ökológiai gazdálkodás, ami kíméli a talajt, ami táplálja a talajt, ami természetes erőforrásként kezeli.
0: Igen, egyértelműen, mert ez egy olyan komplex rendszer, ami több oldalról is támogatja az élővilágnak, tulajdonképpen az egész bolygónknak az egészségét azáltal, hogy egészséges talajéletet biztosít, a környezeti elemek egészségére odafigyel, és tulajdonképpen a minél tisztább élelmiszer, ennek az előállítása a célja ennek a termelési formának.
1: Eljöhet az a pillanat, amikor ez mondjuk valószínűleg nagyon-nagyon nagy álom, hogy az egész világon, vagy akár Magyarországon is mindenki ökológiai gazdálkodást folytasson, de eljöhet az az idő mondjuk 100 év múlva?
0: Mert hogy ez az út. Dolgozunk, hogy minél nagyobb arányban folyjon az ökológiai gazdálkodás, és minél nagyobb arányú legyen a bioélelmiszereknek az elterjedése, a fogyasztása is, tekintve, hogy ugye ez az, ami az egészségünket szolgálja. Ugye jelenleg ez Magyarországon becslések szerint a forgalma ezeknek a termékeknek ez 0,81% körül van, ugye 6,4% az ökológiai gazdálkodás alá vont területeknek a részaránya, de erre Európai Uniós célok is, a Green Deal is, a Farm to Fork stratégiával azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra 25%-ra növeli a részarányt. Európai országokon belül más-más ez az arány, de hogy erre konkrét törekvések is vannak, és intézkedések, mert hát nyilván ez egy olyan termelési mód, ami kedvez az élővilágnak, környezeti elemeknek és nekünk is. Úgyhogy ez a célkitűzés is, azon vagyunk, hogy ez minél inkább meg tudjon valósulni. De ahogy így látjuk, ilyen fogyasztói magatartás vizsgálattal is foglalkozunk, és azt látjuk, hogy Magyarországon akár a bioélelmiszer fogalmát sem ismerik olyan mértékben az emberek, mint ahogy fontos lenne. Nagyon sok így a kavarodás a fogalom használattal, de ezzel együtt azt is látjuk, hogy nagyon fontos jellemzőnek tartják a növényvédőszer maradéktól való mentességet. Az egészségi motivációk megjelennek, és ugyancsak a környezeti motivációk is ott vannak, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért a fogyasztók egyre inkább tudatosabbak, de nagyon fontos megismertetni velük azt, hogy miért is érdemes bioélelmiszer mellett dönteni. És van még egy fontos megállapítása ugye a kutatásunknak, az pedig az, hogy ugye csökken az olló a illetve a nem bioélelmiszerek ára között, tehát hogy a bioélelmiszerek átlagos áremelkedése az alacsonyabb volt, mint a nem biotermékeké, ezért érdemes figyelni az árakat is, már kevésbé számítanak luxus terméknek, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt. És azt is jó tudni, hogyha valaki bioélelmiszert fogyaszt, akkor nem csak önmagáért tesz egy lépést, hanem a bolygónknak a védelméért is, hiszen ez egy vegyszermentes, természetes, fenntartható mezőgazdasági forma. És úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne az, hogyha a fogyasztók is tudatosan keresnék a hazai előállítású biotermékeket, amelyek a Kárpát-medencén belül termettek. Mi javasoljuk azt, hogy szezonálisan válasszák meg a gyümölcsöket, zöldségeket. Egyébként ilyenkor lehet a legkedvezőbb áron is hozzájutni. És a tanulmányunkban az is kijött, hogy az e-kereskedelem az egy olyan értékesítési csatorna, ami rendkívül dinamikusan bővül, de ez is egy környezetbarát értékesítési megoldás, lehet és kényelmes is a fogyasztóknak egy kattintással. A kosarukba kerülhet tulajdonképpen a termék.
1: Hát szerintem ott a legnagyobb, az elkereskedelemnél van a legnagyobb fokú növekedés, mert ugye
0: ott
1: ma...
0: van a legdinamikusabb
1: igen,
0: növekedés.
1: Hát, ugye mindenki igen. interneten vásárol, és tény és való, hogyha bio élelmiszert vagy bioterméket keres az ember, akkor beírja a netre, és rengeteg webshop áll rendelkezésünkre. Tehát tényleg csak válogatni kell a bőség zavarában.
0: Igen, a kiskereskedelmi tanulmányunk egyébként elérhető az Ömki honlapján, és ingyenesen le is tölthető, és tartalmaz ilyen javaslatokat a biotermelők, illetve a fogyasztók számára is, amiket érdemes megfontolni és gyakorlatba ültetni. Úgy gondoljuk egyébként, hogy nagyon sok potenciál lehet abban, hogy a magyar biotermelőket is bekapcsoljuk a kereskedelmi forgalomba. Tulajdonképpen azt lehetett látni a felmérésünkben, hogy a gyümölcsök közül ugye a vizsgált kiskereskedelmi üzlet típusokban a biodéli gyümölcsök domináltak, viszont egy nagyon fontos cél lenne a hazai biogyümölcsök piaci részesedésének is a növelése. Tehát, hogy a hazai termék értékesítés növekedjen, ennek érdekében nagyon is javasolt, hogy a termelők integrálódjanak, szövetkezzenek, mert ezáltal tudnak akár a szupermarketek, diszkontáruházok szállítói közé is bekerülni. Valamint ugye az elkereskedelem is egy olyan lehetőség, aminek úgymond az erejét érdemes nekik is kihasználni, érdemes webshopot indítani, vagy ilyen termelői dobozrendszert létrehozni, vagy csatlakozni már meglévő ilyen biotermékértékesítő platformokhoz, például az Ökopiac térhez, és egyre nagyobb az igény a feldolgozott biotermékek iránt, tehát érdemes a termelőknek bővíteni a termékpalettájukat. A fogyasztói magatartás vizsgálat során az is előjött, hogy a fogyasztók keresik a hazai és az eredeti biotermékeket, tehát fontos kihangsúlyozni azt, hogy ez Magyarországon került előállításra, a fogyasztók szokták is nézni, ugye a címkén a származási országot, amit ön is említett, úgyhogy mi évről évre tervezzük publikálni ezeket a biotermék kiskereskedelmi forgalmi eredményeket, és ezzel az is a célunk, hogy információt nyújtsunk a termelőknek, a kereskedelemben lévő szereplőknek, és ez tulajdonképpen azt is szolgálja, hogy az ökoszektor növekedését elősegítsük, őket pedig hasznos információkkal lássuk el. Tehát, hogy egy biotermelő számára, hogy milyen terméket érdemes most előállítani, mi az, amire a legnagyobb kereslet van, melyik az, ami a leginkább, legdinamikusabban növekszik.
1: Az elmúlt évtizedekben számos tudományos kutatás született, amelyekben kiemelten vizsgálták, miként hatnak a növényi és állati eredetű élelmiszerek beltartalmára az egymástól jelentősen eltérő gazdálkodási módok, valamint az eltérő tápanyag utánpótlási és növényvédelmi gyakorlatok. Ezekről mesélt az elmúlt egy órában Györényi dr. Kis Gyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója. Thank you.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a kitekintő, így nincs más feladatom hátra, mint hogy elbúcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR-kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszáni Neni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hír összefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetése kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségét stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Május 15-én és 16-án rendezi meg a Szeretet Híd programját a Magyar Református Szeretet Szolgálat. A Kárpát-medencei református önkéntes napokra több mint 12 000 jelentkeztek előzetesen, de továbbra is lehet csatlakozni a legkülönfélébb közösségeket segítő tevékenységekhez. A Magyar Református Szeretet Szolgálat alapítványa idén 20 éves, ennek apropóján most egy 20 órás akcióval készülnek az országos megnyitó helyszínén, az Ebesi Logisztikai és Raktárközpontban. Itt például pünkösdi adománycsomagokat állítanak össze, melegételt főznek a rászorulóknak, mentőmaci figurákra készítenek üzeneteket a gyerekeknek. A Magyar Református Szeretet Szolgálat önkéntes koordinátorát, Gyuri Juditot hallják.
2: Az idei Szeretet Hídra közel 350-360 feladatot regisztráltak a résztvevők. Nagyon sokféle, ugye, sok olyan környezetvédelmi feladat van, ami most először jelent meg. Például Sátoraljaújhelyen egy túraútvonalat fognak megtisztítani. Több fejlesztési feladat is van, például Kokadon autógumikból játszóteret készítenek. A jelentkezők száma most több mint 12 000. Ez ugye azért fontos talán, mert idén 12 000 pólót tudtunk biztosítani azoknak, akik részt vesznek ezen a megmozduláson, de természetesen még továbbra is lehet jelentkezni. Most ez a 18. Szeretet Híd, ami különleges az, hogy idén 20 éves a Magyar Református Szeretet Szolgálat Alapítvány, és ehhez egy kicsit kapcsolódva egy formabontó 20 órás önkéntességet tervezünk így megnyitóként. Ebesen a Szeretetszolgálatnak a logisztikai központjában lesz egy 20 órás önkéntesség, 15-én délben kezdődik, és másnap 16-a reggel 8 óráig tart. Nagyon szerettük volna azt, hogy ez egy közösségi program is legyen, ahol egy kicsit az önkéntességre is felhívjuk a figyelmet. Egy ilyen kreatív falat is szeretnénk kirakni, ahol mindenki megoszthatja azt, hogy neki mit jelent az önkéntesség. Magán a megnyitón az egyházi fővédnökünk, Kolumbán Vilmos József erdélyi református egyházkerület püspöke fog részt venni, aki köszönt, illetve Antal Tímea énekesnő pedig egy énekkel is fog kedveskedni azoknak, akik a helyszínen megjelennek.
1: 18. alkalommal ad helyet május 21-én és 22-én a Miskolci Egyetem az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciának. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem szervezésében rendezik meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket és megosszák egymással földtudományi tapasztalataikat. Szúnyog Istvánt, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Karának egyetemi docensét hallják.
3: A legfőbb célja ennek a konferenciának, amely idén már 18. alkalommal kerül megrendezésre, hogy összegyűjtse azokat a középiskolásokat, akik érdeklődnek a földtudományok, nyersanyagok, illetve a földtannak valamelyik ágával, és ezen kutatásokat, amiket ők plusz energiabefektetéssel beletesznek ebbe a tématerületbe, ezt valahol egy fórumon, ezen a konferencián előadhassák, és ebből egy prezentációt készíthessenek, ezt egy zsűri és a közönség előtt előadva értékes eredményekhez juthatnak. Idén is népszerű ez a verseny. Változó egyébként, hogy mennyi középiskolából tudnak eljönni, azt tudni kell, hogy nagyon sok olyan verseny van már a mai világban, a mai napokban, amelyek középiskolásoknak szólnak, de viszont ide tényleg azok a diákok jönnek, akik ezeket a tématerületeket szeretik. És visszatérve a mostani versenyre, amely május 21-én és 22-én csütörtökön és pénteken, tehát a jövő héten kerül megrendezésre. Ezen a versenyen gyakorlatilag elég sok előadás érkezett be, méghozzá 31 előadó diákunk van, gyakorlatilag 18 darab felkészítő középiskolai tanár érkezik velük, és 11 iskola képviselteti magát országos szinten, tehát nem Miskolc és környéke, hanem országos szinten, ahol Esztergomtól kezdve gyakorlatilag Budapesten át, ugye Miskolc természetesen, Kiskörös, Füzesgyarmat, is előfordul az iskolák között, de Békés Csabáról is érkeznek felkészült diákok a kísérő tanárokkal, hogy megvirettessék magukat.
0: 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. Május 16-án, szombaton, a mikrofonnál Huszár Kata. Ebben az órában elsőként hitéleti gondolatokkal kezdünk, majd 6 óra 30 perckor rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően pedig Szira Fruzsina biológussal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatójával beszélget majd Balázs Alexandra kolléganőm. Kedves hallgatóink, jó rádiózást!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a római levél 10. fejezetéből olvasok, az első 13 verset. Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki megcselekszi azokat, él általuk. A hitből való igazság pedig így szól, ne mondd szívedben, ki megy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztust lehozza. Vagy ki megy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Amen. Még csak néhány napja annak, hogy a tovább tanulásra készülő fiatalok megkapták azokat az értesítő leveleket, amiben tájékoztatást küldött számukra a választott intézmény, hogy a felvételi eljárás során sikerült-e elérni a kitűzött célt, megszerezni a vágyott helyet. Sok-sok fiatal úgy érezte, hogy célba ért. És minden bizonnyal voltak sokan olyanok is, akik csalódtak, és azt élték meg, hogy nem volt értelme annak, amire feltették eddigi életüket. Nos, a jó hír az, hogy ha most nem sikerült, vagy nem úgy sikerült, mint a terveikben benne volt, még nem omlik össze a világ, nem ér véget minden. Lehet tovább menni, akár még újra is próbálkozni, vagy mérlegelni, hogy vajon tényleg a helyes, a jó cél felé vették az irányt. Vagy a sikertelenség most egy útjelző akart lenni. A felolvasott ige is egy útjelző lehet számunkra. A törvényről, a törvény szerinti életről és annak a céljáról olvasunk az igében. És nagyon világossá akarja tenni Isten, hogy a cél nem az, hogy a törvények határozzák meg az életünket, mert a törvények, a parancsolatok nem öncélúak, hanem Krisztusra mutatnak. Nem érdemes belefeszülni abba, hogy a törvényeknek minden tekintetben meg akarjunk felelni, vagy másokat akarjunk erre kényszeríteni, hiszen a parancsolatok éppen azt mutatják meg nekünk, hogy milyen nagy szükségünk van valakire, aki segítségünkre siet. Isten a törvényeket azért adta, hogy azok által rátaláljunk a megváltóra. Krisztusra van szükségünk, és a benne nyert új élet, életrendező erejére. Ami nem ebben segít, az igazából nem segít bennünket, és nem segít másokat sem. Ne váljunk törvényeskedésünk miatt szolga lelkűvé, és ne nyomorítsunk azzá másokat sem, hanem találjunk Krisztusra, és segítsünk ebben másokat is. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy a te célod a mi üdvösségünk. Ezért adtad a törvényeket, mint tükröt számunkra, hogy meglássuk, segítségedre szorulunk. Áldunk téged, Úr Jézus, hogy te jöttél, és ma is jössz, hogy segíts, hogy kegyelmedbe fogadj, és üdvösséget adj. Jöjj hozzánk, hozzánk is, Urunk. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje. Akik az adóhivatal által kiajánlott tervezett felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és ÁFA fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer ÁFA fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségét stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutánra általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: nem mondták, hanem azért nem szóltak, mert nem is tudták, hogy szólni kell. Én azt hiszem, hogy ez sokkal általánosabb helyzet, hogy inkább lelepleződött a hitünknek a bizonytalansága, gyengesége, lyukacsossága, elhasználtsága, inadekvátsága, és nem az eleven felnőtt kritikus hit, ami él az egyházakban, beleértve a rendszeresen templomba járó híveket, a lelkészeket, a szolgálattevőket, bármelyik egyházban. Nagyon szeretném úgy megfogalmazni ezeket a dolgokat, hogy az egyházat tényleg egyházként, és nem egy szent, aláfölé rendeltségi rendszerként fogjam fel, hanem valóban egyházként az Isten számára elkülönített közösségként értsem. Nos, tehát lelepleződött a hitünknek a gyengesége, és ezért válaszoltam az előbb arra a kérdésre, hogy mi lenne a fontos, mi lenne a kritérium, mi lenne az elsődleges szempont. Ezért mondom a Sola Scripturát, ezért mondom az evangéliumot, mert ez az, amire oda kell figyelni, mert újra kell tanulnunk az evangéliumot, a hitünket kell megújítani, nem a társadalmi pozíciónkat kell elsősorban most újra tákolni, hanem a hitünket megújítani, mert akkor majd a legközelebbi gyűlöletkampánynál már érzékelni fogjuk azt, hogy hoho, hát pont erről volt szó a vasárnapi istentiszteleten, hogy a gyűlölködés nem Istentől való dolog.
1: De ekkor szerintem, ha ez így lesz, akkor azt a kritikát fogja megkapni az egyház, hogy bezzeg az új kormány esetében megmerik mondani, hogy ez nem helyes, az elmúlt 16 évben meg nem merték megmondani.
0: Amikor én így a hit belső megújításáról beszélek, akkor nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy valami egyszerű és kézenfekvő megoldásnak tartom ezt. Ez egyáltalán nem is egyszerű, és talán nem is kézenfekvő. És közben ugye zakatol a világ, közben az intézményeinket fenn kell tartani, amihez költségvetési pénz kell, beruházások indultak el, hosszú távú beruházások, amiknek a továbbfinanszírozásához pénz kell, az egyházunk társadalmi súlyát megjelenítő kitüntetéseket kell indítványozni, ünnepléseket kell megoldani a helyi közösségekben, ahol el kell tudni dönteni, hogyan álljon hozzá az új polgármesterhez, az új egyéni képviselőhöz, hogyan álljon hozzá a lelkész, vagy a plébános, vagy a püspök, tehát közben a napi ügyek ott tolonganak az asztalunkon, és a másik tolongás pedig a nyilvános, hogy közben folyamatosan, ahogy a kérdésben is benne volt, folyamatosan a nyakunkra járnak, hogy miért nem így, és miért nem úgy, és miért nem előbb, és miért most. Egy nagyon régi egyházi hagyományra szeretnék itt utalni, ami akkori egyházi hagyomány, amikor még nem kellett megküzdenünk azzal, hogy különböző felekezetekhez tartozunk. Ez pedig az árkánum fegyelem, a titoktartási fegyelem. Az árkánum fegyelem az azt jelentette, hogy akkor, amikor egyház üldözés volt elsősorban, akkor a keresztényeket titoktartás kötelezte. A keresztény közösségi életet titok övezte. Nem a nyilvánosság előtt zajlott a keresztény közösségi élet, hanem befelé zajlott. Akkor életveszélyes volt elárulni, hogy hol találkozunk, és elárulni, hogy kik járnak oda, és elárulni, hogy ott miről van szó. Úgy tűnik számomra, hogy az egyházak számára az egyik legnagyobb halálos veszedelem az a tény, hogy nincs árkánum fegyelem, nincs titoktartás, nincs belső kommunikáció, egyházon belüli kommunikáció, hanem minden kommunikáció az acsarkodó nyilvánosság előtt zajlik. Én tudom, hogy a zugirászatnak és a zug kereszténységnek milyen veszélyei vannak, hogy milyen könnyű egy elszigetelt autista keresztény gettóba beszorulni, ahol csak egymással találkozunk, csak egymás nyelvét értjük, és elzárkózunk a világtól, ahova pedig egyébként a küldetésünk szól. Azonban mégis úgy gondolom, hogy egy bölcs arányérzettel meg kell tudni találni azt, hogy az egyházak, az egyházi közösségek, az egyházi intézmények, a lelki gyakorlatok megtalálják azokat az intimitásokat, ahol lehetőség van egymást türelemmel meghallgatni, és ahol lehetőség van az önmagunkkal kapcsolatos kritikáinkat úgy megfogalmazni, hogy az abban az elfogadó, szerető közösségben kapjon csak visszhangot, aminek mi a bizalmunkat odaadtuk, és ne azon túlmenően. mert egyik pap vagy egyik lelkész se fog akkor beszélni a képviselőtestületi tagokkal,

0: vagy a gondnokokkal, vagy nem tudom kikkel, hogyha tudja, hogy másnap azt a Facebookon látja alatta a sok-sok teljesen tájékozatlan és nem is biztos józan kommentelőnek a szövegével. Akkor senkinek nem lesz kedve nyíltan megvallani a saját bizonytalanságait. Egyáltalán is a egyházon belüli bizonytalanságok megvallása az már eleve egy nehéz kérdés, mert akkor sokan arra gondolnak, hogy a bizonytalanság a hit gyengesége. Nem, én úgy gondolom, a bizonytalanság az ébredő hitnek az esélye. Tamás apostolra gondolok. Úgyhogy nagyon igaz az, hogy nem könnyű most válaszolni erre a kihívásra, vagy provokációra, amit most a Tisza kormányzás időszaka hoz, de én másrészt azt is gondolom, hogy azért elég bölcsesség és elég rutin van a nagy egyházak tagjaiban és vezetőiben, hogyha meghallják, hogy az egyház megújulása a gyökerekhez, az eredeti küldetéshez, az eredeti tanításhoz való visszatérés, és ennek a visszatérésnek az egyházi belső körben való támogatása, hogy ez a fontosabb feladat, és nem az új illeszkedés programjának a gyors kidolgozása, akkor én úgy vélem, hogy ma éppen, hogy sokan kívánják ezt a belső munkát. Úgy olvasom, elsősorban én katolikus médiában tájékozódom, mindenkitől elnézést kérek ezért. Úgy látom, hogy a katolikus megszólalók, akik elemzik a most kialakult politikai helyzetet, rendre erről beszélnek, rendre a megújulás szükségességéről beszélnek. És a megújulás az nem váltást jelent, hanem az paradigma váltást jelent.
1: De a társadalom egyházon kívüli részére szeretnék még egy kérdést föltenni, bár ön most azt hangsúlyozta, hogy belül kellene a dolgainkat rendezni, de a társadalom mégiscsak megítéli az egyházat, és erre egy nagyon szembe ötlő, vagy nagyon-nagyon szemet szúró eset volt, amikor Rubovszky Rita nevét belengedte a sajtó, hogy esetleg ő lesz majd oktatási miniszter, jelölt, és végül nem ő lett, de nem is ez a lényeg, nem az ő személyéről akarom kérdezni, hanem arról a jelenségről, ami akkor úgy végig söpört a közbeszédbe, hogy mégis hogy képzeli az új kormány, hogy esetleg egy keresztény szakembert választana, jelölnek egy miniszternek, itt minden marad ugyanúgy, ahogy volt, és nekem olyan érzésem volt az egésztől, mint hogyha azt mondaná egy része a társadalomnak, a kommentelők, megszólalók, hogy ebből elég volt, tehát ide, aki keresztény, az most maradjon csöndbe, elég volt belőlük 16 évig, és most már jöjjenek a nem keresztények. Mit gondol erről a jelenségről valláskutatóként?
0: A propaganda az fertőz. Minek utána azt hallottuk a NER képviselői részéről, hogy ez egy keresztény kormány, keresztény Magyarországot akar megvédeni, az egyházak pedig a szövetségesei, az ellenzéki propaganda pedig azt hangsúlyozta, hogy a NER rendszere a korrupcióra épül, és az egyházak támogatják ezt a korrupciót. Nyilván most, amikor változás állt be, akkor felerősödtek azoknak a hangja, akik az utóbbi állásponton vannak. De ha csak azt bírálták volna a Rubovszky Ritával kapcsolatos vita képviselői, hogy milyen nagy baj, hogy az egyházak ennyire elveszítették az autonómiájukat a NER rendszerében, akkor tulajdonképpen én nem is háborodtam volna fel. Amikor felháborodtam, az a kijelentés volt, hogy aki keresztény, az nem vállalhat közszerepet. Ez pedig sztalinizmus. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az egyház és az állam szétválasztása, a szekularizációnak a folyamatai nem arról szólnak, hogy a személyes meggyőződés bármelyik típusát ki kell erkölcsi alapon, politikai bölcsesség alapján, demokratikus elvek követése miatt, humanizmus alapján, ki tudja mi alapján, ki kell rekeszteni a közért való cselekedetből. Ezt semmilyen liberális gondolatkör, semmilyen demokratikus gondolatkör, semmilyen tradicionális gondolatkör nem tanította, ezt egyedül és kizárólag a kommunista diktatúra tanította, amelyik ráadásul adminisztratív eszközökkel elég sokat el is ért, hogy a hívő személyes hittel rendelkező emberek kiszoruljanak a közéletből, néha az utcai életből, meg néha az egész életből. És az a döbbenetes számomra, hogy Magyarországon egyébként magasan kvalifikált, nagyon intelligens, a saját szakmájukban nagyon sokat elért számomra tekintély emberek is ezt a distinkciót, hogy mit jelent az egyházakon számon kérni azt, hogy tolták a NER szekerét, és azt, hogy az személyes vallási meggyőződés mennyire releváns egy közfeladat betöltésekkel, hogy ezt a distinkciót, ezt a különbségtételt nem tudják megtenni, ez mérhetetlen szomorúsággal tölt el engem. És egy kicsit azt is mutatja, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen fontos lenne az egyházaknak újra tanulni az evangéliumot, akkor egy kicsit azt is mondanunk kell, hogy milyen fontos lenne a társadalomnak újra tanulni a demokráciát.
1: Az nem okozott akkora kérdőjel felháborodást, én nem olvastam Tar Zoltán személyével kapcsolatban ilyen felháborodást, de ugye ő egy református lelkész végzettségű szakember, és ő lesz a kultuszminiszter, tehát kulturális ügyekért is hozzátartozik a határon túli magyarok kérdése és az egyházakkal való kapcsolattartás, ugye. És hogy az ő személyét nem bírált annyira a közvélemény, mit gondol, emögött mi lehet? Nem fontos annyira, hogy melyik miniszter foglalkozik az egyházakkal, vagy az úgy belefér, hogy az egyházakkal foglalkozom valaki, akinek van ez irányú végzettsége. Erről mit gondol?
0: Hát erről azt gondolom, hogy itt azért be kell hozni a szemét. Trubovszky Rita szakmai életútja a dologhoz semmit nem értő kommentelő számára inkább kelti azt a látszatot, hogy ő is neresztény volt, mint sokan mások, míg Tar Zoltán a Tisza kampányába nagyon korán szállt bele, és ezért úgy tudom, talán el is veszítette az állását, hogy talán az egyházi állását, vagy nem egyházi állását, ezt nem tudom.
1: Az egyházi állását már korábban, ez ezzel nem függött össze, egy minisztériumban dolgozott.
0: Na.
1: Egy neres minisztériumban.
0: Egy neres. Igen, tehát na, ugye? De ő ugye, hogy úgy mondjam, időben átállt, időben megvilágosodott, vagy időben átállt, sajnos nem ismerem személyesen, ellentétben Rubovszky Ritát, aki hála Istennek több mint 40 éves barátság fűz minket össze, úgyhogy jól ismerem őt, és nagyon fájt nekem, ahogy bántak vele. Na, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ő a miénk ilyen értelemben. Tehát ő a tiszásoké, ő tiszássá vált. Ő a mi emberünk. Rita nem a mi emberünk, hanem a letűnt rendszer embere. Ez magyarázza azt, hogy Tar Zoltánnal kapcsolatban hiába ő még tetejébe református teológiát is tanult, Rita nem tanult katolikus teológiát, hogy akkor most ővele szemben nem merül fel ez a cunami, ez a kritikai cunami.
1: Utolsó kérdés. Visszaugrok oda, amit talán a legfontosabb gondolat volt a beszélgetésben, ön is hangsúlyozta, azért merem így mondani, hogy az egyházaknak most a evangélium tekintetében kell megvizsgálni a saját szerepüket, helyzetüket, jövőképüket. Mire figyeljünk, akár kívülről, akár belülről, hogy ez sikerül-e ön szerint? Mondjuk egy év múlva, két év múlva, mikorra kellene ennek látszódni, ha ezt sikerült elvégezni?
0: Én azt javaslom, ha kérdeznek, hogy előbb-utóbb, de még tavasszal, vagy a nyár elején szükség lenne arra, hogy legyen Magyarországon egy olyan ökumenikus találkozó, ahol a nagyegyházak meghatározó képviselői közösen egy hosszabb imádság után kijelentik, hogy a következő évet, fél évet az evangéliumra, az Isten igazságra való újra rátalálás számára rezerválják. Ennek a műveletnek a megvalósítása érdekében kidolgoznak a helyi egyházközségek, parókiák, a különböző projektegyházak, szociális intézmények, egyházi iskolák, stb. Részére kidolgozzák az újra evangelizációnak a stratégiáját, házi feladatokkal, segédletekkel. A nagyegyházaknak együtt szerintem nagyon fontos lenne a társadalom felé és a saját tagjaik felé is demonstrálni, hogy érzékelik és értik a kor szavát, a Zeitgeistot, a kor szellemét, és a kor szelleme is, de a Szentlélek is, a Szent Szellem is azt követeli, hogy a megtérésbe fektessük a legnagyobb energiánkat. És ugye a megtérés aznak a görög szava metanoia, és a metanoia, nous, az a gondolkodást jelenti. Nem a lélek tér meg, hanem az emberi gondolkodás átalakítása. Az jelenti a megtérés. Metanoia, gondolkodás átalakítása, megváltoztatása. Tehát nem a lélekről van szó, hanem a gondolkodás átalakításáról. Tehát egy demonstratív, de komolyan gondolt, hiteles, demonstratív kiállásra, egy cezúra, húzásra szükség lenne, hogy mindenki tudja, hogy igen, az egyházak tudják, hogy ez feladat, és tudják, hogy ezen dolgozni kell, és elkezdték a munkát. Aztán már szerintem 20-30 év múlva látni fogjuk annak, hogy van eredménye az evangélium újra tanulásának. És azért mondok ilyen rettenetesen hosszú időszakot, mert a tanulás az nem gyors dolog. Ez nem egy matek óra, ahol a függvény alatti terület kiszámítását, ha valaki megérti, azt akkor egész életében érteni fogja, és a megértéshez lehet, hogy 10 perc is elég. Nem, mert az evangélium újra tanulása az egy életprogramot jelent. Majd meg fog mutatkozni. Szentekben, meglepő döntésekben, sok-sok anyagi természetű dologtól való megválási képességben, a lelki pásztorkodás és a társadalmi szolgálatban megmutatkozó kreativitásban meg fog mutatkozni az, hogy az evangélium tanulása és újratanulása, újra elmélyítése, az kelti a hitet, és a hit pedig, ha él, akkor alkotó hit, kreatív hit.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától. Hírek az Európa Rádióban.
3: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel, a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetése kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetése kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetése kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségi stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,540,000 forintra emelkedett. A közlemény szerint az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,480,000 forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forint közötti szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines volt, áprilisban 55.340 benzines és 48.370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a használtautó.hu felületén.
2: Az időjárásról.
3: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutára általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emessét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval a nyári bőrápolás és hidratálás fontosságáról beszélgettem.
2: Kívülről is és belülről is, igen, jól mondtad, ezt mindkét oldalról meg kell támogatni a bőrünk hidratáltságát, bár klasszikusan csak attól, hogy valaki sokat iszik, nem lesz sokkal hidratáltabb a bőre, tehát, hogy kívülről is kell.
1: Majd Borsodi Bence kertészmérnököt a japán kert kialakításának alapjairól kérdeztem.
3: Hazánkban sokfelé enyhén vagy erősen meszes a talaj, ezért nem igazán alkalmas a japán kert növényeinek. Savanyú talaj nálunk a Soproni-hegységben, az Őrségben, a Somogyi Dombokon és az Északi Középhegységben van. Ezeken a tájakon van a legkönnyebb dolgunk, mert itt a dombok, hegyek miatt valamivel hűvösebb és párásabb a levegő.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan Séffel a bográcsozás alapjairól beszélgettünk.
4: Amit tudni kell, hogy szabadtűzön és bográcsban általában ezek a hagyományos magyar ételek mindig finomabbak, viszont bonyolultabb egy picit az elkészítés, egy kicsivel több odafigyelést igényel, mint a gáztűzhelyen akár otthon megcsinálva egy elektromos főzőlapon.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Elmese.
1: Nagy hirtelen nyári témákra váltottunk, újból egy nagyon fontos nyári problémával fogunk foglalkozni, ez pedig a nyári bőrápolás és hidratálás. Mennyire fontos a bőrünknek azt, hogy hidratáljuk kívülről is és belülről is?
2: Így van, kívülről is és belülről is, igen, jól mondtad, ezt mindkét oldalról meg kell támogatni a bőrünk hidratáltságát, bár klasszikusan csak attól, hogy valaki sokat iszik, nem lesz sokkal hidratáltabb a bőre, tehát hogy kívülről is kell, sőt a távozását, tehát a nagyon intenzív, aktív távozását a hidratáló krémekkel lehet egy kicsit gátolni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy elzárjuk a bőrt, és hogy nem izzadunk, csak segít jobban ott tartani a nedvességet a bőrben. A hidratáló krémek, illetve akár még csak a könnyed szérumok, misztek, tónerek, vagy klasszikus néven tonikok világa van nyáron. És gondoljunk arra, hogy nem feltétlenül csak hidratáló krém lehet az, amivel hidratáljuk a bőrünket kívülről, hanem könnyedebb állagú akár folyadékok és is sprék meg szérumok formájában. Sokan vannak, akár az én vendégeim között is, akik azt mondják, hogy hát nyáron ők nem szeretik krémezni a bőrüket, mert úgy mindent soknak éreznek, ugye, amikor beköszönnek ezek a 31 néhány fokok, és tényleg azt érezzük, hogy folyamatosan izzadunk. Mondjuk maga az izzadság is egy hidratáló réteg és egy hűtő réteg, ugye, ahogy párolog a bőr, hűti a testet mindenhol, ugye nem csak az arcunkon, de mégis a bőr védelme szempontjából, illetve a szépsége szempontjából fontos a hidratáció. És ilyenkor el kell felejteni a nagyon testes krémeket, ha csak nem extrém száraz valakinek a bőre, de egyszerűen tényleg ez az igazság, hogy nem kívánja a bőrünk a túl sok terméket, a túl sok krémet. Maga a fényvédők alá is jó, hogyha van egy hidratáció, mert a fényvédők azért mindig tartalmaznak zsiradékot, olajat, és nem annyira a hidratációjukról híresek, tehát akármilyen fényvédőt is használunk. Tehát alá mindenképpen valamilyen könnyed, hidratáló szérumot. Ugye a hialuronsavat szerintem már senkinek nem kell bemutatni, ez nagyon-nagyon beívódott a köztudatban, hogy jaj, hialuronsavas krémet kérek, vagy azt veszek. Igen, de azt tudni kell, hogy önmagában a hialuronsav az nem hidratál, tehát úgy válik hidratáló molekulává, vagy anyaggá, hogy ha mellé vizet is viszünk a bőrbe, és itt nyilván itt már a belső hidratálásnak is szerepe van, illetve a külső krémekben, vagy tónerekben pótolt hidratációnak, mert a hialuronsav az megköti a vizet. Nagyon-nagyon sokat tud megkötni, tehát tényleg fantasztikusan jól működik, de ha nem hidratálunk mellé, kívülről, akkor a mélyebb rétegekből elvonja a vizet a bőrünkből. És az se jó, mert ugye a mély hidratáció is fontos. Ugye vannak felszíni ráncok, mély ráncok, és a mély ráncoknak kialakulása az abszolút a dehidratált bőrnek az egyik jelensége, meg a felületi ráncok is, tehát nem csak a mimikai ráncok vannak, hanem dehidratációs ráncok. És igen, a férfiaknak is, tehát ugye itt megint említsük meg a férfiakat, mert róluk kevesebbet beszélünk, és szerintem egy könnyed hidratáló szérumot ők is nagyon jó néven vesznek, vagy könnyedebben el tudják viselni a bőrünkön, mert az uraknál fokozottabban jellemző az, hogy jaj, hogy nem szeretik a krémeket érezni a bőrükön. Tehát, hogy talán nem is az ápolással van a gond, hanem az érzet, hogy nem találják meg azt a bőrápoló formát, ami az ő bőrüknek megfelel. De így egy könnyed hidratálással én úgy gondolom, hogy nekik is könnyedebbé válik, így a fényvédőnek is a használata akár. Bár vastagabb a bőrük, tehát ezt azért mindig jelentsük ki, hogy más egy férfi bőr és más egy női bőr, tehát vastagabb szerkezettel rendelkezik, és több mindent elbír egy férfi arcbőr, mint egy egy női arcbőr, de azért nyáron ugye ők is hunyorognak, lehet, hogy hajlamosak többet kint lenni a napon, mert nem annyira tudatosak, mint mondjuk a hölgyek. Nekik is ezek a kis akár fújkálós tonikokat, hogyha beszereznek, akkor az nagyon jótékony tud lenni.
1: Említetted a legelején is, ez valóban így van, hogy nagyon nehezen viseljük a krémeket a nagy melegben, mert úgy érzi az ember, hogy így mint ha be lenne zárva a bőre, és hogy nem lélegzik. Pedig valószínűleg nem így van, hogy ezeket a könnyebb hidratáló krémzseléket, vagy igen, ilyen arcspréket szoktuk alkalmazni. Mennyire nagy hiba az, hogyha valaki egyáltalán nem használja a krémeket, hanem inkább ezekhez fordul, akár naponta többször is?
2: Naponta többször is lehet, és ezért említettem ezeket a tónereket, tonikokat, eszenciákat, amiket akár be is lehet paskolni a bőrbe, így a tenyerünkbe csöpögtetve, vagy még jobb, hogyha pumpás, mert akkor be lehet spriccelni, fújni az arcbőrünket napközben többször. És teljesen megértem azt, aki soknak érzi a krémeket, de szerencsére vannak teljes gélállagú, nyári könnyed krémek, vagy ilyen gélkrém alapú krémek, tehát alkalmazkodjunk mi is, amit a bőrünk kíván. Tehát nem a trendet, vagy nem azt kell nézni, hogy eddig mi volt a rutinunk, hanem a rutinunk alkalmazkodjon ahhoz, hogy mit kíván a bőrünk. És ezeket ilyenkor tényleg újra kell gondolni, hogy mi az, amit a bőrünk kíván, annak megfelelően kell ápolni. Nyilván a lemosás, a tisztítás az ugyanúgy kell, hogy történjen, mert nyáron ugye még többet izzadunk, tehát több méreganyag is kerül ki a bőrünkből, ugye a bőrfelszínre. Ebbe a rétegbe a szálló, por, korom, levegő pora, az jobban megtapad a bőrünkön, tehát az esti arctisztítás az elengedhetetlen. Mind a hölgyeknek, mind az uraknak, mind a fiataloknak, kamaszoknak, tehát az arctisztítás, lemosást este, nem, abszolút fontos, nem szabad elhagyni.
1: A fényvédőzést azt nem győzzük, főleg ilyenkor nyáron hangsúlyozni, viszont a fényvédők között is vannak olyanok, amelyek nem olyan könnyed állagúak, nem tudom másképp fogalmazni, hanem ilyen inkább zsírosabb, inkább ilyen ragacsosabb, tehát hogy nem esik jól magadra tenni, hogy melyik az a formula, ami esetleg a csomagoláson is szerepel, ami tényleg ezt a könnyen beszívódó állagot adja, és hogy ennek van-e olyan fényvédő hatása, mint mondjuk egy nehezebb, zsírosabb fényvédőnek?
2: Nagyon gyorsan és egyszerűen akarok fogalmazni, akkor a spré állagúak azok mindig könnyedebbek. Tehát, hogyha gyorsan kell választani, mert ugye azt fújni kell, tehát az nem lehet nehéz és
1: testes. Nem állhat össze, igen.
2: Igen, igen. Tehát, hogy ez egy jó külső jelző, hogy az biztos, hogy könnyedebb. Az, hogy mit sprézünk ki, lehetnek könnyed teljes emulziók, vagy ilyen keverék, víz és olaj keveréke, egyvelege, amit össze kell rázni, de mindenképpen könnyedebbek, mint egy krém. Bár most már azt látom, hogy a kozmetikai cégek nagyon-nagyon gyorsan dolgoznak azon, egyre másra jönnek ki a sokkal modernebb összetételű és állagú fényvédők. Tehát nagyon jó lenne, igen, ha ki tudnánk próbálni, mert a puding próbálja az evés, de hogyha nincs erre lehetőség, és nem szeretjük a krémeket, akkor egy sprével nem nagyon tudunk mellé fogni, mert az biztos, hogy sokkal könnyedebb lesz.
1: Ezt elég reggel felkelnünk, és ez délutánig kitart, főleg, hogyha nem töltöd az egész napot kint a szabad.
2: Igen, hogyha az átérben dolgozunk, akkor nyilván ott nem kell fújkálni napközben, de ha már hazafelé megy, és csak reggel kente be valaki magát, akkor már érdemes a hazaútnál, te ha sétálgat, akkor mindenképpen érdemes befújni. Illetve teljesen más kategória a nyaralás, tópart, vízpart, strandolás, vagy egy túra, egy kirándulás, tehát hogyha valaki egész nap kint van a napsütésben, akkor igen, ezeket így szakirodalom szerint 2 óránként kell ismételni, és ilyenkor is jó szolgálatot tesznek a sprék, amiket ugye rá lehet fújni az arcra, és nem kell akár mondjuk egy túra közben koszos kézzel az arcunkhoz nyúlni és kenegetni, illetve vannak kifejezetten ilyen újrapótláshoz vagy túrázáshoz való fényvédő stiftek, amiket csak a tubusából picit meg kell tekerni, úgy, mint egy hónajdezodort, egy hónajstiftet, és akkor azzal közvetlenül tudjuk az arcunkra kenni. ezek viszont tömények. Tehát tudni kell róla, hogy ezek nagyon sűrű állagúak, nem hidratáló típusúak, de egy gyors pótlásra, egy túrán például tökéletes lehet ez is.
1: És hát ugye ne feledkezzünk meg azok például szabadban dolgozók. A napjuk nagy részét kint töltik, akár tűző napon is, mert hogy olyan munkájuk van. Őnekik meg azért extra védelemre van szükségünk szerintem ahhoz, hogy tényleg károsodás nélkül.
2: Nagyon károsítani tudja a bőrt, és itt minden szempontból, tehát hogy most oké, nem csak a ráncok, bár nyilván mi hölgyek azt sem szeretjük, de nagyon-nagyon el tudja mélyíteni a ráncokat. Még az antioxidánsokról nem is beszéltünk, de jó, hogyha ezek is benne vannak már eleve mondjuk egy fényvédőben, vagy ha nincs, akkor amit aláviszünk, ilyen frissítő, hidratáló krémek, azok mindenképpen legyenek, mert segítik ezt az oxidatív stresszt semlegesíteni, vagy a nap az UV-sugárzásnak a fényvédők hatását erősítik, így az UV-sugárzással szemben. Tehát nagyon sok kis apró dolog van, érdemes tájékozódni ebben, de igen, tehát hogy azért a bőrráknak a jelenléte az meg sokszorozódott napjainkra. Ilyen orvossal beszélgettem, és mondta, hogy nagyon-nagyon gyakori, és a legkülönfélébb helyeken fordul elő. Tehát nem szabad ezt félváról venni.
1: Nem játék, így van. Erre nagyon oda kell figyelnünk. Nem akartuk ilyen borúsan zárni ezt a beszélgetést, de igazából tényleg nagyon-nagyon fontos ezekre odafigyelni. Apróságoknak tűnnek, de gyakorlatilag azért az egészségünk múlhat rajta. Tehát ez nem úgy van, mint 20-30 évvel ezelőtt.
2: Igen, és a kisgyerekeknél is.
1: Igen, tehát nekik meg pláne. Rájuk meg még inkább oda kell figyelni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy hát segítségemre voltál ebben a figyelemfelhívásban, és reméljük, hogy mindenkinek sikerült jó tanácsot adni arra vonatkozólag, hogy hogyan hidratáljon és fényvédőzön egyszerre, hogy ez ne legyen kellemetlen a nyári melegben. Én további szép napot, jó munkát kívánok neked, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Borsodi Bencét, a Megyeri Szabolcs kertészetének kertészmérnökét. Szép jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk már, az legutoljára mediterrán kertekről, és akkor most van egy másik jellegzetes kerttípus, amit egyre gyakrabban használnak az otthonaik díszítésére a lakosok, ezek pedig a japán kertek. Mik a japán kertek jellemzői?
2: A japán kertek egyszerre gyönyörködtetnek és elgondolkodtatnak. A japán kertek határtalan békességet, nyugalmat árasztanak. Úgy érezzük, hogy egy másik dimenzióba kerültünk, szinte lelassul az idő az ott töltött percek alatt. A kertet mint átfogó kompozíciót értékelhetjük, melyben a különböző szögekből láthatjuk, ahogy a természetben kifejlődnek az évszakok, napszakok és időjárások sajátosságai. Egyes japán kerteket csak arra szánnak, hogy a szemlélődő kívülről egy bizonyos szögből nézze, vagy csak kívülről, de többszögből, de sok kert bejárható vagy körüljárható az építő szándékainak megfelelően. Tipikus japán kertben rendszerint megtalálható a víz kisebb csobogó, patak vagy tó formájában. Nagyon gyakran szigetet alakítanak ki a tóban, melyre íves hídő vezet át. Sok-sok faragott szobor van elhelyezve a japán kertekben. Elengedhetetlenek a különleges formájú, mintázatú vagy színű kövek, kavicsok művészi elrendezésben. A kert számos pontjára tesznek pagodaszerű lámpásokat, melyeket természetes kőből faragnak ki. A nagyobb kertekből elengedhetetlen a kerti pavilon. Nagyon hangulatos, ha a pavilonhoz esetleg egy nagyobb fa ágára bambuszból készült szélcsengőt helyezünk ki.
1: Mire kell figyelnünk a japán kert kialakításakor?
2: Arra mindenképp, hogy lényegi különbségek vannak hazánk és japán természetföldrajza között. Először is japán klímájából, éghajlatából kell kiindulnunk. A leglényegibb különbség, hogy magas a levegő páratartalma hazánk éghajlatához képest. Az éghajlatváltozás miatt az utóbbi évtizedekben fokozódnak a forró nyarak, gyakori a légköri aszály, és ezt a forró száraz levegőt nehezen viselik az Ázsiából származó növények. A telek ott is hidegek, de sok-sok csapadék esik. Mivel nálunk egyre ritkábbak a kemény telek, ezért jó eséllyel nem fagynak el a japán kert növényei. A sok csapadék, ami hó formájában Japánban hull, természetes védelmet nyújt a növényeknek, ugyanis a hó remekül szigetel, alatta a fiatal növények nem fagynak el. A természetes védelem hiánya miatt érdemes japán kertünk fiatal, még kisméretű növényeit télen takarni, vigyázni rájuk. Hatalmas vulkanikus eredeti hegyekből, dombokból állnak Japán szigetei. A vulkanikus alapkőzetre az jellemző, hogy savanyú talaj alakul ki belőle, azaz a Japánból származó növények erősen mészkerülőek. Hazánkban sokfelé enyhén vagy erősen meszes a talaj, ezért nem igazán alkalmas a japán kert növényeinek. Savanyú talaj nálunk a Soproni-hegységben, az Őrségben, a Somogyi dombokon és az északi középhegységben van. Ezeken a tájakon van a legkönnyebb dolgunk, mert itt a dombok, hegyek miatt valamivel hűvösebb és párásabb a levegő, ami alapvetően jó a japán növényeknek, valamint a talaj pH-ja is megfelelő számukra.
1: Milyen növényeket ajánl a japán kertbe?
2: Három növény biztos vagyok benne, hogy mindenkinek eszébe jut. Ezek a japán juhar, a japán cseresznye és a bambuszok. A japán juhar japán hegyvidéki területein él, az erdők szélén vagy az erdők cserje szintjében. Kimondottan igényesnek mondható, viszonylag lassú növekedésű növények. Több ezer fajtáját kinemesítették, rengeteg színváltozatban, méretben, habitusban elérhetőek. Gordolombú fajtáival vigyázni kell, mert tűzönapon levelei könnyen megégnek, árnyékban jól érzi magát, de sajnos a bordolomb akár teljesen vissza tud zöldülni, ezért köztes megoldást, félárnyékot kell keresni, és főleg az égető, kora délutáni naptól kell óvni ezeket a növényeket. A cseresznyevirágzás, vagy szakura, Japánban nagy tradíciójú ünnep, amire több millióan látogatnak el minden évben. A tél elmúltával nyíló virágok a megújulást szimbolizálják. Vannak kisebb, okorformájú cseresznyék, de ültethetünk akár 8-10 méter magasra megnövő fajtákat is. virágaik színe a fehértől a sötét rózsaszínig terjed. Egyet a személyes kedvencemet emelném ki a Stroop-száz japán cseresznye fajta közül. A Kanzen fajtának sötét rózsaszín, tömbetelt virágai vannak. A fágrendszere vázaszerű, magassági eléri a 8 méter. Nyáron levelei zöldek, ősszel narancssárgára váltanak. Legalább egy díszcseresznyét érdemes a japán kertbe beültetni. Harmadik növényünk a bambusz. Három tulajdonság biztosan jellemzi ezeket a növényeket. Elpusztíthatatlanok, igénytelenek és gyorsan nőnek. Ezen tulajdonságok miatt kell óvatosan bánni velük. Bambusz gyöktörzsel, azaz rizómával terjeszkedő növény. A föld alatt folyamatosan hozza vízszintesen hajtásait, és rövid idő alatt nagy területet képes elfoglalni, ami problémát jelent, mert nem fog csak a számára kijelölt helyen maradni. Gyökércsablával lehet védekezni a terjeszkedése ellen. A földbe függőlegesen 60-70 cm mélységig le kell süllyeszteni legalább 1-1,5 mm vastag műanyag lemezt. Ezen már nem tudnak áthatolni a bambusz rizómái. A rizómák kizárólag vízszintes irányban terjednek, átlagosan 30-40 cm-es mélységben, ezért a bambusz alá nem kell lemezt letenni védekezésül. Le fognak érni a gyökerek egészen mélyre, a gyökércsapdá alá is, de ezek csak vizet és a benne oldott tápanyagokat vesznek fel a talajból.
1: Minden bambuszra ennyire óvatosan kell bánnunk?
2: Szerencsére nem. A fergézia nemzetségbe tartozó fajok, azaz az ernyőbambuszok, rizomatípusna más. Ők is rizomákkal terjeszkednek, de az előbb említett bambuszokkal ellentétben rövid, pár centiméteres földbeni hajtásokat hoznak, ezért nem kell attól tartani, hogy uralmuk alá hajtják a kertet, sőt szomszédaik kertjét is.
1: Milyen növényeket ajánlana még a japán kertbe?
2: A japán kert akkor magnólia, azaz livionfa. Rengeteg fajtáját nemesítették. A fehértől a sárgán át a rózsaszínig, sőt sötét lilás bordaig terjed a virágszínük. Vannak két méteres remegnövő cserjék, mint a sötét bíbor színű szuzán fajta, de egyesek, mint a magnólia kobusz, azaz a fehér livionfa 8-10 méter magasak is lesznek. Ezek a növények savanyú talajt igényelnek, virágai lombfakadás előtt vagy azzal egy időben nyílnak. Sokan keverik a liliomfát a tulipánfával. A tulipánfa hatalmas, 25-30 méter magasra megnövő fa lesz. Virágai érdekes megjelenésűek, sárgák. Amennyiben nagy kertünk van, bátran válaszunk bele a liliomfa mellett tulipánfát is. Elengedhetetlen még a rododendronok, azaz havaszszépék. Biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri ezeket a növényeket. Vannak lombhullató és örökzöld fajok is. Cserje termető, virágával díszítő növények. Virágaik sárga, lila, rózsaszín, piros, fehér színekben virítanak. Kimondottan savanyú talajt és félárnyékos helyet igényelnek. Hazánkban Kám település mellett hatalmas gyűjtemény van rododendronokból a Jeli Arborétumban. Érdemes áprilisban ellátogatni ide és ötletet gyűjteni, hogy milyen növényeket ültessünk japáni kertünkben. Örökzöldek közül remek választás a fekete fenyő. A japán kertekben gyakran megjelennek a formára nyírt növények, különleges megjelenésűek azok a fenyők, amelyeket úgy nyírnak, hogy az ágvégeken lapos kis párnákat alakítanak ki. Az egész nagy fa olyan lesz, mintha bonsztály lenne.
1: Ha már a bonsztályokat említette, hogy mi a helyzet ezekkel a minifákkal?
2: A bonsztály szó tulajdonképpen edényben nevelt fát jelent. Lapos, szögletes vagy ovális tálakban szokták nevelni ezeket a törpefákat. Sűrű, nagyon tudatos metszéssel az ágak megfelelő helyzetben való rögzítésével lehet kialakítani a szebbnél szebb bonsztályokat. Érdemes a kert központi részében nagyobb kőtömbökön, faragott oszlopokon elhelyezni ilyen minifákat. Olyan helyre kell tenni őket, ahol közel lehet menni hozzájuk, mert a lombkoronájuk részletgazdagsága csak közelről érvényesül.
1: Az évelők közül melyek azok a növények, amelyek a japán kertbe illenek?
2: Az árnyékliliomok mindenképp, hatalmas a fajta választékuk. Elsősorban leveleikkel díszítenek, de fehér és lila viráguk nyáron plusz díszt ad. Ezek a növények félárnyékos vagy árnyékos helyet kedvelnek, semmiképp nem szabad fűzön arra ültetnünk őket. A kert vizes részei köré ültestünk sárslijomot. Magas 80-120 cm-es virágszárakon hozzák citrom és narancsárga, piros és bordó virágaikat. Ezek vízimitátor növények, tehát nagyon jól illenek a vízpartra. Megemlíteném még a tolbugákat, középmagas felálló száró évelők, mély zöld, összetett, dekoratív levelekkel. Fehér, rózsaszín és málnavörös virágai keskeny buga virágzatba tömörülnek.
1: Köszönjük szépen a japán kert kialakításának részletes ismertetését. Aki ilyenen töri a fejét, az nyugodtan vágjon bele és kezdje el hozzá gyűjtögetni a növényeket, az ígletet. Én köszönöm, hogy itt volt velem. Én további szép napot, jó munkát kívánok, utána természetesen jó pihenést. Viszont hallásra!
2: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra!

0: Gyerek játszik ezzel a játékkal, ez egy nagyon hajaz a szimulátor technológiára, tehát jobban bele tudja képzelni magát a játékban, nagyon valósághű, nagyon úgy érzi, mintha az élethez, az igazi élethez, a való élethez nagyon közel lenne, és ezekben a játékokban ugye a nagyon életszerűek az épületek, a játékosok, mindenki, és ebben elkezd különböző küldetéseket vinni, és akkor képzeljük el, hogy mindenki ismeri a pavlovi reakciót, ugye, amikor a Pavlov megcsengette, ugye, a csengőt, jött a kutya, kapott ételt, ezt megcsinálta több százszor, és akkor hirtelen összekötődött az étel a csengővel. Tehát ezt hívjuk klasszikus kondicionálásnak. És ebben az esetben a gyerekeknél ugyanez játszódik le, hogy mondjuk a gyerekek hazamennek, elkezdenek mondjuk bekapcsolnak egy zenét, csinálnak egy pizzát, jól érzik magukat, röhögnek, buli, haverok, tök jó, szórakozunk, és közben pedig mondjuk a játékban szétlőnek mindenkit, repkednek a végtagok, folyik a vér, összekötődik a buli, a jó érzés az erőszakkal, ezáltal lesznek érzéketlenítve az erőszak iránt, nem jelent utána nekik akkora problémát, amikor erőszakosak. Most ez egy olyan környezetben, mint a, mondjuk az USA, ahol rengeteg fegyver van kín, ez bele tud torkolni mondjuk egy iskolai lövöldözésbe, egy európai környezetben, ahol sokkal szigorúbbak ezek a szabályok, ott pedig abban jelentkezik, hogy az iskolai agresszió, illetve hogy annak a fizikai megvalósulása, az erőszak, az gyakorlatilag sokkal durvábban jelen van, tehát nem az történik, mint régen, hogy valaki lekerült a földre, vagy az első mondjuk fájdalom, vagy az első vérhatására, amit látszottok, akkor leállt mondjuk ez a verekedés a gyerekeknél, hanem még a földön is tovább megy a rúgdosás, tehát sokkal tovább mennek el, mert nem okoz számukra problémát az erőszak, az agresszió, mert érzéketlenednek a játékok által ebbe az irányba.
1: Mely életkorban a legérzékenyebbek a gyerekek a digitális tartalmak agresszív hatásaira? Másképp hatnak-e ezek a játékok a kisgyerekekre, mint a kamaszokra?
0: Hát ugye minél fiatalabb a gyermek, ugye annál fejletlenebb még az idegrendszere, annál inkább hat rá egy fejlődő idegrendszerre ezek a külső mechanizmusok. Ugye itt alapvetően azt szoktuk mondani, hogy az ilyen a digitális tér és annak a hatásai, azok ugye 14-15 éves korig ott különösen erőteljesen hatnak, mert 14-15 éves kortól kezd el a gyereknek az erőső lebenye, tehát az a magasabb gondolkodási rész, ahol a végrehajtó funkciók vannak, elkezd stabilizálódni, és a 20-as évek közepére érik meg az idegrendszer. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egyébként a 20-as évek közepéig mindenki, tehát ugyanúgy a 15 éves gyerek, mint a 8 éves is érzékeny rá. Nyilván egy 15-16 éves gyerek a környezettől függően, attól függően, hogy mennyit sportol, mennyit alszik normálisan, milyen baráti kapcsolatai vannak, hogy fejlődött, érett az idegrendszere, az meghatározza, hogy például milyen önkontrollal rendelkezik, vagy milyen indulatszabályozással rendelkezik, mert ezek a funkciók, mind az önkontroll, meg az indulatszabályozás, a kritikus gondolkodás, ezek mind-mind az erős lebenyben vannak, és 14-15 éves kortól 20-as évek közepéig érnek meg teljesen, hogy minden gyerek itt valamelyik fázisában van ennek a dolognak. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy alapvetően innentől tud a gyerek egyfajta kontrollt gyakorolni, meg egyfajta tudatos döntést hozni ebben a dologban, amikor ez megtörténik, de nem mindegy, hogy az addigi életét, mondjuk a 14 éves kor előtti időszakát hogy töltötte, hogy mondjuk napi 8 órát egy okostelefonon volt, vagy laptopon is játszott, meg közösségi médiát, meg videókat nézegetett, vagy pedig ténylegesen mondjuk egy érett és előreadott idegrendszere van a gyereknek, úgyhogy nagyjából ettől függ.
2: Nagyon érdekes hír volt, amikor arról hallhatunk már vidékünkön is, hogy internetes zaklatás hatására gyermekagressziót végez osztálytársaival, iskolatársaival. Nagyon sok kérdés merül fel ilyenkor, hogy történhet meg, és hogy mi lehet az a másik oldal, mi az az erő, amelyet nem lát a szülő, nem lát a közösség, és az interneten keresztül arra készteti valamilyen formában, kényszeríti, készteti, vagy éppen kihívás formájában biztatja, hogy kárt tegyen másban.
0: Hát igen, ugye ezek a játékok, ahogy mondtam is, hogy ez az erőszak iránti érzéketlenítéssel, ezzel sajnos nagyon sok kárt tudnak okozni a gyerekeknek. A szülő az sokszor vakon van ezben a dologban, tehát fogalma sincsen, hogy a gyerek mit csinál. Bennül a szobájában, ott van a számítógépen, vagy a tabletjén, vagy az okostelefonján, csukott ajtónál csinálja a dolgát. A szülő ugye úgy van, hogy a gyerek biztonságban van, itthon van, mi baja lehet. Közben vadidegenekkel beszél, különböző ilyen erőszakos játékokat játszik, formálják a nézeteit, különböző csapatokban küldetéseket teljesítenek, mondjuk egy Fortnite-ban, ott van egy ilyen közeg, ahol szocializálódik gyakorlatilag ezekre a dolgokra, úgyhogy ezek aztán utána nyilvánvalóan eszkalálódnak, nem minden

0: kihat ez ugyanúgy, de itt ugye ez a személyiség függő, hogy kinek, kit mennyire tud egy ilyen beszippantani, és milyen hatással tud rá lenni. Úgyhogy ez sajnos ez egy lényegi dolog, és ugye, ahogy az előbb is említettem, az önkontroll hiánya miatt egy ilyen gyerek nagyon nehezen tud nem csak az erőszak és az érzéketlenített erőszak miatt ezeknek a dolgoknak gátat szabni, de ott van a cyberbullying is, amit említettél, ami mondjuk egy 12-13 éves gyerek, amikor felmegy mondjuk a közösségi médiába, és ott, vagy akár egy játékban, mint mondjuk egy Robloxban, ahol idegenekkel tudsz beszélni, vagy egy Fortnite-ban is tök vad idegenekkel tudsz beszélni, meg velük kapcsolódsz, tehát ott van egy ilyen viszonyod velük. Nagyon-nagyon nehezen tudja egy gyerek megállapítani, hogy kivel van ott, kivel beszél, nem rendelkezik még azokkal a védelmi mechanizmusokkal, hogy felismerje, mondjuk ha valaki rossz szándékkal közelít felé, nem ismeri fel, hogyha manipulálni akarják, és itt általában a másik oldalon ugye olyan emberek vannak, mondjuk ezek a profilok mögött, akik meg pontosan tudják, hogy milyen technikákkal tudnak még egy fejlett lélekrendszerű gyereket behúzni ezekbe a dolgokba. Ugye ennek az egyik ékes példája a sexting, amikor gyakorlatilag és ez most már leginkább a fiúkat érinti, tehát a kamasz fiúkat, amikor konkrétan egy ilyen jól kinéző, ilyen bombanőnek kiadó, tehát egy ilyen 14-15-16 éves kamaszlánynak adja ki magát, mondjuk egy Nigerben vagy egy Nigériában levő cyberbullying emberke, aki ezzel foglalkozik, és elkezd ráírogatni mondjuk egy ilyen fiatal srác, egy kamasz srác, aki éppen abban a biológiai fázisban van, hogy ugye a lányokkal ismerkedik, meg ugye itt jönnek az első ilyen kapcsolódások fiú-lány között, és ráír, hogy milyen jól nézel ki, meg láttalak, meg milyen jól lenne beszélgetni, felrak magáról képeket, teljesen kamu az egész, és addig jut el, hogy a fiúnak ugye nyilván ő neki ez egy nagyon jól eső érzés, hogy akkor valaki ír rá, küld magáról egy képet, utána küld magáról egy lengébb fotót, és utána egy idő után, ugye, amikor bizalmába férkezik, akkor megkér a fiút, hogy ő is küldjön magáról egy fotót, egy félmesztelen fotót, vagy egy mesztelen fotót, és akkor onnantól, amikor ezt elküldi, onnantól elindul a zsarolás, mert onnantól elkezdi zsarolni, hogy oké, fizessél nekem ennyi meg ennyi pénzt, különben elküldöm ezt a fotót, amit elküldtél rólam az összes barátodnak, a szüleidnek, a tanáraidnak, az osztálytársaidnak, mindenkinek, és innentől elindul egy zsarolás, elkezdenek fizetni ezek a kamaszok, amennyit tudnak, azt elfogy a pénz. Szülőnek nem szól, mert ez sziki, és nagyon-nagyon rosszul érzi magát ebben a dologban, és akkor vagy odáig fajul, hogy akkor végül kiderül, és akkor rendőrségügy lesz belőle, és lezárul, de nagyon sok esetben történt olyan is, hogy öngyilkosságot követett el ez a kamasz fiú, mert nem tudott máshogyan kijönni, nem látott más kiutat ebből a dologból. Úgyhogy nagyjából ezzel állunk szembe, sajnálatos módon.
1: Elképesztő, és talán nehéz szavakat is találni a dolgok mögött. A kihívások, illetve a zsarolások és a zaklatás, ez a három kulcsszót, amit leírtunk. Mi az, amit a külső erők láthatnak ebből, vagy vannak-e olyan jelek, amiket figyelni kell szülőként, tanárként, barátként, amikor valaki ilyen, ennek az áldozat, vagy ennek a folyamatában van és áldozat szerepben kerül?
0: Nincsenek speciális jelek az egyes dolgokra kinézve, inkább azt mondanám, hogy ilyen általános jeleket lehet észrevenni a gyereken, amire mindenképp érdemes felfigyelni, hogy ezeket ilyen red flag-eknek hívjuk. Tehát ami ténylegesen olyan figyelmeztető jelek, aminek egy ilyen vészjelzőt be kéne kapcsolnia az emberben. Ezekből a leginkább, hogyha általánosságban mondom, akkor azt lehetne mondani, hogy ha a megszokotthoz képest a gyereknek a viselkedése elkezd lényegesen megváltozni. Itt talán amiket lehet mondani ebben a dologban, a leginkább az talán az, hogy a gyerek mondjuk alapvetően kevesebbet beszél, tehát elkezd mondjuk magába fordulni. Elkezd motiválatlanná válni, ez talán az egyik legfontosabb jel. Elkezdi azokat a dolgokat, amit addig nagyon szeretett csinálni, mondjuk edzésre járni, barátokkal találkozni, kirándulni, zenét tanulni, amit addig szeretett, azokat elkezdi elhagyni. Unalmasnak véli, nem szereti, nem akarja csinálni, nem eléggé izgalmas a számára. Ez mind-mind azt jelzi, hogy felborult egy kicsit ez a nem csak a kapcsolati viszonyai, hanem mondjuk a dopamin szintje felborult a játékok hatására, a közösségi média hatására, a TikTok videók hatására, és elveszti az érdeklődését az igazán fontos dolgok irányába, és ez ebben jelentkezik meg, hogy unalmassá válik, és általában a gyereknél egy ilyen motiválatlanság az, ami megfigyelhető. Ugye a dopamin az motivációs hormonnak is szoktuk mondani, nagy mértékben fel a gyereknek a motivációjáért. Hogyha a gyerek nem motivált az életben, akkor nem akar csinálni dolgokat, nem akar előre menni, nem akar eredményeket elérni, ami utána nagyon nagy problémát jelent a számára, mert ugye fejlődési ezerben nagyon nagyon nagy szükség van. Úgyhogy nagyjából ezek szoktak a jelek lenni, hogyha a gyerek elkezd mondjuk hazudozni ebben a dologban, tehát füllenteni azért, hogy többet tudjon használni egy ilyen eszközt mondjuk, tehát hogy egy ilyen plusz időt kapjon hozzá, vagy pedig ténylegesen látszik rajta, hogy rosszul érzi magát, vagy hogy szomorúbb, meg tényleg egy ilyen mentális állapota mondjuk, vagyis hát inkább így a kedve, a viselkedése romlik, de mégis használja tovább a dolgot, hogy ez már a függőség jel, amikor valaki tudja, hogy rossz neki, tudja, hogy nem, tehát hogy negatívan hat az életére, mégis tovább használja. Hogy ezeket észre kell venni, de mindennek természetesen az a feltétele, hogy a szülő az foglalkozzon ezzel a témával. Tehát legyen egyfajta, ha nem is azt mondom, hogy szakértője ennek a témának, de hogy legyenek ismeretei ezen a területen, mert ha nincsenek ismereteim ezen a területen, akkor nem foglalkozom vele. Vagy még egyet visszalépve, és ez a legfontosabb, a szülő ezt nem tekinti problémának, amiről most beszélünk, nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, mert azt gondolja, hogy az nekem is volt tévém, nekem is volt számítógépem, Commodore 64-em, én is túléltem, a gyereknek sem lesz semmi baja, és hogyha ez van, hogy egy szülő mondjuk itt ebben a stációban van, akkor a szülő nem tekinti ezt problémának, nem figyel a jelekre, nem érdekli, mert majd úgyis túl lesz rajta, és nem érdekli a megoldás sem, nem keresi ezeket a megoldásokat. Rendkívül fontos, hogy a szülőköz eljusson az, hogy ez nem a tévé, ez nem egy ilyen passzív képernyő, ez nem az a világ, ami volt, hanem ez egy magasan, erőteljesen függőségre és különböző ilyen negatív mechanizmusokra tervezett eszköz, aminek a profita célja nem pedig a gyereknek a mentális egészsége. Úgyhogy a szülőknek ebben kulcs szerepük van, a gyerekeknek is természetesen, de a gyerekek ezt nem tudják egyedül megoldani, csak kizárólag úgy működik, a szülő és a gyerek együtt tud dolgozni.
2: Az elmúlt percekben Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A hajdúbihari Ebesen a Magyar Református Szeretetszolgálat logisztikai központjában nyitották meg pénteken az idei Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programjait. Ezen a hétvégén több mint 100 anyaországi és határon túli településen mintegy 13 ezer önkéntes jótékonykodik. A léleknek és a testnek is szüksége van a segítségre, utalt a krisztusi feladatra Kolumbán Vilmos József erdélyi püspök, az idei Szeretett Híd egyházi fővédnöke megjegyezve a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház diakóniai szolgálatát, az önkéntesség és az önzetlen szeretet vezérli. A diakónusok igyekeznek segíteni mindazokon, akik a társadalom perifériájára szorulnak. Antal Tímea énekes, előadó művész, a program világi fővédnöke a Szeretett Híd egyik fontos üzenetének nevezte, hogy nem tökéletes emberekre, hanem nyitott szívekre és segítőkész kezekre van szükség. Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke felidézte, az idén 20 éves szeretetszolgálat legelső programjai közé tartozik a Szeretett Híd. A rászorulóknak, a terheket hordozó embereknek akkor is segíteni kell, ha az egyházon kívül élnek. A gyülekezetek, az egyház, a Kárpát-medencei Magyar Reformátusság ezt teszi, hangsúlyozta az elnök. Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívták fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra és az alapítvány jubileumára. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261 milliárd 700 millió forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 4 billió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített személyjövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a terhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után, az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca, Budapesten az otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamat támogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmaz az elemzés. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Dél-Alföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon. Délutánra általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Légy hű a Szentíráshoz. Akik ellentmondanak igéjének, teljes sötétségben vannak. Ézsaiás proféta könyve 8. fejezet 19-es vers. Az amerikai 16-20 évesek többsége így felelt arra a kérdésre, hogy Isten ihletett és csalhatatlan szavának hiszi-e a Bibliát. Legyen hát, elfogadom, de csak akkor, ha te meg is éled. Micsoda őszinte válasz! Gondolj csak bele, ki volt az első, akiről feljegyezték, hogy hazudott? A sátán. Az Édenkertben meggyőzte Évát afelől, hogy nyugodtan megeheti a tiltott gyümölcsöt, és hogy Isten nem gondolta komolyan, amit mondott. A sátán mind a mai napig ugyanezt az ócska hazugságot terjeszti, ezért hallani efféle megjegyzéseket. Először is sokféleképpen lehet értelmezni a Bibliát. Ez észszerűen hangzik, amíg el nem olvasod a következő verseket. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Péter második levele első fejezet 20-as verstől a 21-es versig. Ézsaiás ezt mondta, akik ellentmondanak igéjének, teljes sötétségben vannak. 2 × 2 mindig 4, ha ebben vitát nyitunk, mindenki a maga önkényes értelmezését és értékítéletét fogja súlykolni, és akkor valaki biztosan rosszul jár. Másodszor nem számít, mit hiszel, ha őszintén hiszed. Mi van, ha bármi komolyan gondolod is, tévedsz? Ha egy orvos rossz gyógyszert ír fel, az javulás helyett halálhoz vezethet. Harmadszor inkább ne mondj semmit sem, hogy megbánts valakit. Ha ég valakinek a háza, nem figyelmeztetett talán, hogy megmesd az életét? Jézus ezt mondta, mielőtt elárulták. Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem. Márk evangéliuma 14. fejezet 27-es vers. Az igazság fáj, de gyógyít. Maradjunk hát mindig hűek a Szentíráshoz. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Svéd asztal című magazin műsorát hallják 2026. május 16-án, szombaton, amikor is a botondok ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik most ünneplik a születésnapjukat. Néhány mondatban a tartalomról. 10 éve vezeti Tiszanagyfalu települését Rudolf János Ferenc néppolgármester. Az elmúlt egy évtized munkájáról és eredményeiről hallhatnak hamarosan.
2: Nagyon sok fejlesztés valósult meg, hasznos dolgokra pályáztunk. A legértékesebb, legnagyobb nagyságrendet a újonnan épített bölcsődény képviseli, de ezen kívül bővítettük az óvodánkat. Ez jelenleg ebben az évben sikerült megvalósítani önerőből, de korábbi években felújítás alá került az óvoda, a konyha, az utakat felújítottuk, közparkot építettünk, játszótereket újítottunk fel, virányos település is hozzánk tartozik.
1: Ezt követően Bodor Viktóriával a Debreceni Hittudományi Egyetem 6. éves teológus lelkész szakos hallgatójával beszélgetünk, aki a Szatmári Református Egyházmegyében tölti jelenleg gyakornoki idejét.
3: Nekem a családom egyébként nem volt egyház közeli. Tehát nem jártunk istentiszteletre, nem volt anyagyülekezetem nagyon sokáig. Állami általános iskolába jártam, utána pedig tovább mentem állami középiskolába, és ez a középiskola a debreceni Tienes László egészségügyi technikum, most már úgy technikumnak, de egészségügyi szakközépiskola volt, és ez az iskola, körülbelül én 3. éves lehettem, középiskolás 3. éves, amikor görögkatolikus fenntartás alá került. És akkor jött be először, hogy hittan, a hittan kérdés, hogy lehetett választani erkölcstan vagy hittan.
1: A tavasz és a jó idő megérkeztével egyre több kétkerekű járművel találkozhatunk az utakon, illetve a járdákon. Tar Béla, nyíregyházi gépjármű szakoktató tanácsait hallhatják, mire figyeljünk járművezetőként és gyalogosként, hogyan figyeljünk egymásra és a járdákon, utakon felbukkanó rolleresekre.
4: Sajnos főleg a kerékpárosok nem igazán tartják be a szabályokat. Olyan helyeken is átmennek az úttesten, ahol egyébként tilos, le kéne szállniuk, áttolni a kerékpárt gyalogátkelő helyeken, de sajnos takarásból behajtanak a gyalogátkelő helyre, és egyszerűen saját életüket veszélyeztetik azzal, hogy nem néznek szét.
1: Ezekkel a témákkal várjuk hallgatóinkat, tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánunk. Ez a hely.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 10 éve vezeti Tiszanagyfalu települését Rudolf János Ferencné polgármester. Az elmúlt egy évtized munkájáról és eredményeiről hallhatnak a következő percekben. A falu ma rendezett, gondozott képet mutat, nem véletlen, hogy a környező településekről is gyakran érkeznek családok, hogy kipróbálják a helyi játszóteret. A riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Köszöntöm, polgármester asszony, önt itt a településen. Ön 10 éve ennek a településnek a vezetője. Hogy látja az elmúlt 10 évben, hogyan sikerült önnek fejlesztenie Tiszanagyfalut, és mi a további terve?
3: Én úgy értékelem, hogy ez a 10 év ez nagyon hasznos volt, eredményes volt. Sok munkát fordítottunk bele, sok energiát kollégáimmal, munkatársaimmal együtt, meg a közfoglalkoztatottak is nagyon sokat támogatták az önkormányzatot munkájukkal. Nagyon sok fejlesztés valósult meg, hasznos dolgokra pályáztunk. A legértékesebb, legnagyobb nagyságrendet a újonnan épített bölcsődén képviseli, de ezen kívül bővítettük az óvodánkat. Ez jelenleg ebben az évben sikerült megvalósítani, ez önerőből, de korábbi években felújítás alá került az óvoda, a konyha, az utakat felújítottuk, közparkot építettünk, játszótereket újítottunk fel, virányos település is hozzánk tartozik, és sikerült az előző két évben egyszerre mind a két játszóteret felújítani. Nagy sikernek örvend a játszótér, mert a környező településekről is használják a gyerekek. Ugyanúgy népszerű a közoktatásunk, környező településeknek erős szimpátiája van Tiszanagyfalu iránt, és sok gyereket a bölcsődétől kezdve az óvodán keresztül az iskolába hordanak ide át Tiszanagyfalu településre.
2: Mitől ilyen híres és neves az intézményük, az oktatási intézményük, és hányan tanítanak itt?
3: A bölcsödénk az egy csoportszobás, 12 személyes bölcsödénk van, teltházzal működik, az óvodában 101 gyermek jár. Népszerűek vagyunk a magas színvonalú oktatás miatt. Az iskolában 200 gyereket, általános iskolában 200 gyereket oktatnak. Mérik a szülők a kompetencia felmérés eredményeképpen. Ez most zárult le az utóbbi néhány napba, és beszélgettem a szomszédos települések ről bejáró gyerekek szüleivel, és mondták, hogy továbbra is zöld színt kapott Tiszanagyfalu, ellentétben a többi iskolákkal, ahol pirosat jeleztek, és szeretnék idehozni a gyerekeiket.
2: Én végigmentem az előbb a településen, nagyon rendezett és nagyon gondozott a település.
3: Igen, különös gondot fordítunk a parkokra, a növények ápolására, a növények összeválogatásával, hogy mindenféle szempontnak igyekszünk megfelelni, hogy ne legyen daráskedvelő, méhecskekedvelő növény, hogy a közintézményekbe járó gyerekeket ezek ne zavarják, és a növények ápolására sok gondot fordítunk.
2: Mit szeretne még mint polgármesterként ön elérni ezen a településen? Milyen álmai vannak, amit szeretne megvalósítani?
3: Van egy elmaradt feladatunk, a művelődési ház felújítása. Közel 500 négyzetméteres művelődési házunk van, és már helyel közel sikerült belsőleg felújítani, energetikai korszerűsítést hajtottunk végre. Még a nyáron is lesz egy ilyen szigetelés, nyilászárócsere, de a tetőszerkezet megújítása, felújítása az még komoly feladat, úgyhogy ezt mindenféleképpen szeretném valamilyen forrásból megvalósítani. És még egy kerékpárutat szeretnék, ami összekötné Tiszanagyfalut, mert már Tiszanagyfalutól Tiszaeszlárig ez megvan, és összekötné Rakamazzal, ahol a 38-as úton becsatlakozna a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárútba.
2: Mennyi idő alatt lehet megvalósítani?
3: Hát én bízok benne, hogy még én meg fogom tudni ezt valósítani. Még azért van 3-3,5 év ebből a ciklusból. Ha nem, akkor akkor a következőbe, de ezt mindenféleképpen szeretném elérni.
2: Milyen állapotban vannak az utak?
3: Viszonylag jó állapotban vannak, most fogunk egyet felújítani, a tavasz út felújítása következik, ez már hamarosan nyáron szerintem meg is fog valósítani. Ez az egy utunk, ami eléggé már kátyus, meg rossz állapotban van, de ezt meg tudjuk valósítani, a többi út az elfogadható állapotban van, aszfaltos utaink vannak. Virányos településen is, ott is rendben van minden, meg Tiszanagyfaluba is.
2: Mit tudnak tenni az emberek jólétéért, azon kívül, hogy rendezett a település, kiváló az oktatás, milyen programokat tudnak biztosítani?
3: Tavasszal kezdődnek nálunk a közéleti programjaink. Tiszanagyfaluba volt először a földosztás 1945-ben. Ez hagyományteremtően minden éven megünnepeljük a Nagy Imre Társasággal. Március 27-e ennek a fordulónapja, ez az éven is megtörtént. Aztán volt egy tavaszi zsongás nevű szabadtéri programunk a játszótéren, ahol a gyerekeknek műsort szerveztünk, meg gondoskodtunk az ellátásukról. Aztán jön nyári időszakba Anna nap környékén a falunap, a Tiszanagyfalu Fest. Ez is már több éven keresztül, mióta én vagyok, minden éven megrendezésre kerül, és akkor van még az idősek napja, meg az advent.
2: Milyen a településen a civilek élete? Hány egyesületük van?
3: Nincs sok egyesületünk. Polgárőr egyesület van, horgász egyesület van, de az közös rakamazra, a Natura Horgász Egyesület, mert közös a Nagymorotva, a Nagymorotván a két Tiszanagyfalu rakamaz egyesület közösen működik, meg működteti. Igaz, hogy sok munkával jár, meg nehezen boldogulunk vele, de azért szép irányba haladunk, meg még jelentős az egyház szerepe a településem. A református egyház az nagyon jól összefogja a különböző korosztályú gyerekeket, felnőtteket, kismamákat, nagymamákat, közös programokat, állandó jelleggel közös programokra invitálja őket, meg kirándulásokra, úgyhogy nagy az összetartó erő a településen.
2: Még van egy nagyon aktív civil szervezetük, ők pedig a idősek.
3: Igen, van egy nappali szociális ellátásunk, ahol az idősek csak nappal tartózkodnak a klubba, és ők is minden rendezvényünkön fellépnek, szívesen táncolnak, énekelnek, közös programokat szerveznek, és előadják a település lakóinak. Aztán van még egy helyi népdalkörünk, ami megújult, és akkor ők is szívesen lépnek fel, és mutatják be a tudásukat. Aztán működik olyan a település, ahogy mézes kalács szakkör, ami szintén előkészítik a mézes kalács süteményeket a rendezvényre, és ott a gyerekek szívesen kifestik, meg is eszik, és akkor egy magasabb színvonalá tudják a rendezvényt ezáltal helyezni, és fontos, hogy saját erőből csinálják, a sajátunkat mutatjuk be, a sajátunkat készítik el, és akkor így mindenki nagyon boldog, és színesebbé teszi a rendezvény hangulatát.
2: Itt vagyunk, és itt élnek Önök Tokaj ölelésében. Mennyire tudják kihasználni Tokajnak a lehetőségeit és a Tokaj turisztikai adottságait itt a településen?
3: Hát innen a településről a kerékpárút, ami nálunk meghatározó, mert nagyon szép számba igénybe veszik, turisztikai szempontból is, egészségmegőrzés szempontból is, és munkahely miatt is, mert sokan használják a kerékpárt munkába járásra, és most, hogy már kitavaszodott, kirándulásokat szerveznek, akár családit, akár osztálykirándulásokat is Tokaj településre.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rudolf János Ferencnét, Tiszanagyfalu polgármesterét hallották, aki az elmúlt 10 év fejlesztéseiről és tapasztalatairól beszélt rádiónknak. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Szatmári Református Egyházmegyében tölti jelenleg gyakornoki idejét Bodor Viktória, aki a Debreceni Hittudományi Egyetem 6. éves teológus-lelkész szakos hallgatója. Viktória jelenleg a szatmári gyülekezetekben végez exmisszus gyakornoki szolgálatot. A fiatal debreceni egyetemista örömmel szolgál ebben a közösségben, azért pedig kifejezetten hálát ad, hogy mindezt az esperesi székhelyen teheti meg, hiszen így megismerkedhet az egyházmegye valamennyi szolgálattevőjével. Bodor Viktóriával, tanulmányairól és szolgálatáról Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A Szatmári Református Egyházmegyében mindig örömmel mutatjuk be a fiatal szolgálattevőket, akik az egyházmegye életéhez hozzájárulnak tanulmányaikkal, munkásságukkal. Egy ilyen személlyel fogok beszélgetni a következő percekben, akit Bodor Viktóriának hívnak, a Debreceni Hittudományi Egyetem 6. éves teológus-lelkészszakos hallgatója, és egyben, ha már az egyházmegyét nézzük, akkor exmisszus gyakornokunk és segédlelkészünk, lehet ezt így is nevezni, úgy is nevezni, de a kedves hallgatók bizonyára értik, hogy akkor milyen szolgálati területen van is ő most az egyházmegyén belül. Kezdjük talán a miértekkel. Azt szokták mondani, hogy ha valaki a miért kérdésre válaszol, és jól teszi, akkor onnantól kezdve minden világossá válik. Miért lesz valaki lelkész, és miért választottad magadnak ezt a szolgálati területet?
3: Először szeretném megköszönni a meghívást, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy eljöhettem. Térjünk rá a miértekre. Ez egy érdekes út. Nekem a családom egyébként nem volt egyház közeli. Tehát nem jártunk istentiszteletre, nem volt anyagyülekezetem nagyon sokáig. Állami általános iskolába jártam, utána pedig tovább mentem állami középiskolába, és ez a középiskola a debreceni Tienes László egészségügyi technikum, most már úgy technikumnak, de egészségügyi szakközépiskola volt, és ez az iskola, körülbelül én 3. éves lehettem, középiskolás 3. éves, amikor görögkatolikus fenntartás alá került. És akkor jött be először, hogy hittan, a hittan kérdés, hogy lehetett választani, erkölcstan vagy hittan. Hát nekem felkeltette. Volt ott egyébként nagyon sok lázongás is, hogy átvette az egyház ezt az állami fenntartású intézményt. Nekem inkább a kíváncsiságomat keltette fel. Úgyhogy akkor merült fel először a kérdés, hogy de akkor milyen felekezethez tartozom? És én édesanyám részéről vagyok református. Jó, rendben, nézzük meg. És beiratkoztam református hittanra. És igazából, hogy miért lesz valaki lelkész, ugye lehet ez egy családi vonás, de lehet ez egy kíváncsiság. Na számomra ez abszolút egy kíváncsiság volt, elkezdtem érdeklődni a Szentírás iránt, illetve az üzenete iránt. Nem is az, hogy a hittan tanárom lett volna elsősorban meghatározó, nagyon jó volt, de engem az érdekelt, hogy miről szól a Biblia. És ezt kutatni szerettem volna a továbbiakban, és ezért indult el ez az irány. Azt tudtam, hogy tovább szeretnék tanulni egyetemen, tehát hogy nem egyből munkába állni, hanem még tanulni, illetve azt is tudtam, mert időközben, hogy nem az ápoló szak, ami nekem való. Tehát, hogy az én kaliberemhez ez nem felelt meg nekem, tehát nem lett volna ráindítatásom. És nagyon jól jött, hogy pont pályaválasztás előtt bejött ez a hittan téma, és így megtudtam, hogy merre menjek tovább. Tehát lett egy érdeklődési területem, ami korábban nem volt.
2: Volt olyan meghatározó személy, akár egy lelkész, vallástanár, aki segített neked abban, hogy ezt a döntést meghozta?
3: Igen, nekem a vallástanárom segített abban, hogy bemutatott az első gyülekezetbe, ahova utána becsatlakoztam. Ez a nagyerdei, a Debrecen nagyerdei gyülekezet volt, és ott kezdtem meg becsatlakozni. Aztán pedig lakhely szerint mentünk tovább, de ő indította el ezt az irányt, hogy hogy lehetne akkor a teológia felé elindulni, és ennek alapján, igen.
2: Első kanyarból gondolom sikerült a felvételi, elkezdted a tanulmányaidat. Akkor, amikor beiratkoztál, és az első óraidon már részt vettél, nem bántad meg a döntésedet?
3: Ugye, bár én rólam tudni kell, hogy mivel nem voltam gyülekezethez kötött, tehát nem konfirmáltam 13 évesen, ahogy a gyerekeknek kell, illetve nem voltam még korábban megkeresztelve. És ezt az első gyülekezetemben, a Nagyerdőben tettem meg mindkettőt, 18 évesen. És ez, ha jól emlékszem, a teológiának az egy kitétele, hogy 2-3 éves konfirmáció kell a lelkész szakhoz. Tehát én teológiai szakon, csak simán teológiai szakon indítottam az első évemet, ott töltöttem, és ez úgymond egy beugró is volt, hogy akkor fog-e tetszeni a továbbiakban, vagy nem, és ez másodévre megerősödött, és átjelentkeztem lelkész szakra. Úgyhogy megvolt a próbaidő, és megerősödött bennem a felismerés, igen.
2: A Jóisten segítségével akkor ezt a hivatást már lassan magadévá is teszed, hiszen nem sokára végezni fogsz, viszont addig még van 1-2 vizsga, ami előtted áll. Elég komoly programoknak köszönhetően azért külföldi tanulmányokat is végezhettél, hiszen zsinati ösztöndíjat is nyertél, és Svájcba utazhattál. Ez is gondolom mélyítette azt a hitet, azt a jó döntést, ami benned volt, mikor a teológiát szemelted ki.
3: Igen, Istennek köszönhetően tavalyi év során, tehát 5. éves létemre megnyertem egy zsinati ösztöndíjat, és ennek keretében Svájcba, pontosabban Bosszejbe utazhattam el egy 1/2 évre. Ott van egy ökumenikus intézet, ahol többek között az Egyházak Világtanácsának a fenntartásából is működik. Róluk tanultunk, illetve, ha jól emlékszem, 23 különböző felekezet, keresztény felekezet mindegyik, de 23 különböző felekezet, illetve országból, pedig 29 különböző országból érkeztek oda a diákok. Tehát nagyon vegyes társaságban tanulhattunk együtt, és ökumenikus tanulmányokat, és ez meghatározó lesz mindenképp a jövőre nézve.
2: Hogyan állsz most itt a vége felé, már a véghajrában a vizsgákkal, hiszen azt tudjuk, hogy egy állami főiskolán államvizsgával zárul a főiskolai tanulmány, viszont itt a lelkészi pályánál azért van több vizsga, aminek meg kell felelni.
3: Igen, most júniusban lesz a záróvizsgánk, ez a teológia lelkész szakon a záróvizsga, illetve szeptember közepén, ennek most nem tudom a pontos dátumát, de azt tudom, hogy szeptember közepén pedig az egységes lelkész képesítő vizsgára készülök.
2: Szakdolgozatot miből írod, mit választottál? Gondolom itt is azért voltak lehetőségek.
3: A szakdolgozat az már elkészült, azt most majd megvédeni kell záróvizsgán, és én Júdás Iskariótes személyéből, illetve az evangéliumban megjelent képeiről írtam.
2: Milyen volt a közösségetek a teológián? A teológus lelkészszakos hallgatók mindig örömmel mondják el, hogy nagyon családias, nagyon összetartó, és segítitek egymás jóban, rosszban.
3: Így van, ez nagyon családias, nagyon összetartó, és rengeteg hitéleti programmal, illetve ki is megyünk terepre, vannak gyülekezetlátogatások, vannak kiszállások, amikor az évfolyamok együtt mennek el egy-egy gyülekezetbe, szolgálnak egy vasárnapi istentisztelet keretében. Voltak imaközösségeink hétköznap. Minden reggel közös áhítattal kezdtük, az van, hogy a jól ismert oratóriumban, ugye az történelmi hírű oratóriumban tartottuk, de van egy imatermünk is, csendes napok, minden fél évet, új tanévet, csendes napokkal, közös csendes napokkal kezdtünk. Vannak Erasmus népszerűsítő programjaink, tehát engem is meghívtak arra, hogy tartsak egy beszámolót a diákoknak, hogy milyen volt Bosszej, akkor is összegyűltünk. Vannak koreai kulturális napjaink, ahol megkóstolhattuk, és együtt készíthettük el az ételeket, tehát rengeteg színes program van.
2: Nyilván a világ is nyitottabb lett, ezért nektek is nyitni kell a világ felé. Éppen ezért is volt egy kicsit talán meglepő, hogy debreceniként a Szatmári Református Egyházmegyébe érkeztél segédlelkészként. Hogyan esett ez a választás? Az egyházmegye talált rád, vagy te az egyházmegyére?
3: Egy kicsit mindkettő. Úgy érzem, egy kicsit mindkettő. Én ismertem az előző kocsordi segédlelkészt, Szelesemese nagy tiszteletű nőt. Többek között ő ajánlott, illetve én is nagyon örültem, és teljes nyitottsággal jöttem a megyébe. Azért, mert én ugye Debrecenbe, egy civis városba, egy nagyvárosba nőttem fel. Ott láttam, hogy milyenek a gyülekezeti viszonyok, milyen az élet. Azután ugye tavaly kimehettem Svájcba, ott megtapasztalhattam a külföldi gyülekezeti viszonyokat, ugyanis be tudtam csatlakozni egy magyar nyelvű genfi gyülekezetbe, az is egy csodálatos tapasztalat volt, illetve, hogy ott milyen a tanulmányi élet, illetve a hétköznapi élet, tehát külföldön, és most nagyon örültem, hogy eljöhetek vidékre, Szatmárba, hogy itt megtapasztaljam, milyen a gyülekezeti élet és a mindennapi élet, és hogyha így, úgy gondolom, hogy kapok egy átfogó képet, város, külföld, vidék, és jobban el tudom majd dönteni, hogy merre tovább.
2: Milyen tapasztalataid vannak eddig, hiszen azt veszem észre, hogy te is jól érzed magad itt az egyházmegyén belül, szívesen szolgálsz, sőt, már volt vizsgaistentiszteleted is.
3: Így van, nagyon nagy szeretettel fogadtak az első pillanattól kezdve, családlátogatások rendszeresek, és vágynak is az emberek rá, és szeretettel hívnak is. A kollégákkal jó a kapcsolat, rendszeresen találkozunk, külön örülök, hogy esperesi helyre kerültem, ahol rendszeresebben találkozok a megyében a lelkészeinkkel, illetve így van, a tegnap előtti nap folyamán lezajlott a vizsgaistentiszteletem is, szép rendben, mindent rendben találtak, tényleg egy áldott alkalom volt, keresztelő volt, sokan összegyűltünk, nagyon jó hangulatban telt, és én nagyon otthonosan érzem itt magam Szatmárban.
2: Ha már így fejezted be az előző gondolatodat, akkor rácsatlakoznék, hogyan képzeled el a jövődet, hiszen most azt említetted, hogy otthonosan érzed magad, de nem feltétlen lehet abból megállapítani, hogy te gyülekezeti lelkész leszel majd.
3: Így van, ez egy nagy kérdés. Még nem tudok konkrétumokat, viszont azt tudom, hogy a külföldi ösztöndíj program az megerősített bennem valamit. Azt, hogy sokféle ember volt ott, sokféle háttérből, sokféle gyülekezetből és felekezeti jellegből, nagyon szépen együtt tudtunk dolgozni. És hogy ez milyen felemelő volt, arról még nem meséltem, de megemlítésre méltó, hogy kellett közös reggeli áhítatokat is tartanunk. Én például kaptam egy metodista párt Dél-Koreából, és az volt a cél, hogy úgy szervezzünk meg egy közös áhítatot, hogy ő sem enged a saját felekezeti jellegéből, én se, de egy közös pontra tudunk jutni, és ez nagyon felemelő volt, hogy addig dolgoztunk rajta, míg ez sikerült, és nagyon áldott alkalom volt. Így én továbbra is azt látom, és azt szeretném, hogy a felekezetek közötti kapcsolatokat erősítsem, és e felé szeretnék menni, és ebben még tanulni, mert ebben még van mit tanulni. Ezt szeretném a jövő elképzelésének, és látok ebbe potenciált, hogy lenne a jövőben rá szükség és kereslet a felekezetek közötti kapcsolatra és erősödés, a keresztény erősödésre most már a mai világban.
2: Ez is egyfajta misszió, ami erősíti a református hitünket is. Hogyha van szabad időd, már pedig miért ne lenne a sok tanulmány mellett, viszont tényleg nem keveset kell tanulni egy lelkész teológus hallgatónak, akkor mivel szeret tölteni, hogyan néz ki, milyen hobbikat említhetünk?
3: Elsősorban a művészetek. Bennem mindig volt egy ilyen művészi véna, rajzolni, festeni már nagyon régóta, általános iskolás koram óta nagyon szeretek. Most már ugye kevesebb idő jut rá, illetve a természet. Tehát kimenni, az állatokkal nagyon közeli kapcsolatban vagyok. Én is nagyon sokféle állatom volt, kutyám, macskám, halam, nyulam. Jelenleg is van két macskám, és főként ezeket említeném, illetve ami középiskolában talán még meghatározó volt, az pedig a röplabda, tehát a labdajátékok.
2: Na hát örömmel hallom ezt is. Reporteri énemből kifolyólag néha szoktam kíváncsiskodni, mielőtt jön hozzám valaki beszélgetésre, és azt látom azért a közösségi oldalon, hogy utazni is szeretsz, hogyha van rá időd. Gondolom, most ebből az időből van kevesebb.
3: Így van. Tehát szerintem nagyon fontos felfedezni más tájakat, mert akkor egy összefogóbb képet kapunk a világról. És ezt is többek között az ösztöndíj programnak köszönhetem, hogy el tudtam jutni Franciaországba, Párizsba, Olaszországba, Rómába, a német-svájci területekbe, Zürichbe pontosabban, Genfben és a Tajzéba is, ami egy ökumenikus szerzetes közösség.
2: Hogyan látod most így fiatalként, fiatal lelkész szakos hallgatóként, hogy mi az, amit egy fiatalnak most már el kell tudni sajátítani ahhoz, hogy egy gyülekezetet, egy közösséget, akár egy missziói területet fel tudjon karolni, és meg tudja erősíteni a református hitben, hiszen változott a világ, globalizálódott, sok új kihívás is van benne, és ahogy szokták mondani a lelkészek, a fiatalokat is most már nehezebb is megszólítani.
3: Úgy gondolom, az emberi kapcsolatok. Elsősorban mindenki felé azzal lehet közelíteni, hogy én kapcsolódni szeretnék hozzá. És szerintem mindenki vágyik a kapcsolatokra, és meg is tapasztaljuk, milyen az, amikor a hiányukban vagyunk. Az is, aki először zártabb, az is, aki nyitottabb. De hogy valaki érdeklődik irántunk, vagy irántuk, a fiatalabbak iránt, szerintem ez nagyon meghatározó. Mert érezzük az ignoranciát erősen a világban, hogy nem számít a másik, vagy hogy mit gondol a másik. Esetenként ezt addig mondja az ember, amíg nem érzi, hogy ő maga sem számít. Úgyhogy én az emberi kapcsolatokban és az együttműködésben látom a jövőt.
2: Ha a közeljövőt nézzük, akkor itt van előttünk a nyár. Hát amellett, hogy nyáron református ifjúsági táborok alkalmak lesznek, gondolom neked tanulással is fog telni.
3: Így van. Előbb ugye a záróvizsga, az június 15-én lesz, úgyhogy bőven benne van a nyárban. Illetve, hogy az egységes lelkész képesítő vizsgára készülök, oda pedig lesz bőven beadandó, július végéig kell írásbeli beadandókat leadnunk, egy úrnapi istentiszteleti anyagot, egy hittanóra vázlatot, de ebbe benne van egy kazuális alkalom, ami temetési vagy esketési prédikációs anyag, illetve mellette, mindemellett lesz még tételsor is, úgyhogy van mivel készülni, így van.
1: Kedves hallgatóink, a Szatmári Református Egyházmegyében tölti jelenleg gyakornoki idejét Bodor Viktória, aki a Debreceni Hittudományi Egyetem 6. éves teológus lelkész szakos hallgatója. Viktória jelenleg a szatmári gyülekezetekben végez exmissus gyakornoki szolgálatot. A fiatal debreceni egyetemista örömmel szolgál ebben a közösségben, azért pedig kifejezetten hálát ad, hogy mindezt az esperesi székhelyen teheti meg, hiszen így megismerkedhet az egyházmegye valamennyi szolgálattevőjével. Bodor Viktóriával, tanulmányairól és szolgálatáról Széles Szabolcs beszélgetett.

0: önállóan táplálkozni, nagyon nagyokat tudnak repülni, és itt tudják erősíteni a mellizmaikat. Nagyon fontos, hogy tudjanak, szabad tér legyen, megnyílik nekik ilyenkor a táj. Mindig visszatérnek folyamatosan a gondozói kisházhoz, ott éjszakázna, utána már későbbiekben, ahogy megyünk bele a repatriációba, akkor már eltávolodnak a kisházhoz, és ahhoz, hogy mi sikeresek legyünk, segítségüket hívnunk a térség vad túlzók állományát. És ezt csak úgy tudjuk, hogyha kivonulunk a területről, és később kint kívülről figyeljük ezeket a életjelenségeket, hogy a túlzókok egyre jobban jönnek befele, ugyan mint a terület felé, eltűnik az emberi zavaró tényező, és a vadtúlzók jobban jönnek befele a repatriációs helyszín felé, és hát a madaraink akkor találkoznak először a vadtúlzókokkal. Először a vadtúlzókok persze messziről elkerülik őket, de utána későbbiekben csatlakoznak hozzájuk, beengedik a csapatba őket, és későbbiekben ők fogják megtanítani arra őket, amire mi nem tudjuk, hogy hogy kell a ragadozóktól félni, hogy kell egy sas jelenlététől félni, hogy kell egy rókától félni, hogy mit kell tenni, ha egy róka beszalad közéjük, mondjuk, és hogy kell menekülni egy sas elől, tehát nagyon nagy segítséget nyújtanak. Minden madarat színes gyűrűvel jelölünk, egy hármas színkódot kapnak, illetve egy ornitológiai gyűrűt, és esetenként GPS jeladót is kaptak a madarak. Ez a GPS jeladó nagyon fontos információkat nyújt, mint például a kerecsensolyomnál már 2000-es évek elejétől alkalmazzák, mi is már több madarat jelöltünk GPS jeladóval, és fontos információkat nyújtanak az, hogy milyen környezetben tartózkodnak, mit táplálkoznak, hova repülnek el, mekkora a helyzet változtató repülésük, melyik térségre mennek el. Például azt is tudjuk, hogy a 2000-es évek elején Bugyini jelölt, Kiskunságban jelölt túzok tojó, a Luca nevű túzok tojó, az hozzánk jött el telelni délványára. Tehát vannak átmozgások a kiskunsági állományból, jönnek hozzánk, de a mi állományunkból is megfigyeltek egy egyedet Románia Párciumi részén. Tehát vannak átmozgások oda is. Nagyon fontos információ, amiket mind-mind be tudunk építeni a túzok védelme szempontjából, és az igazgatóságunk, a Körösmoros Nemzetipari Igazgatóság egy fő célkütézése az, hogy növeljük, erősödjön a túlzók állomány, és jó úton járunk. A szalagról még, hogy tudjuk ezeket, ugyanis a kerecsensólyomnál egy úgynevezett teflon szalaggal van felhelyezve, ez egy fix szalag, és hát nagyon sokat gondolkoztunk, hogy hogy lehetne a túlzókra is, míg a spanyol kollégák egy nagyon-nagyon érdekes anyagot kezdtek el alkalmazni a GPS felszerelésre, ez a gatyagumi. Azokat a gumikat részesítjük mi is előnyben, ami 100%-ra ki tud nyúlni, és később ember nem fogja veszélyeztetni az ő életét, és minél nagyobb testtömegbe helyezzük rá ezeket a gumikat, annál nagyobb tűréshatár van a guminál, és később ember nem fog problémát jelenteni, és hát ezt alkalmazzuk már mi is.
1: Ugye mondta, hogy a legfontosabb feladatuk emellett a túzok élőhelyének védelme, tehát a költő és dürgőhelyek zavartalanságának a biztosítása. Ezt hogyan tudják megtenni?
0: Igen, hát a Körösmoros Nemzetipari Igazgatóság nem kérdés, hogy a saját területein mindent korlátozunk, ez a túzokról kell, hogy szóljon. Természetesen a túzok nem csak a védett és a fokozottan védett természeti területeken költ, hanem külső perifériás területeken is, amik magánkézben lévő területek. Most azt kell tudni, hogy a délványai mezőgazdaság szempontjából nagyon gyenge minőségű föld aranykorona értékkel bír, ezért rengeteg gazda részesíti előnyben az agrárkörnyezetgazdálkodási programot, mint egy revizációs tényezőt itt a mezőgazdasági kultúráknál, és bepályáznak ezekbe a programokba. És azt kell, hogy mondjam, azért a gazdák is odafigyelnek. Tehát, hogyha nekik anyagi károk is keletkezne belőle, akkor is meghagyják, és akkor sem kasszálják le a túlzók fészket, még hogyha nem tud lekaszálni egy 100x100 méteres zónát. Tehát mi minden esetben kimegyünk a területre, amikor jelzésünk van, és hogyha mi azt mondjuk, hogy itt nem lehet levegyszerezni a túlzók fészek környezetében 100x100 méteres terület nagyságot, akkor nem vegyszerezik le, illetve kasszálásnál is egy olyan védőzónát alakítanak ki, amit mi előírunk. Tehát ezt minden szempontból betartják. Természetesen a mezőgazdasági gépkezelőt mi mindig jutalmazzuk. Tehát a Körösmoros Nemzeti Park Igazgatóság elkülönítette erre egy alapot, és hogyha valaki túlzokfészket talál, és itt most nem a terület tulajdonossát jutalmazzuk, hanem magát a mezőgazdasági gépkezelőjét, azt a traktorost, aki a gépbe ül egész nap, és megtalálja a túlzokfészket, és ő jelez nekünk, hogy túlzokfészket talál, kimegyünk a területre, és ez a támogatás nem egy nagy összeget kell elképzelni, de három részből áll. Egyszer adunk a tojások darabjáért bizonyos összeget, 1000 forint, tudom, hogy ez kevésnek tűnik, viszont két nagyobb összeget adunk akkor, hogyha úgy jár el, hogy megfelelő védőzónát alakít ki a fészek körül, illetve a tojó visszaül a fészekre, azért adjuk a legnagyobb összeget. Ez is

0: próbáljuk őket arra ösztönözni, hogy nem a tojásokért adunk nagyobb pénzt, hanem hogyha megfelelően dolgoznak a területen, tehát zavartalan lesz a környezet és visszaül a túlzott tojó, akkor durván egy ilyen 9000 forintos nagyságrendű pénzösszeget adunk a mezőgazdasági gépkezelőjének. Van olyan gépkezelő, aki egy nap 3 fészket is talál, és nagyon fontos, amikor a napi nehéz munka után beülnek a vendéglátóipari egységbe, és megisszák a jó megérdemelt hideg italukat, és akkor elmondják egymásnak, hogy megint találtam 3 fészket, és a nemzeti parkosok kifizették nekünk, mert hogy megfelelően jártam el, és visszajött a túlzok tojó, akkor ez nekünk nagyon jó hírértékkel bír, tehát hogy ezt mondják egymásnak, és mindenki így fog cselekedni, de mellette még egyszer kihangsúlyoznám, hogy tényleg itt a nagy sárét, itt tájol, minden ember a szívügyének tekinti a túlzokot, és szereti a túlzokot, emblematikus módon is nem bántják, és megpróbálják megóvni, megvédeni őket.
1: Mi a helyzet a közép- és nagy feszültségű vezetékekkel, hiszen minden évben áldozatul esik néhány példány a vezetékekkel való ütközés következtében. Ha jól emlékszem, akkor 2023. július és októberre között volt egy eset, amikor 5 túlzok pusztult el a Csongrád család vármegyei Montággyepen, amely azért az ott élő 25 példány jelentős része volt.
0: Igen, az az állományunk az továbbra is nagy problémákkal küzd, az egy kicsit távol eső a délványai populációtól, de igen, nagyon fontos odafigyelnünk ezekre, és az igazgatóságunk nagy hangsúlyt is fektet erre. Rengeteg helyen, ami a túlzók helyváltoztató mozgást jelenti, a kábeleket, illetve a költő táplálkozó területeken, ezeket a légkábeleket föld alá helyeztük. Különböző projektek keretein belül nagyon nagy összegeket jelent ez, de föld alá tudtuk helyezni őket. Természetesen vannak, még nem tudtunk minden légkábelt, ami túlzokos területen van, föld alá helyezni. Nagyon nagy anyagi terhet jelent ez mind a nemzeti parkra, mind különböző pályázatokra, és különböző riasztó módszerek vannak, úgynevezett fireflyok felszerelése, amik ilyen villogó, fluoreszkáló eszközök, az éjszakai sötétségben is látják a madarak, hogy ott légvezetékek vannak. Nagy problémát jelent az éjszakai megzavarás, ha mondjuk egy róka zavarja meg a csapatban lévő túlzokot, és az repül bele ezekbe a vezetékekbe, illetve a ködben levő felzavarás, akkor sem látják, ugyanúgy, mint a darvak sem látják ezeket a légvezetékeket, és nagy problémát jelenthet. De megpróbáljuk, mondom, ezeket kiküszöbölni. Nem egyszerű dolog, mert egy légvezetéket csak úgy megszüntetni nem lehet. Hiába erős Magyarországon természetesen lobby, de elképzelhetetlen, hogy valamilyen település mondjuk áram nélkül maradjon a túlzok miatt, és ezt mi nem is akarjuk, de ahol tudjuk, ott földkábelek lehelyezésével próbáljuk átidalni. Ahol a legtöbb mortalitást okozott a légvezeték, ott ezt már megtettük, itt Dél-Vajon térségében nagyon nagy szakaszon megtörtént a földkábelre való csere, de sajnos sok más területeken nem bírtuk még megoldani. Ez valós probléma még jelenleg is.
1: És látogatható egyébként a túlzokvédelmi állomás? Vannak vezetett túrák?
0: A túlzokvédelmi állomás évente egyszer látogatható. A Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóságunk egy túlzok fesztivált indított útjára. Minden tavasszal van ez a túlzok fesztiválunk. A mellettünk lévő Sterbec István túlzokvédelmi látogató központunk ad helyet ennek a túlzok fesztiválnak, és innen szervezett kereteken belül, tehát mikrobuszok hordják át azokat az embereket, akik kíváncsiak a túlzokvédelmi állomás feladatára, és óránként tartunk azon a napon előadást a túlzokvédelmi állomásról. A túlzokvédelmi állomás alapvetően nem látogatható, egy kutató állomás, fokozottan védett területen található, különböző szakmai csoportok jöhetnek, de turistákat nem fogadunk, évente egyszer viszont megnyitjuk a kapukat, és akkor beláthat mindenki a túlzokvédelmi állomáson folyó feladatokba.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a túlzokot, valamint a Dévaványán található túlzokvédelmi állomáson folyó munkát ismerhették meg. Cifrák Gábor állomásvezető, természetvédelmi őrszolgálat vezető jóvoltából.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon, a hangtárban.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbizatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport közleményében. Míg 2025. január és április között 41 incidenst rögzítettek, addig 2025 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira, írja a közlemény. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A közlemény úgy fogalmaz, a tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest. Ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény, a MÁV csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai

0: társai, közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A MÁV csoport közölte, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújtanak a bántalmazott kollégáknak. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre, az új határidő május 31-e, így még van ideje az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöldfelületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary. Mint írják, a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A szervezők ezért azokat a településeket is jelentkezésre bíztatják, ahol nincsenek klasszikus virágos utcák vagy díszterek, de példaértékű lépéseket tesznek az élhetőbb környezet megteremtéséért, innovatív, a fenntarthatóságot szolgáló környezetvédelmi megoldásokat alkalmaznak. A nevezők, a kisebb és a nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és az afeletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. A fő kategóriák mellett elismerést kaphat többek között az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja is, emellett ismét lehet nevezni a virágos városi és falusíták kategóriában. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölben, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól, ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 172-170 ezer forint közötti, 23%-a 270-370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi, 10-ből majdnem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap északkeleten-keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emessét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval a nyári bőrápolás és hidratálás fontosságáról beszélgettem.
2: Kívülről is és belülről is, igen, jól mondtad, ezt mindkét oldalról meg kell támogatni a bőrünk hidratáltságát, bár klasszikusan csak attól, hogy valaki sokat iszik, nem lesz sokkal hidratáltabb a bőre, tehát, hogy kívülről is kell.
1: Majd Borsodi Bence kertészmérnököt a japán kert kialakításának alapjairól kérdeztem.
3: Udánban sokfelé enyhén vagy erősen messzes a talaj, ezért nem igazán alkalmas a japán kert növényeinek. Savanyú talaj nálunk a Soproni hegységben, az Őrségben, a Somogyi dombokon és az északi középhegységben van. Ezeken a tájakon van a legkönnyebb dolgunk, mert itt a dombok, hegyek miatt valamivel hűvösebb és párásabb a levegő.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schiffel a bográcsozás alapjairól beszélgettünk.
4: Amit tudni kell, hogy szabadtűzön és bográcsban általában ezek a hagyományos magyar ételek mindig finomabbak, viszont bonyolultabb egy picit az elkészítése, egy kicsivel több odafigyelést igényel, mint a gáztűzhelyen akár otthon megcsinálni, vagy elektromos főzőlapon.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Elmese.
1: Nagy hirtelen nyári témákra váltottunk, újból egy nagyon fontos nyári problémával fogunk foglalkozni, ez pedig a nyári bőrápolás és hidratálás. Mennyire fontos a bőrünknek azt, hogy hidratáljuk kívülről is és belülről is?
2: Így van, kívülről is és belülről is, igen, jól mondtad, ezt mindkét oldalról meg kell támogatni a bőrünk hidratáltságát, bár klasszikusan csak attól, hogy valaki sokat iszik, nem lesz sokkal hidratáltabb a bőre, tehát, hogy kívülről is kell, sőt, a távozását, tehát a nagyon intenzív, aktív távozását a hidratáló krémekkel lehet egy kicsit gátolni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy elzárjuk a bőrt, és hogy nem izzadunk, csak segít jobban ott tartani a nedvességet a bőrben. A hidratáló krémek, illetve akár még csak a könnyed szérumok, misztek, tónerek, vagy klasszikus néven tonikok világa van nyáron. És gondoljunk arra, hogy nem feltétlenül csak hidratáló krém lehet az, amivel hidratáljuk a bőrünket kívülről, hanem könnyedebb állagú, akár folyadékok és is sprék, meg szérumok formájában. Sokan vannak, akár az én vendégeim között is, akik azt mondják, hogy hát nyáron ők nem szeretik krémezni a bőrüket, mert úgy mindent soknak éreznek, ugye, amikor beköszönnek ezek a 31 néhány fokok, és tényleg azt érezzük, hogy folyamatosan izzadunk. Mondjuk maga az izzadság is egy hidratáló réteg és egy hűtő réteg, ugye ahogy párolog a bőr, hűti a testet mindenhol, ugye nem csak az arcunkon, de mégis a bőr védelme szempontjából, illetve a szépsége szempontjából fontos a hidratáció. És ilyenkor el kell felejteni a nagyon testes krémeket, ha csak nem extrém száraz valakinek a bőre, de egyszerűen tényleg ez az igazság, hogy nem kívánja a bőrünk a túl sok terméket, a túl sok krémet. Maga a fényvédők alá is jó, hogyha van egy hidratáció, mert a fényvédők azért mindig tartalmaznak zsíradékot, olajat, és nem annyira a hidratációjukról híresek, tehát akármilyen fényvédőt is használunk. Tehát alá mindenképpen valamilyen könnyed, hidratáló szérumot. Ugye a hialuronsavat szerintem már senkinek nem kell bemutatni, ez nagyon-nagyon beívódott a köztudatban, hogy jaj, hialuronsavas krémet kérek, vagy azt veszek. Igen, de azt tudni kell, hogy önmagában a hialuronsav az nem hidratál, tehát úgy válik hidratáló molekulává, vagy anyaggá, hogy ha mellé vizet is viszünk a bőrbe, és itt nyilván itt már a belső hidratálásnak is szerepe van, illetve a külső krémekben, vagy tónerekben pótolt hidratációnak, mert a hialuronsav az megköti a vizet. Nagyon-nagyon sokat tud megkötni, tehát tényleg fantasztikusan jól működik, de ha nem hidratálunk mellé, kívülről, akkor a mélyebb rétegekből elvonja a vizet a bőrünkből. És az se jó, mert ugye a mély hidratáció is fontos. Ugye vannak felszíni ráncok, mély ráncok, és a mély ráncoknak kialakulása az abszolút a dehidratált bőrnek az egyik jelensége, meg a felületi ráncok is, tehát nem csak a mimikai ráncok vannak, hanem dehidratációs ráncok. És igen, a férfiaknak is, tehát ugye itt megint említsük meg a férfiakat, mert róluk kevesebbet beszélünk, és szerintem egy könnyed hidratáló szérumot ők is nagyon jó néven vesznek, vagy könnyedebben el tudják viselni a bőrünkön, mert az uraknál fokozottabban jellemző az, hogy jaj, hogy nem szeretik a krémeket érezni a bőrükön. Tehát, hogy talán nem is az ápolással van a gond, hanem az érzet, hogy nem találják meg azt a bőrápoló formát, ami az ő bőrüknek megfelel. De így egy könnyed hidratálással én úgy gondolom, hogy nekik is könnyedebbé válik, így a fényvédőnek is a használata akár. Bár vastagabb a bőrük, tehát ezt azért mindig jelentsük ki, hogy más egy férfi bőr és más egy női bőr, tehát vastagabb szerkezettel rendelkezik, és több mindent elbír egy férfi arcbőr, mint egy női arcbőr, de azért nyáron ugye ők is hunyorognak, lehet, hogy hajlamosak többet kint lenni a napon, mert nem annyira tudatosak, mint mondjuk a hölgyek. Nekik is ezek a kis akár fújkálós tonikokat, hogyha beszereznek, akkor az nagyon jótékony tud lenni.
1: Említetted a legelején is, ez valóban így van, hogy nagyon nehezen viseljük a krémeket a nagy melegben, mert úgy érzi az ember, hogy így, mintha be lenne zárva a bőre, és hogy nem lélegzik. Pedig valószínűleg nem így van, hogy ezeket a könnyebb hidratáló krémzseléket, vagy
2: igen.
1: arcspréket szoktuk alkalmazni. Mennyire nagy hiba az, hogyha valaki egyáltalán nem használja a krémeket, hanem inkább ezekhez fordul, akár naponta többször is.
2: Naponta többször is lehet, és ezért említettem ezeket a tónereket, tonikokat, eszenciákat, amiket akár be is lehet paskolni a bőrbe, így a tenyerünkbe csöpögtetve, vagy még jobb, hogyha pumpás, mert akkor be lehet spriccelni, fújni az arcbőrünket napközben többször. És teljesen megértem azt, aki soknak érzi a krémeket, de szerencsére vannak teljes gélállagú, nyári könnyed krémek, vagy ilyen gélkrém alapú krémek, tehát alkalmazkodjunk mi is, amit a bőrünk kíván. Tehát nem a trendet, vagy nem azt kell nézni, hogy eddig mi volt a rutinunk, hanem a rutinunk alkalmazkodjon ahhoz, hogy mit kíván a bőrünk. És ezeket ilyenkor tényleg újra kell gondolni, hogy mi az, amit a bőrünk kíván, annak megfelelően kell ápolni. Nyilván a lemosás, a tisztítás az ugyanúgy kell, hogy történjen, mert nyáron ugye még többet izzadunk, tehát több méreganyag is kerül ki a bőrünkből, ugye a bőr felszínre. Ebbe a rétegbe a szálló, por, korom, levegő pora, az jobban megtapad a bőrünkön, tehát az esti arctisztítás az elengedhetetlen. Mind a hölgyeknek, mind az uraknak, mind a fiataloknak, kamaszoknak, tehát az arctisztítást, lemossást este nem, abszolút fontos, nem szabad elhagyni.
1: A fényvédőzést azt nem győzzük, főleg ilyenkor nyáron hangsúlyozni, viszont a fényvédők között is vannak olyanok, amelyek nem olyan könnyed állagúak, nem tudom másképp fogalmazni, hanem ilyen inkább zsírosabb, inkább ilyen ragacsosabb, tehát hogy nem esik jól magadra tenni, hogy melyik az a formula, ami esetleg a csomagoláson is szerepel, ami tényleg ezt a könnyen beszívódó állagot adja, és hogy ennek van-e olyan fényvédő hatása, mint mondjuk egy nehezebb, zsírosabb fényvédőnek?
2: Nagyon gyorsan és egyszerűen akarok fogalmazni, akkor a spré állagúak azok mindig könnyedebbek. Tehát, hogyha gyorsan kell választani, mert ugye azt fújni kell, tehát az nem lehet nehéz és
1: testes. Nem állhat össze, igen.
2: Igen. Tehát, hogy ez egy jó külső jelző, hogy az biztos, hogy könnyedebb. Az, hogy mit sprézünk ki, lehetnek könnyed teljes emulziók, vagy ilyen keverék, víz és olaj keveréke, egy velege, amit össze kell rázni, de mindenképpen könnyedebbek, mint egy krém. Bár most már azt látom, hogy a kozmetikai cégek nagyon-nagyon gyorsan dolgoznak azon, egyre másra jönnek ki a sokkal modernebb összetételű és állagú fényvédők. Tehát nagyon jó lenne, igen, ha ki tudnánk próbálni, mert a puding próbálja az evés, de hogyha nincs erre lehetőség, és nem szeretjük a krémeket, akkor egy sprével nem nagyon tudunk mellé fogni, mert az biztos, hogy sokkal könnyedebb lesz.
1: Ezt elég reggel felkelnünk, és ez délutánig kitart, főleg, hogyha nem töltöd az egész napot kint a szabad.
2: Igen, hogyha zártérben dolgozunk, akkor nyilván ott nem kell fújkálni napközben, de ha már hazafelé megy, és csak reggel kente be valaki magát, akkor már érdemes a hazaútnál, te ha sétálgat, akkor mindenképpen érdemes befújni. Illetve teljesen más kategória a nyaralás, tópart, vízpart, strandolás, vagy egy túra, egy kirándulás, tehát hogyha valaki egész nap kint van a napsütésben, akkor igen, ezeket így szakirodalom szerint 2 óránként kell ismételni, és ilyenkor is jó szolgálatot tesznek a sprék, amiket ugye rá lehet fújni az arcra, és nem kell akár mondjuk egy túra közben koszos kézzel az arcunkhoz nyúlni és kenegetni, illetve vannak kifejezetten ilyen újrapótláshoz vagy túrázáshoz való fényvédő stiftek, amiket csak a tubusából picit meg kell tekerni, úgy, mint egy hónaj dezodort, egy hónaj stiftet, és akkor azzal közvetlenül tudjuk az arcunkra kenni. Ezek viszont tömények, tehát tudni kell róla, hogy ezek nagyon sűrű állagúak, nem hidratáló típusúak, de egy gyors pótlásra, egy túrán például tökéletes lehet ez is.
1: És hát ugye ne feledkezzünk meg azok például szabadban dolgozók. A napjuk nagy részét kint töltik, akár tűző napon is, mert hogy olyan munkájuk van. Őnekik meg azért extra védelemre van szükségünk szerintem ahhoz, hogy tényleg károsodás nélkül.
2: Nagyon károsítani tudja a bőrt, és itt minden szempontból, tehát hogy most oké, nem csak a ráncok, bár nyilván mi hölgyek azt sem szeretjük, de nagyon-nagyon el tudja mélyíteni a ráncokat. Még az antioxidánsokról nem is beszéltünk, de jó, hogyha ezek is benne vannak már eleve mondjuk egy fényvédőben, vagy ha nincs, akkor amit aláviszünk, ilyen frissítő, hidratáló krémek, azok mindenképpen legyenek, mert segítik ezt az oxidatív stresszt semlegesíteni, vagy a nap az UV-sugárzásnak a fényvédők hatását erősítik, így az UV-sugárzással szemben. Tehát nagyon sok kis apró dolog van, érdemes tájékozódni ebben, de igen, tehát hogy azért a bőrráknak a jelenléte az meg sokszorozódott napjainkra. Ilyen orvossal beszélgettem, és mondta, hogy nagyon-nagyon gyakori, és a legkülönfélébb helyeken fordul elő. Tehát nem szabad ezt félváról venni.
1: Nem játék, így van. Erre nagyon oda kell figyelnünk. Nem akartuk ilyen borúsan zárni ezt a beszélgetést, de igazából tényleg nagyon-nagyon fontos ezekre odafigyelni. Apróságoknak tűnnek, de gyakorlatilag azért az egészségünk múlhat rajta. Tehát ez nem úgy van, mint 20-30 évvel ezelőtt.
2: Igen, és a kisgyerekeknél is.
1: Igen, tehát nekik meg pláne. Rájuk meg még inkább oda kell figyelni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy hát segítségemre voltál ebben a figyelemfelhívásban, és reméljük, hogy mindenkinek sikerült jó tanácsot adni arra vonatkozólag, hogy hogyan hidratáljon és fényvédőzön egyszerre, hogy ez ne legyen kellemetlen a nyári melegben. Én további szép napot, jó munkát kívánok neked, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Borsodi Bencét, a Megyeri Szabolcs kertészetének kertészmérnökét. Szép napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk már, az legutoljára mediterrán kertekről, és akkor most van egy másik jellegzetes kerttípus, amit egyre gyakrabban használnak az otthonaik díszítésére a lakosok, ezek pedig a japán kertek. Mik a japán kertek jellemzői?
2: A japán kertek egyszerre gyönyörködtetnek és elgondolkodtatnak. A japán kertek határtalan békességet, nyugalmat árasztanak. Úgy érezzük, hogy egy másik dimenzióba kerültünk, szinte lelassul az idő az ott töltött percek alatt. A kertet mint átfogó kompozíciót értékelhetjük, melyben a különböző szögekből láthatjuk, ahogy a természetben kifejlődnek az évszakok, napszakok és időjárások sajátosságai. Egyes japán kerteket csak arra szánnak, hogy a szemlélődő kívülről, egy bizonyos szögből nézze, vagy csak kívülről, de több szögből, de sok kert bejárható, vagy körüljárható az építő szándékainak megfelelően. Tipikus japán kertben rendszerint megtalálható a víz kisebb csobogó, patak vagy tó formájában. Nagyon gyakran szigetet alakítanak ki a tóban, melyre íves híd vezet át. Sok-sok faragott szobor van elhelyezve a japán kertekben. Elengedhetetlenek a különleges formájú, mintázatú vagy színű kövek, kavicsok művészi elrendezésben. A kert számos pontjára tesznek pagodaszerű lámpásokat, melyeket természetes kőből faragnak ki. A nagyobb kertekből elengedhetetlen a kerti pavilon. Nagyon hangulatos, ha a pavilonhoz esetleg egy nagyobb fa ágára bambuszból készült szélcsengőt helyezünk ki.
1: Mire kell figyelnünk a japán kert kialakításakor?
2: Arra mindenképp, hogy lényegi különbségek vannak hazánk és japán természetföldrajza között. Először is japán klímájából, éghajlatából kell kiindulnunk. A leglényegibb különbség, hogy magas a levegő páratartalma hazánk éghajlatához képest. Az éghajlatváltozás miatt az utóbbi évtizedekben fokozódnak a forró nyarak, gyakori a légköriasszály, és ezt a forró száraz levegőt nehezen viselik az Ázsiából származó növények. A telek ott is hidegek, de sok-sok csapadék esik. Mivel nálunk egyre ritkábbak a kemény telek, ezért jó eséllyel nem fagynak el a japán kert növényei. A sok csapadék, ami hó formájában Japánban hull, természetes védelmet nyújt a növényeknek, ugyanis a hó remekül szigetel, alatta a fiatal növények nem fagynak el. A természetes védelem hiánya miatt érdemes japán kertünk fiatal, még kisméretű növényeit télen takarni, vigyázni rájuk. Hatalmas vulkanikus eredeti hegyekből, dombokból állnak Japán szigetei. A vulkanikus alapkőzetre az jellemző, hogy savanyú talaj alakul ki belőle, azaz a Japánból származó növények erősen mészkerülőek. Hazánkban sokfelé enyhén vagy erősen meszes a talaj, ezért nem igazán alkalmas a japán kert növényeinek. Savanyú talaj nálunk a Soproni hegységben, az Őrségben, a Somogyi dombokon és az Északi Középhegységben van. Ezeken a tájakon van a legkönnyebb dolgunk, mert itt a dombok hegyek miatt valamivel hűvösebb és párásabb a levegő, ami alapvetően jó a japán növényeknek, valamint a talaj pH-ja is megfelelő számukra.
1: Milyen növényeket ajánl a japán kertbe?
2: Három növény biztos vagyok benne, hogy mindenkinek eszébe jut. Ezek a japán juhar, a japán cseresznye és a bambuszok. A japán juhar japán hegyvidéki területein él, az erdők szélén vagy az erdők cserje szintjében. Kimondottan igényesnek mondható, viszonylag lassú növekedésű növények. Több ezer fajtáját kinemesítették, rengeteg színváltozatban, méretben, habitusban elérhetőek. Gordolombú fajtáival vigyázni kell, mert üzenapon levelei könnyen megégnek, árnyékban jól érzi magát, de sajnos a bordolomb akár teljesen vissza tud zöldülni, ezért köztes megoldást, félárnyékot kell keresni, és főleg az égető, kora délutáni naptól kell óvni ezeket a növényeket. A cseresznyevirágzás, vagy szakura, Japánban nagy tradíciójú ünnep, amire több millióan látogatnak el minden évben. A tél elmúltával nyíló virágok a megújulást szimbolizálják. Vannak kisebb, okorformájú cseresznyék, de ültethetünk akár 8-10 méter magasra megnövő fajtákat is. virágaik színe a fehértől a sötét rózsaszínig terjed. Egyet a személyes kedvencemet emelném ki a Shropshire japán cseresznye fajta közül. A Kanzen fajtának sötét rózsaszín, tömbetelt virágai vannak. A fágrendszere vázaszerű, magassági eléri a 8 méter. Nyáron levelei zöldek, ősszel narancssárgára váltanak. Legalább egy díszcseresznyét érdemes a japán kertbe beültetni. Harmadik növényünk a bambusz. Három tulajdonság biztosan jellemzi ezeket a növényeket. Elpusztíthatatlanok, igénytelenek és gyorsan nőnek. Ezen tulajdonságok miatt kell óvatosan bánni velük. Bambusz gyöktörzsel, azaz rizomával terjeszkedő növény. A föld alatt folyamatosan hozza vízszintesen hajtásait, és rövid idő alatt nagy területet képes elfoglalni, ami problémát jelent, mert nem fog csak a számára kijelölt helyen maradni. Gyökércsablával lehet védekezni a terjeszkedése ellen. A földbe függőlegesen 60-70 cm mélységig le kell sülyeszteni legalább 1-1,5 mm vastag műanyag lemezt. Ezen már nem tudnak áthatolni a bambusz rizómái. A rizómák kizárólag vízszintes irányban terjednek, átlagosan 30-40 cm-es mélységben, ezért a bambusz alá nem kell lemezt letenni védekezésül. Le fognak érni a gyökerek egészen mélyre, a gyökércsapdá alá is, de ezek csak vizet és a benne oldott tápanyagokat vesznek fel a talajból.
1: Minden bambuszra ennyire óvatosan kell bánni?
2: Szerencsére nem. A fergézia nemzetségbe tartozó fajok, azaz az ernyőbambuszok, rizóma típusna más. Ők is rizómákkal terjeszkednek, de az előbb említett bambuszokkal ellentétben rövid, pár centiméteres földbeni hajtásokat hoznak, ezért nem kell attól tartani, hogy uralmuk alá hajtják a kertet, sőt szomszédaik kertjét is.
1: Milyen növényeket ajánlana még a japán kertbe?
2: A japán kert akkor magnólia, azaz lilianfa. Rengeteg fajtáját nemesítették. A fehértől a sárgán át a rózsaszínig, sőt sötét lilás bordaig terjed a virágszínük. Vannak két méteres remegnövő cserjék, mint a sötét bíbor színű szuzán fajta, de egyesek, mint a magnólia kobusz, azaz a fehér lilianfa 8-10 méter magasak is lesznek. Ezek a növények savanyú talajt igényelnek, virágai lombfakadás előtt vagy azzal egy időben nyílnak. Sokan keverik a lilionfát a tulipánfával. A tulipánfa hatalmas, 25-30 méter magasra megnövő fa lesz. Virágai érdekes megjelenésűek, sárgák. Amennyiben nagy kertünk van, bátran válaszunk bele a lilionfa mellett tulipánfát is. Elengedhetetlen még a rododendronok, azaz havas szépék. Biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri ezeket a növényeket. Vannak lombhullató és örökzöld fajok is. Cserje termetű, virágával díszítő növények. Virágaik sárga, lila, rózsaszín, piros, fehér színekben virítanak. Kimondottan savanyú talajt és félárnyékos helyet igényelnek. Hazánkban Kám település mellett hatalmas gyűjtemény van rododendronokból a Jeli Arborétumban. Érdemes áprilisban ellátogatni ide és ötletet gyűjteni, hogy milyen növényeket ültessünk japán kertünkben. Örökzöldek közül remek választás a fekete fenyő. A japán kertekben gyakran megjelennek a formára nyírt növények, különleges megjelenésűek azok a fenyők, amelyeket úgy nyírnak, hogy az ágvégeken lapos kis párnákat alakítanak ki. Az egész nagy fa olyan lesz, mintha bonszáj lenne.
1: Ha már a bonszájokat említette, hogy mi a helyzet ezekkel a minifákkal?
2: A bonszáj szó tulajdonképpen edényben nevelt fát jelent. Lapos, szögletes vagy ovális tálakban szokták nevelni ezeket a törpefákat. Sűrű, nagyon tudatos metszéssel az ágak megfelelő helyzetben való rögzítésével lehet kialakítani a szebbnél szebb bonszájokat. Érdemes a kert központi részében nagyobb kültömbökön, faragott oszlopokon elhelyezni ilyen minifákat. Olyan helyre kell tenni őket, ahol közel lehet menni hozzájuk, mert a lombkoronájuk részletgazdagsága csak közelről érvényesül.
1: Az évelők közül melyek azok a növények, amelyek a japán kertbe illenek?
2: Az árnyékliliomok mindenképp, hatalmas a fajta választékuk. Elsősorban leveleikkel díszítenek, de fehér és lila viráguk nyáron plusz díszt ad. Ezek a növények félárnyékos vagy árnyékos helyet kedvelnek, semmiképp nem szabad tűzön arra ültetnünk őket. A kert vizes részei köré ültestünk sásliomot. magas 80-120 cm-es virágszárakon hozzák citrom és narancsárga, piros és bordó virágaikat. Ezek vízimitátor növények, tehát nagyon jól illenek a víztartra. Még említeném még a tolbugákat, középmagas felálló szárú évelők, mély zöld, összetett dekoratív levelekkel. Fehér, rózsaszín és málnavörös virágai keskeny buga virágzatba tömörülnek.
1: Köszönjük szépen a japán kert kialakításának részletes ismertetését. Aki ilyenen töri a fejét, az nyugodtan vágjon bele és kezdj el hozzá gyűjtögetni a növényeket, az ihletet. Én köszönöm, hogy itt volt velem. Én további szép napot, jó munkát kívánok, utána természetesen jó pihenést. Viszont hallásra!
2: Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szaniszló bácsi. Szia bácsi, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Itt a jó idő, és hát ilyenkor azért kint a szabadban szeretünk sütni, főzni. Azt beszéltük Bercivel, hogy a mai témánk a bográcsozás alapszabályai.
2: Na hát igen, tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a bográcsozás és az otthon a kertben, vagy a szabad tűzén készült ételek, nincs róla szentírás, és nem exakt tudomány, tehát nem egy matematika. Mindenkinek megvan a bevált receptje, a bevált módszere, a bevált taktikája, és úgy gondolom, hogy mindenkinek az a legjobb, és azt tekinti a legjobbnak. És aki évek óta csinálja, és kitapasztalta, és tudja, hogy mit csinál, és miért, annak nem is nagyon lehet újat mondani. Egy-két olyan alapvető dolog van, amit érdemes betartani. Amit tudni kell, hogy szabad tűzön és bográcsban általában ezek a hagyományos magyar ételek mindig finomabbak, viszont bonyolultabb egy picit az elkészítés, egy kicsivel több odafigyelést igényel, mint a gáztűzhelyen, akár otthon megcsinálva egy elektromos főzőlapon. Bekapcsolom 3-as fokozatra, fő rajta valami, pont. A tűzzel tudni kell bánni, tüzet ápolni kell, gondozni, odafigyelni, életben tartani, mikor milyen tüzet csináljunk, melyik fázisában az ételnek a bogrács alá, és a többi, és a többi.
1: Kezdjük a tűzzel?
2: Hát ha már kimegyünk a kertbe, és már bográcsozunk, akkor ha a lehetőségünk van rá, mindig igyekezzünk fával és élő tűzön főzni. Ha most alárakok egy gázrózsát, egy gázpalackot, tulajdonképpen csak a szabad levegőn vagyok, de a bográcsozás és a faj és a füst élményét és élvezetét azt elvettem tőle. Úgyhogy most beszéljünk a tűzről, arról a tűzről, amit fával rakunk és gyújtunk. Tulajdonképpen alapszabály, hogy ugye a bográcsban szabad tűzön, nem egy gáztűzhely, nem úgy tudjuk szabályozni, hogy letekerem, feltekerem, lekapom, stb. Azért egy bogrács mindig tűzforró, akár az állvány is át tud forrósodni. Oda kell figyelni. Rakni kell egy jó tüzet, egy jó nagy tüzet, ami sokáig tartja a parazsat, jó sok parázson alatta. Bográcson miket szoktunk főzni? Leveseket, ragukat, pörkölteket. Az elején, ha volt egy jó nagy tűzünk, azt hagyjuk leégni, és izzó parázson kezdjük az ételt, de mindenképp olyan legyen az a parázs, hogy amire tudunk még úgy rakni fát, hogy abból akár egy nagyobb lángot is tudjunk, hogyha egy kicsit gyorsabban kell forralni az ételt. Nagyon fontos, hogy a láng parázsok ne érjen közvetlenül a bogrács aljához, mert akkor nagyon könnyen leég benne az alapanyag, illetve hogy ne legyen a tűz elterjedése sokkal szélesebb, mint maga a bogrács. Biztos nagyon sokan tapasztalták meg, hogy a bogrács oldalán a pörkölt alapból oda ég a paprika, a hagyma, a zsír, stb. Úgyhogy ezek az alapvető szabályok, és hát nyilván, amikor már több lé van egy ételem, mondjuk egy gulyáslevesen, vagy stb., és nagyobb tüzet akarunk, akkor nyugodtan. Tehát akkor lehet, amikor forralni akarjuk és felfőzni, de az elején, amíg csak az alapanyagok kis része van, addig oda kell figyelni, hogy csak parázson, és nem közvetlenül a bogrács aljához.
1: Vannak-e olyan alapanyagok, amelyek feltétlenül szükségesek a bográshoz?
2: Ha már bogrács, és ha már tűz, és ha már magyaros ételek, akkor az olajat igyekezzünk mellőzni, és próbáljunk zsíron főzni. Most beszélek itt a legalapvetőbb dolgokról, paprikás, krumpli, bogrács, gulyás, pörköltek, bármi, vagy a lecsó, amilyenkor nyáron, amikor szezonja van, az egy isteni finom étel. Úgyhogy én olaj helyett mindenképp javaslom, hogy valamilyen nagyon finom zsírt, akár mangalica, kacsaliba zsírt, vagy sima, hagyományosan sült sertészsírt használjunk, vagy akár nagyon jó minőségű szalonnát, füstölt szalonnát, és azt kiolvasztva akár az is adhat egy nagyon jó alapot. A magyaros ételek zsírral az igaziak, bográcsban is.
1: Milyen fűszereket használjuk, és hogy használjuk ezeket, hogy például ne égjen le a paprika, és nagyon keserű az ételünk?
2: Beszéljünk az ilyen hagyományos magyaros ételekről, pörkölt, gulyás, pörkölt alapot készítünk, felolvasztjuk a zsírt, felhevítjük a zsírt. Na most a vöröshagymánk az mindig forró zsírba kell, hogy kerüljön, hogy ne főjön, ne csak egy kis hőt kapjon, hanem kezdjen el

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában, viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írja az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és a napokban jelentik be a tárca többi államtitkárát, írja az agrárszektor.hu. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségi stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kisnéveres Viktóriát hallják. Találkozások című magazinunk mai adásában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk.
2: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom az emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbély Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége, aki mai napig él, Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
3: Oh,

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt években különböző műsoraink keretében eseményekről beszámolva és számos egyéb területet érintve is nagyon mély gondolatokat hallhattunk dr. Sasné Vencel Ildikótól, a Pitty-Pallaty-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójától. Mai műsorunkban, ebben az órában pedig őt ismerhetjük meg picit jobban, tisztelettel, szeretettel köszöntöm műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és beszélgethetünk.
2: Áldás békesség, köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
1: A főigazgatói tisztség mellett ugye tanító, énekszakos, tanár, pszichológia szakos, bölcsész, és ugye eddigi beszélgetéseinkben is elsősorban a gyermekeket érintő kérdésekről beszélgettünk, hogyha az ön gyermekkorába, a saját gyermekkorába visszagondol, akkor milyen környezetet írna le előttünk, mik azok az érzések, amelyek abból az életszakaszból felelevenednek most?
2: Végtelen nagy szeretet, bölcsesség és következetesség, ami az én gyerekkoromból eszembe jut nekem. Nagyon nagy nyugalomban voltunk mi. 3 éves voltam, amikor az én szüleim felköltöztek Miskolcra. Így mondták ezt, mert hogy Szabolcsból jöttek, Gáva Vencellőről. De mindig is, hogyha utána is akárhány éves koromban beszélgettünk a szüleimmel, mindig azt mondtuk, hogy hazamegyünk Vencellőre, de itthon vagyunk Miskolcon. Ez egy furcsa kettősség is lehetne, hogyha most valaki elgondolkodik, de közben meg nem. Mert azok a gyökerek, amik Gáva Vencellőről jöttek, azok adták az igazi hazát. De azok ugyanúgy itt is itthon voltak, mert ezeket a gyökereket folytatták az én szüleim. Gáva Vencellőn az én anyai nagyszüleim éltek, és ők azok, akik nagyon-nagyon élénken élnek a mai napig az emlékezetemben. A nagyapám, ő a Gáva Vencellői gyülekezetnek volt az egyik oszlopos tagja, presbitere, nagymamám pedig az a fajta csendes, halkszavú, nagyon bölcs, de nagyon kardos, igazi nyakas kálvinista asszony, ahogy én visszaemlékezem, és ami a legszebb és legcsodásabb emlékeim közé tartozik, az az egyik az, hogy ők sohasem kiabáltak. Nincs olyan emlékem a nagyszüleimről, hogy bármikor is kiabáltak volna, akár egymással, akár velem, akár bármelyikönkkel. Tehát senkivel. Halkszavú, csendes, nagyon bölcs emberek voltak. Végtelenül tudtak szeretni. A másik, ami eszembe jut a gyerekkoromból, azok az otthon töltött, Vencellőn töltött idők. 3 éves koromig ott éltünk, és hogyha én a református gyökereimet nézem, akkor én onnan hoztam ezeket. Borbély Béla bácsi, nagy tiszteletű úr, volt a gyülekezet lelkipásztora, és ő és a felesége szinte a gyülekezetnek az édesanyja és édesapja voltak. Remélem, nem sértek meg ezzel senkit, hogyha most így fejezem ki magam. Az első templomos emlékem is ilyen, egy 3 éves korombeli szavalat a karácsonyi ünnepségen ott náluk, a Gáva Vencellői templomban.
1: Ilyen fiatal életkorból azért ritka, hogy ilyen mély emlékei legyenek az embernek azért.
2: Igen, igen. Erre mondom, tehát ez az a szeretet, ami nagyon, nagyon mélyen bevésődik. És ugye mikor mi hazamentünk, akkor biztos, hogy otthon, templomba mentünk, itthon is volt gyülekezetünk Miskolcon, de biztos, hogy templomba mentünk, együtt volt a család, és ezek azok a szeretett emlékek, amik nagyon nagy nyomot hagynak, egy életre meghatároznak mindenkit.
1: Ugye a gyülekezetből is, illetve a családból, mind a szülők, mind a nagyszülők példáján keresztül. Az eddig elhangzottakon túl mik voltak még, vagy mik azok az értékek, amelyek a mai napig elkísérték?
2: A nagyszüleim mellett, meg ugye a gyülekezeti közösség mellett nagyon hálásan emlékszem a valamikori tanáraimra, illetve a miskolci szomszédokra, azokra a az idős nénikre, bácsikra, akik közé az én szüleim beköltöztek, felépítették a házat, elkezdték ugye a család életét, és mi is elkezdtük az iskolába járást. Olyan idős nénik, bácsik voltak mellettünk, akik tőzsgyökeres helyű csabaiak voltak, és nagymamánk helyett nagymamánk voltak, nagypapák helyett nagypapák voltak. És ezzel a szeretettel vették körül az odaérkező fiatal párt is, édesanyámat, édesapámat, és minket is, gyerekeket. Tehát ezt egészen annyira, hogy amikor kicsik voltunk, én voltam szerintem első vagy második osztályos, mentünk iskolába a testvéremmel, és mielőtt mi iskolába mentünk, anyukám nagyon korán járt dolgozni, ő neki már 5:30-ra bent kellett lenni, és 6-tól kezdték a konyhán a műszakot, mert hogy az én édesanyám szakács volt 40 éven keresztül. És amielőtt elmentünk volna iskolába, nekünk a szomszéd néninél, Mariska néninél le kellett jelentkezni, aki megnézte, hogy tényleg felvettük-e azt a ruhát, amit kikészített anya, hogy a kezünk szép tiszta-e, hogy jól vagyunk-e megfésülködve, ugye ezt indokolta az is, hogy nekem abban az időben derékigérő hosszú hajam volt, tehát azért azt elrendezni nem volt egyszerű, de szóval ennyire aprólékosan, és mi becsengettünk Mariska nénihez, Mariska néni megnézett minket, leellenőrizte, hogy ott van-e a 10 órai, amit édesanyja készített, benne a táskába, és utána indulhattunk. És ha nem indultunk el időben, ahogy a megbeszélés megvolt, akkor Mariska néni csengetett értünk, hogy miért nem indultok, mert már indulni kell iskolába. Tehát ennyire nagy volt az összetartás. A általános iskolás éveimét én a 27-es általános iskolába töltöttem, ami ma Gárdonyi Géza általános iskola, katolikus fenntartásban. És ott olyan tanítók, tanárok tanítottak, olyan igazi példaértékű, nagyformátumú pedagógusok, akik szerintem, akiknek ugyanúgy köszönhetem, hogy én magam is pedagógus lettem. Hálás szívvel, szeretettel emlékszem Szalai Tamásné Erika nénire, aki a tanítónénim volt, aki az első tanítónénim volt, akkor Murvai Miklósné Marika néni például, vagy Erdei Gyuláné Marika, aki a magyarországi matematikai tehetséggondozásnak egyik legnagyobb alakja, nem tudom mennyire tudjuk, a mostani Szalai református általános iskolából ment ő nyugdíjba, és ő például felső tagozatban volt a tanárom, és végtelenül nagy példát és mintát adott azzal, hogy mind emberileg, mind a pedagógiában, a tanításban hogyan lehet helytállni.
1: Ugye mi is beszélgettünk már korábbi műsorainkban arról, amit vezetőként, pedagógusként ön is lehet, hogy akár egy iskola megválasztásánál, egy intézmény megválasztásánál milyen fontos a pedagógus szerepe, és akkor most ugye azt a példát is hallhattuk, ami a saját személyes életéből is olyan megtapasztalás, ami természetesen ugye mindezt alátámasztja, és mind a lexikális tudás, a gyakorlati ismeretek mellett ugye olyan emberi értékek mentén is a nevelés is megtörtént így ő folyamatába, ami ugye azért egy gyermeknek a személyiségét is befolyásolhatja.
2: Nagyon nagyban. Hogyha belegondolunk, a gyerekek ma, de régebben is, az iskolában azzal, hogy ugye régen délelőtti tanítási órák, délutáni napközi, és utána hazamentek a gyerekek. Ma ugye egész nap iskolában vannak, egész napos iskola rendszere van. A gyerekek több időt töltenek az általános iskolában, mint amennyit a saját szüleikkel. Az a példa, az a minta, amit ott kapnak a tanítótól, az a nevelés, az nem múlik el nyomtalanul. Én éppen ezért mondom a saját gyakorlatomba is ezt, hogy tanítót kell választani, mert hogyha a gyermek személyisége a tanító személyiségével egymásra talál, olyan mély nyomokat hagyhat, és olyan mintát, példát kap nevelésben, tanításban egyaránt, amely utána egy életre meghatározza őt.
1: És akkor már ekkor körvonalazódott a pályájának az elképzelése, hogy ez lesz ez a terület, itt általános iskolás korban?
2: Nem, véletlenül sem. Én egészen, amíg a főiskolára nem kerültem, addig nem tanító szerettem volna lenni, hanem operaénekes.
1: Még erről az útról is szóljunk, akkor a zene hogyan jelent meg az életében?
2: Így van, ezt is egy általános iskolai tanáromnak köszönhetem. Simon Istvánné Kati néni volt az, aki a 27-es iskolában a zenét tanította. és ő tanított meg zongorázni, ő tanított meg a szolfézs alapjaira, ő tanított meg furujázni, több hangszeren is játszottunk nála, és én utána 12 éven keresztül, tehát a középiskolás évek alatt is visszajártam. Addigra már nekem nagyon megmutatkozott, hogy a hangom az egészen kivételes, és akkor kezdett el középiskolában igazán kinyílni, és Hézser Zoltáni Iluska nénihez kerültem én a Kossuth Gimnázium és óvónői szakközépiskolában, és Iluska néni volt az, aki bátorított, hogy de énekeljek. 16 éves voltam, ahogy elkerültem a Bartók kórusba, a Miskolci Bartók kórusba, ahová nekem még felvételizni kellett, felvételit kellett énekelni, és Sándor Zoltán és Sándorné Papedit karvezetők előtt, és úgy kerültem be a kórusnak a szoprán szólamába. Csak aztán ugye az én régi vágású nyakas kálvinista szüleim mondták, hogy legyen már egy rendes hivatásod, fiam, aztán tőlem mehetsz énekelni, ha akarsz, csak legyen már egy rendes hivatásod. Úgyhogy így kerültem én a tanítóképzőre, ami nem állt távol egyébként sohasem tőlem, mert a családban több pedagógus is van. Én láttam, tudtam, hogy mi minden történik egy-egy iskolában, nem csak mint tanuló, hanem az ő oldalukról is, és mindig is szerettem, és vonzó volt számomra, viszont volt egy Isten adta tehetségem. És én e felé szerettem volna elindulni, de azzal, hogy anyukám óhaját teljesítettem, hogy tanítóképzőbe mentem, szerintem semmivel nem lettem kevesebb se, meg nem veszítettem én olyat, amit más oldalon a Jóisten ne adott volna nekem vissza.
1: Még mielőtt a tanítóképző éveiről beszélnénk, illetve ugye itt a szakmai pályájáról, itt azért egy kicsit térjünk vissza a fiatal korra, hogy általános iskolában, középiskolában, a kortárs kapcsolatokról is, hogyha szólunk, hogyan tekint vissza azokra az évekre itt a középiskola éveiről is, hogyha szólunk.
2: Amikor általános iskolás voltam, mindig azt mondta mindenki, hogy nekünk olyan nyugis osztályunk van. Így ez jut eszembe, de tényleg a tanárok is azt mondták, hogy mi olyan nyugisak vagyunk. Milyen jó, hogy ilyen kis nyugodt gyerekek jöttek össze, nálunk nem voltak viták, veszekedések, kiközösítések. Egyszerű gyerekek voltunk, hogy úgy mondjam, de egymást is szerettük, egymás irányába szeretettel fordultunk. Mindig volt egy-kettő, aki úgy kirívóbb volt, de az mindig van. De végül mindig a szeretet nyelve döntött, illetve mindig az egymás felé való összetartás. A felső tagozatos osztályfőnököm Lenkei Éva tanárnő volt, ő ma a Lévai Gimnáziumnak a tanára. És az ő higgadt jelleme, az ő végtelen szeretete, az ő csendes, de nagyon komoly magyarság tudata, zene szeretete nagyon-nagyon sokat adott az osztálynak. Olyan nevelő erő volt, meg van az ő kezében, ami az ő néptáncos, énekes múltjából fakad, és lelkével nevelt bennünket, nem tudom másképp mondani. És tényleg így van, hogy lelkével nevelt bennünket, ugyanazzal a halkszavú szeretettel egyébként, amivel engem például otthon is neveltek. Tehát valószínű ezért is vannak nekem ennyire hozzá nagyon kapcsolódó emlékeim. És ez a kis nyugis osztály, amikor elment középiskolába, akkor nem is annyira a szélrózsa minden irányába repültünk, hanem egy nagyon jó felvételit elérő osztály voltunk, tehát sokan mentek tőlünk gimnáziumba, sokan az erős szakközépiskolákba, mint amilyen akkor a Berzevici volt, ma is tudom nagyon erős, de akkor is az egyik legnívósabb volt, vagy Fáiba mentek többen tőlünk, vagy az óvónőképzőbe, ugye, akik ott is voltunk páran, akik oda felvételiztünk, és egy jó, erős felvételit író osztály voltunk.
1: Hogyha néhány gondolatot azzal kapcsolatban megosztana velünk, hogy az ön személyes életében hogyan történt a középiskolának a kiválasztása, megválasztása?
2: Ami az én esetemben is szerintem, mint azért nagyon sokszor a nyolcadikosoknál, én úgy gondolom, ott vannak a szülők a háttérben, hogy hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Hát esetemben is összeült a családi kupaktanács, hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Zeneileg nagyon tehetséges, na igen ám, de hát az a zenész élet, mondták az én szüleim, nagyszüleim, és két középiskola volt igazából felszínen, az egyik az a zeneművészeti szakközépiskola, a másik pedig a Kossuth Gimnázium és óvónői szakközépiskola. Ennek is az óvónői része, mert ugye amellett, hogy zenében én nagyon tehetséges voltam, vagyok, Amellett ugye ott van az, hogy nekünk a családban nem egy, nem két pedagógus is van. Tehát én láttam a pedagógia tanítás világát belülről is. És így a szüleim is, ahogyan látták azt a szép életet és életformát, amit a családban a tanítók, tanárok adtak az ő gyerekeiknek, engem arra irányítottak, hogy az óvónőképző felé menjek, és ha még utána is szeretnék zenélni, meg énekelni, na majd akkor utána menjek én zenélni, de most egyelőre legyen egy olyan hivatásom, ami mindegy, hogy milyen világ jön, mindig megállja majd a helyét. Ugyanis nálunk volt, meg van egy nagyon komoly családi indítatás, egy nagyon komoly mondat, amit a nagyszüleimtől tanultam, és az, hogy tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ők, akik végigélték a világháborút, ők, akik végigélték azt, hogy semmiük nem maradt, hogy semmi más nem maradt, mint az erkölcsi tartásuk, és a tudásuk, és a hazaszeretetük, ők aztán ezt tudták, hogy mit jelent, és ezt azzal a hittel és azzal a szeretettel adták tovább, és azzal a nyomatékkal, mind a szüleimnek, mind az összes unokának, mind a hatnak, aki nekik volt, hogy mi ebből éreztük, hogy ennek a mondatnak olyan súlya van, hogy igenis hallgatunk az elődeinkre. És így jött ez is, hogy legyen egy olyan hivatásod, ami mindenkor megállja a helyét, és utána zenélj, menj, élj a tehetségednek, de akkor is van egy olyan hivatásod, ami megállja a helyét.
1: És akkor így érkezett meg a Kossuth Lajos gimnázium és óvónői szakközépiskolába.
2: Igen.
1: Ezekre az évekre, hogy emlékszik vissza? Milyen szakon?
2: Óvónős voltam, és már ugye itt így mondtuk, hogy óvónősök voltunk, és 43-an voltunk lányok. 43-an. De mégsem emlékszem sem egyetlen olyan vitás, vagy veszekedős napra, vagy tehát arra a békességre emlékszem, ami mindig körülvet bennünket. És nekem olyan furcsa, amikor most elképesztő mértékű és mennyiségű konfliktusokat kell kezelni, akár középiskolások között, akár általános iskolások között, vagy szülőgyerek között, vagy bármi, hogy nem tudom, hova lett ez a békesség a világból, hova lett a békesség az emberekből. Nagyon jó évek voltak, nagyon szép évek voltak. Karcagi Gyuláné tanárnő volt az osztályfőnököm, és az a Nagy Máté Sarolt a tanárnő a pótosztályfőnököm, aki nemrég még a görögkatolikus egyháznak volt a jogtanácsosa itt a miskolci részen, és tehát ő is végül is, hogy úgy mondjam, ott kötött ki az egyházi oktatásnál a rendszerváltás után, amikor már lehetett ugye egyházi iskolákat indítani, és itt is arra tudnék visszakanyarodni, hogy a Kossuthban is megvolt már annak a csírája, hogy a szellemiségében azt a Krisztushoz vivő útvonalat kövesse, akkor is, hogyha ezt nem mondta ki, ami a szeretet, a türelem, a békesség útvonala.
1: Hogyha picit a tantárgyakról is szólhatunk, ugye az érettségi tantárgyak mellett azért olyan készségtárgyakat is tanultak, amelyek, hát akár ha csak az énekre gondolunk, ugye talán ami a szívéhez az egyik legközelebb álló terület, a mindennapok részét képezték itt a képzésben.
2: Így van, ma már nagyon nehéz elhinni, de nekünk felvételizni kellett a Kossuthban énekzenéből, testnevelésből például. Nem is tudom, mit tennének ma a gyerekek egyébként, hogyha azt a felvételit végig kéne csinálniuk, amit nekünk. Nem a központi írásbeli, ami most a meghatározó, tehát egy fiktív papírra vetett szavaknak a sora, még akkor is, ha az nagyon sokszor nagyon nehéz feladatokat tartalmaz, hanem a készségekről, képességekről kellett tanúbizonyságot tenni, hogy vajon meg tudja-e majd állni ez a gyermek a helyét, amikor egy óvodás csoport elé kerül, és éneket kell tanítani. Vagy egy vers tanítás, szavalni kellett a felvételin. Akkor testnevelés foglalkozás. Meg tudja csinálni ugyanazokat a gyakorlatokat, amiket egyébként majd a gyerekek között is megcsinálunk. Tudunk-e együtt futni, tudunk-e együtt táncolni, tudunk-e együtt mozogni a gyerekekkel? Ez a készségképességbeli felvételi bizony felért a központi írásbeli felvételivel. És ez utána nagyon fontos területet is foglalt el a teljes képzésében az óvónőképzőnek, és ehhez jöttek még azok a szakmai tárgyak, mint a pedagógia, a pszichológia, amit bizony sok-sok éven keresztül a tanáraink tanítottak nekünk, és olyan alapokat adtak, hogy például a tanítóképzőben nem túl sok újat tudtak az első éven mondani, mert ezeket mi már mind megtanultuk az óvónőiben.
1: Itt ugye nem csak elméleti, hanem gyakorlati része is volt az oktatásnak.
2: Igen. Igen. Minden héten ott voltunk az óvodában. Egy napon, délelőttön végig az óvodában kellett lenni. Volt olyan, hogy mi tartottunk foglalkozást, volt olyan, hogy néztük a foglalkozást és hospitáltunk, vagyis utána mindenkinek született egy írománya arról, hogy mit látott, hogyan, az óvónővel ezt a bemutató foglalkozást tartó óvónővel megbeszéltük, mintát kaptunk arra, hogy hogyan kell ezt megtartani, amikor mi tartjuk, és utána jött a hospitálás után a gyakorlati része, amikor mi magunk is megírtuk a tervezetet, és az óvodás csoporttal ott 16-17-18 éves diáklányként, kisovónéniként, ahogy akkor hívtak minket, meg kellett tartani a gyerekek között a foglalkozást. Ha éneket, éneket, ha matematikát, matematikát, vagy volt olyan, hogy magyar ugye verstanítás, mondókák, nagyon sok minden, környezetismeret foglalkozás, fú, de nagyon szerettük. Tehát olyan csodák voltak, és olyan tapasztalt óvónők és tanítók, hogy én a mai napig hálás szívvel emlékszem vissza rájuk, mert nagyon sok mindent lehetett tőlük látni és ellesni. Csupa olyan dolgot, ami a módszertankönyvekben nincs leírva. De ez jelenti a pedagógia sava borsát a mindennapokban.
1: Ezek az emberi tényezők is bizonyára itt a kicsin gyermekektől is olyan szeretetet kaptak, és olyan mosolygó arcokat láthatott, amit talán a mai napig is őriz. Azért itt fiatalként ezt megélni, akik ezt a szakterületet választják, ez szerintem meghatározó emlék.
2: Igen, én egyébként mindig azt mondom, hogy szerintem nekünk van a legtöbb irigyünk a világon, mert ennyi szeretetet senki nem kap, mint a tanítók. Illetve az óvónők, mert a picikék, tehát a 3-6-10 éves korosztály még tényleg feltétel nélkül szeret. És hogyha ezt tudjuk nekik visszaadni, olyan szeretett kapcsolatok alakulnak ki, amik egy életen át meghatározzák őket, mint ahogy én is, amióta csak élek, meg szerintem amíg csak élek, emlékezni fogok a tanítónénimre, Erika nénire, ez jó reménység szerint ugyanígy van azokkal, akiket én tanítottam valamikor, de azokkal is, akik most a pittypalagyból majd kimennek, hogy örökké emlékezni fognak a tanítónéniükre.
1: Mi pedig hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Találkozások című magazinműsorunk dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye az imintiekben a középiskola éveinél hagytuk abba a beszélgetést, ami ugye itt a szakmai területét jelenti a tanulmányoknak. Még mielőtt a felsőfokú intézményben történő tanulmányokról szólnánk, erre az életszakaszra, itt a kisiskoláskorra, a fiatalkorra visszatekintve szeretném megkérni, hogy szóljon arról, hogy a hit gyakorlására milyen lehetőségei voltak.
2: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán, Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom az emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbé Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége, aki mai napig él, Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói. Mert úgy gondolom, hogy mindannyiunk hitélete egyrészt a családból indul, másrészt pedig óriási felelősséggel azoktól a lelkipásztoroktól, akikhez gyülekezetbe a család, illetve a gyermek tartozik. Azzal a hívással, amivel őt behívják és fogadják, azzal az ő lelkét eljegyzik, hogy úgy mondjam. Eljegyzik Krisztusnak. És Virág Sándor bácsi mindig olyan csodálatos, halkszavú, bölcs és minket végtelenül szerető lelkipásztor volt közöttünk. Én nagyon-nagyon nagy szeretettel emlékszem ő rá vissza, a prédikációira, és Enikő néninek meg a csupa szív jelenléte nagyon meghatározó, nagyon. Nem is tudok ma olyat mondani, aki ugyanazt tudná jelenteni számomra, mint amit Enikő néni. Nagy valószínűséggel azért is, mert ugye életkorban a gyermek szinte egy másik anyát, nagymamát talál ebben a személyben, aki őt a hitben kíséri, elkíséri. És ez így volt nálunk is, mert még otthon Gáva Vencsellőn természetes volt, hogy ott a nagyszülőkkel megyünk, és velünk vannak, és kísérnek bennünket mindenkor. Itt édesanyám volt jobban mellettem, akivel mentünk, és mikor ugye, hogy úgy mondjam, elengedte egy kicsit a kezem, és a konfirmandus csoportba értünk, ott pedig Enikő néni volt az, aki a kezemet átvette, és vezetett tovább. És így lett ez a csodálatos szeretett kapcsolat, egy végtelen szeretett kapcsolattá, mert ő az én kezemet még tovább vezette, egészen úgy, hogy elvezettek a konfirmációval arra a megtérésre és arra a Krisztus követésre, aki ugye mai napig életem letéteményese. A továbbiakban mi visszajártunk csoportként is, egyen-egyenként is a gyülekezetbe, zenével is, és csoportként is sokszor szolgáltunk együtt karácsonyi alkalmakon, húsvéti alkalmakon, és amikor középiskolás voltam, ez ugyanúgy megvolt végig a középiskolai évek alatt, és nem véletlen, hogy amikor én Diósgyőri református iskola tanítója lettem, az én első elsős osztályomat is oda vittem szolgálni Diósgyőrből a helyőcsabai gyülekezetbe. Kicsit lehet, hogy messze volt kilométerben, de a szívemhez az volt a legközelebb, úgyhogy amit én kaptam, azt sosem fogom tudni visszaadni. És ezek azok a gyülekezeti alkalmak, ezek azok a szeretett alkalmak és szeretett kapcsolatok, amik úgy fejlesztik, úgy élnek az ember lelkében, úgy formálják a fiatal felnövekvő személyiséget, tehát a fiatal felnövekvő személyiséget, hogy nem kell mindig a szó, nem kell mindig hallani, mert ők a magvetők. Ők a magvetők, és ez az apró pici mag, ez csirájába szökken, és elkezd kihajtani. És hogyha valakinek ilyen békességes, mint amilyen nekem is osztályrészű jutott, középiskolai évek jutnak, ilyen áldott emlékű tanárok, akik engem is körülvettek, akkor a lelki nevelés, amit kaptam a gyülekezetben, és az iskolai nevelés, ha találkozik, akkor ez a mag, ez kikél. Ez kikél, és irányítja belülről a növekedésével, utat mutat a fiatal felnőtt számára, aki ugye az évek során szépen felserdül. Nagyon nagy volt egyébként a segítség a Bartók kórus részéről is ebben, és a zenét nem tudom, a zenei lélekformáló hatását nem tudom elvonatkoztatni semmitől, mert ugye a Bartók kórus túlnyomó részben klasszikus műveket énekelt. És azok a hiába katolikus, de azok a misék, azok a megzenésített szent énekek, nagyon-nagyon sok zsoltár, nagyon sok német, holland szerző műve, akik a valamikori reformáció idejéből az úgynevezett luteri énekeket ugye megírták, azok a mai napig csodálatos kórusművekként élnek közöttünk. És miközben az én lázadó tinédzser korom, tehát a középiskolás évek ott voltak, ott volt mellette egy gyülekezeti háttér, Virág Sándor bácsiékkal, Enikő néniékkel, és ott volt mellé még ez a zenei háttér, zenei mellékvonal, ami, ha most megnézem, ahogy menne előre a gyermek, vagy megy előre, van egy útja. És hogyha van egy gyülekezeti oldalirány, ami terelgeti őt, és nekem ott volt a család és a zene, ami a másik oldalról terelgetett, nem lehetett nem jó irányba menni. És én ezért annyira hálás vagyok, mind a Jóistennek, mind pedig a szüleimnek.
1: És ugye ezt az iránymutatást a tanulmányokban is megértette, megérezte, hogy hova vezetett az útja.
2: Így van, mert hogy ugye hiába a gyönyörű zenék, és hiába a tehetség, az én szüleim engem a Sárospataki Tanítóképző Főiskola felé indítottak, és elfogadtam az ő iránymutatásukat. Így kerültem én pataki diáknak, és az én három pataki évem az nagyon meghatározó az életemben. Úgy is, mint az ott engem fogadó tanárok, mert az a tanári közösség, akik közé én kerültem, abban a három sárospataki főiskolai évben alapvetően meghatározták és meghatározzák, hogy én milyen tanító vagyok. Régen is volt, de a mai napig megvan még az, hogyha valakinek sárospataki koméniuszos az oklevele, akkor bizony, hogy úgy mondjam, előnnyel indul egy tanítói állásra. Minket patakon megtanítottak tanítani. Olyan módszertani fogásokat, olyan tanítói mintákat, példákat kaptunk, az a rengeteg gyakorlat, amiben mi voltunk, és az a rengeteg bölcsesség, amit a tanárainktól, nem csak a főiskolai tanároktól, hanem azoktól a gyakorló iskolai tanítóktól kaptunk, akiknek az óráit látogattuk, akiknél hospitáltunk, akiktől iránymutatást kaptunk, végtelenül nagy tartalékot, nagy muníciót jelent. És ugye hát Sárospatak szellemi közege, amit nem lehet kihagyni. Az a szeretet, kapcsolat, amik Sárospatakon szövődtek, azok nem szakadnak el soha. Az a szellemi magasságok, amik Sárospatakon vártak bennünket.
1: Minden szempontból érezte, hogy otthon van, ha jól gondolom.
2: Így van.

0: tartják meg ezt a növekvő magot, amit elvetettek ugye belénk valamikor.
1: A mindennapok gyakorlati részében, és ugye hitben is.
0: Így van. Ezért is az egyik legfontosabb Sárospatak. Mert ott volt mögöttünk a hitbeli háttér, kimondva és kimondatlanul is. A Sárospataki gyülekezet mindig szívesen fogadta a főiskolásokat. Teljesen mindegy volt, hogy a teológusok mentek, vagy a tanítóképzős főiskolások. Az ottani gyülekezet mindig mindenkire nyitott volt. És a másik pedig ugye a patakiaknak az a szellemisége, amire már utaltam. Hogy ők valahogy ezt így magukba szívva hordják, és ez minden lépésükben, minden dolgukban ott van. És a Sárospataki főiskolának is megvolt ez a csendes bölcsességgel és szeretettel teli közege. Nem volt hittudomány, tehát a miénk, a Comenius nem volt hittudományi intézmény, de mindannak ellenére ott volt benne. Ott volt benne a szeretet, és ott volt benne az útmutatás és a szeretettel való vezetése a fiataloknak.
1: Itt tanítói oklevelet kapott.
0: Így van, én tanítóképzős voltam, és ének szakkollégiumot választottam mellé, tehát így lettem 5.-6. osztályra énekszakot tanító is. Úgyhogy így lettem végül is tanító énekes, ahogy mi mondtuk. És van egy aranyos anekdóta, hogy mindig az énekeseket keresték a portás bácsik esténként, mert mindig a zenészekkel van a baj, hogy őket ki kell zavarni az épületből, mert ugye nekünk gyakorolni kellett zongorát. Voltak zenedarabok, voltak énekszámok, amiket meg kellett tanulni, és mindig mi voltunk az utolsók, akik elhagytuk a főiskola épületét, mert ami fel volt adva, azt meg kellett tanulni.
1: Ugye ez időbeni ráfordítást jelent, sok gyakorlás, de nagyon sok hozadéka is van, és ugye itt a tanulmányokra is jótékony hatással lehet, ahogy a szakemberektől is hallhattuk, illetve sok olyan érintettel beszélgetve, akik saját életükből, mint ön is megtapasztalták mindezt, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban összehangolni a tanulást a zenével, vagy akár a sporttal, azzal a területtel, amiben az ember talentumot kapott.
0: Igen, amikor valaki tehetséget kap valamire, akkor egy olyan ajándékot kap a jó Istentől, amelyet nincs más dolga, mint kibontani. De ez az ajándék, ez nem egy masnis, bekötött, becsomagolt, csilivili valami, amit csak kézbe kell fogni, és utána, már bocsánat a kifejezésre, de lehet vele villogni. A tehetség nem ilyen. A tehetséget ki kell munkálni. Abban rendkívül sok munka van, abban rendkívül sok gyakorlás van, abban rendkívül sok olyan óra van, ami bizony nem biztos, hogy arról szól, hogy milyen könnyen megy az egy-egy dolog, amit utána tovább lendít, és ennek a sok pici, apró gyakorlásnak lesz az az eredménye, hogy utána valamiben kimagasló teljesítményt tud nyújtani. Ugyanígy vannak a gyerekek is. Amikor elénk kerülnek, és látjuk valamihez az affinitásukat, látjuk, hogy valamire készséget, képességet kaptak, és ezt elkezdjük munkálni bennük, bizony nagyon sokszor van megtorpanás. Az én életemben is volt ilyen. Nekem is volt olyan, amikor szívem szerint feladtam volna a zongorát. Nekem is volt olyan, amikor a szolfés zene elmélet nehezebb volt, és azt mondtam, hogy a csodába ezzel az egésszel, mert amíg én itt zongorázok, meg amíg én itt tanulok, addig a többiek buliznak, vagy bármi egyebet csinálnak, és itt is csak a szüleimre és az áldott bölcsességű tanáraimra tudok visszaemlékezni nagy-nagy szeretettel, akik nem hagyták. Nem hagyták, hogy akkor, amikor az első nehézségek jönnek, meg a második, meg a sokadik, akkor én ezt abba hagyjam. És hogyha most a gyerekekre, ha gondolok, ugye őket említettem, olyan sokszor van, hogy ők is megtorpannak. És ha ilyenkor számíthatunk a szülői házra, és ők segítenek átlendíteni a gyerekeket ezen a nehézségen, számítunk a szaktanárra, aki az ő tehetségét fejleszti, és ő is segít átlendíteni ezen a nehézségen, akkor a gyermek utána újra szárnyalni tud. Tehát a megtorpanást újabb szárnyalás követheti. De ha a megtorpanásoknál feladják a gyerekek, vagy hagyja a szülő, hogy feladja a gyerek, akkor nagyon nagy hibát követünk el, mert olyan ez, mint amikor, nem tudom, látták-e már a szülők, hogy a madarak hogy tanítják repülni a kicsinyeiket. Ugye a fecske úgy tanítja például repülni a kicsinyét,

0: hogy az egyik szülő átmegy egy aránylag közeli helyre, ahová a picinek át kellene repülnie. És így lépésről lépésre tudnak menni. És mindig csak egy kicsit van hosszabb táv előtte. És ilyen a tehetségfejlesztés is, ilyen a tehetség is, hogy amikor jön a nehézség, akkor kell a szülői segítség, akkor mindig rövidebb célok kellenek, vagy az kell, hogy ott legyen a szülő, ott legyen a szaktanár, és a szárnya alá nyúljon a kismadárnak.
1: És hogy a tanítóképző elvégzése után hogyan folytatódott az életútja, a szakmai útja. Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést, hiszen mostani adásunk műsor idejének végéhez érkeztünk. Én köszönöm, hogy itt volt velünk, és szeretettel várom vissza dr. Sasné Vencel Ildikót, a Pitpalattyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját egy következő alkalommal a beszélgetésre, amelyet 2 hét múlva hallhatnak adásban a kedves hallgatók.
0: Köszönöm szépen, és örömmel jövök vissza.
1: Szeretettel várjuk, kedves hallgatóinktól pedig most elköszönünk. Az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kíván a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória, viszont hallásra.
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a terhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. A pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes SZIA bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik utánjáró adókedvezmény igényléséről, közölte a szövetség. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke az elmúlt év végére megközelítette a 2500 milliárd forintos rekordértéket, idézi a közlemény Mór Lajost, a pénztárszövetség elnökét. A közlemény szerint 2025-ben az önkéntes nyugdíj és egészségpénztárakba összesen 327 milliárd 800 millió forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 4 milliárd 900 millió forint SZIA visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 5 milliárd 500 ezer forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél, de az elméletileg lehetséges csak nem 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felel meg, írja a közlemény. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca, Budapesten az otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmaz az elemzés. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Dél-Alföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat-Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes Aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Az apanás, amit egy bankból kellett elhozni a minden hónap elsején, nem volt nagy, de egészen jól ki lehetett volna jönni belőle, ha tudott volna Kazimír bánni a pénzzel. De nem tudott. És egy két héttel megérkezése után már egy fillér sem volt a zsebében. Mivel pedig adósságból élni még drágább dolog, mint pénzből, elsején éppen arra volt elég az összeg, ami a bankból jött, hogy adósságait kifizethesse belőle, így aztán egyéb pénzforrás után kellett nézzen, és természetesen a festőművészeti főiskolára való beiratkozás elmaradt. Először néhány mulatóban próbált szerencsét, de mindenütt bővíven voltak az állástalan úri fiúknak. Ekkor fölkereste az első útjába kerülő cirkuszt. A birkózóságból persze nem lett semmi, mert arra már volt egy 120 kilós hústömeg a társulatnál, aki Kazimírt néhány pillanat alatt úgy várra gyúrta, hogy még egy hétig fájtak a csontjai utána. Mivel azonban a kisdobáló éppen partnert keresett, hát elvállalta ezt is. A pénz, amit fizetett, nem volt sok, de ezzel szemben a munkát sem lehetett megerőltetőnek nevezni, amit kívánt érte. Minden este 10 percig kellett egy deszkafal előtt álljon, kiterjesztett karokkal, amíg a késdobáló rendre körbedobáltak késekkel. Ügyes késdobáló volt. Meg lehetett bízni a kezében. És azon kívül a cirkusz belső élete is tetszett Kazimírnak. Összebarátkozott a 120 kilós hústömeggel, és üres óráiban leckéket vett tőle szabad stílusú birkózásból. Ki tudja, meddig tartott volna ez a cirkuszbeli foglalkozás, ha a műlovarnő nem szeretett volna bele már a második héten. A műlovarnő magányos hajadon volt. Ő maga használta ezt a kifejezést, amikor Kazimírnak elpanaszolta szeretet után sóvárgó lelkének magányosságát. És egy illatosan berendezett külön kis szobácskája volt az egyik zöldre festett cirkuszkocsiban. Ebben az illatosan berendezett kis szobácskában jutott Kazimírnak először az eszébe, hogy tulajdonképpen mi hozta őt Bécsbe. A műlovarnő aktját, ahogy ott feküdt a szerelem aléltságában a különböző színű sejempárnák között, annyira kívánatosnak találta, hogy másnap már vászonnal és festékes dobozzal állított be hozzá, és rövid bevezetés után nyomban hozzálátott a munkához. Délután 3 órakor kezdte el a festést. 4 órakor nyitotta meg a cirkusz az első előadását. 4:30 következett a késdobáló száma. A műlovarnőjé 5:00. 4 órakor a mesztelen hajadon nyugtalankodni kezdett a párnák között. Ne mozdulj! Mordult rá Kazimír gorombán, akiben az alkotóláz éppen akkor érte el a tetőfokot. 4:45 kopogtak az ajtón. Kazimír a combok hajlásának lágy árnyékolásával küzdött, sehogy sem lelte meg az igazi színeket, és dühösen ordított az ajtó felé. Kuss! De Lubovszki úr! Könyörgött a késdobáló ilyet hangja odakint. 4:45 elmúlt! Hordj el magát! Dühöngött Kazimír, és ideges kézzel kevert új festéket a palettán. Mégis, szívem, nem gondolod, kezdte óvatosan a műlovarnő is, és közben megmozdított az egyik lábát, mire Kazimír felordított, mint egy megvadult oroszlán. Nem mozog, mert... A megfélemlített hajadon halkan nyöszörgött, de nem mozdult többet. Kazimír küzdött a színekkel, sápadtan, lihegve, neki dühötten. A combok hajlásában az árnyék, ez az izgatóan meleg szín, nem rózsaszín, és mégis az, homályos, és mégis világít, puha, meleg, élő asszonyhús árnyékolt színe. Keverte a festéket reszkető türelmetlenséggel. Nem ez, ez sem, Újra kopogtak az ajtón, most már erősebben. Lubovszki úr! Vadul földhöz vágta az ecsetet, és az ajtóhoz ugrott. Félrerántotta a reteszt. A késdobáló állt a küszöbön, és ilyetten nézett a feldúlt, festékkel telemázolt emberre. Mit akar? Üvöltötte Kazimír, és zölden izzott a szeme. Lubovszki úr, még 3 perc, és át is kell öltözzék. Mars! A késdobáló hátra lépett, és elsápadt a haragtól. Lubovszki úr! Figyelmeztetett, mars, hogy a szerződés szegés... Kazimír megragadta a festékes kezével a késdobáló rojtos mexikói mellényét, megrázta az embert, mint egy darab rongyot. Aztán fölemelte a levegőbe, és bevágta a cirkuszkocsi kerekei közé. Személyzet összefutott, jött az igazgató, a műrovarnő zokogva kapkodta magára a ruháit, és hangosan átkozta a pillanatot, amikor Kazimírt megismerte. Kazimír végignézett a haragos embereken, szinte mintha csodálkozna azon, ami történt, aztán megcsóválta a fejét, és elnevette magát. Bocsánat a fölfordulásért, mondta kedvesen, és megvillogtatta egészséges fehér fogsorát a haragosan pattogó igazgató felé. Már megyek is. Azzal összecsomagolta a festékeit, ecsetjeit, óvatosan kezébe vette a félig kész vásznat, és egy tucat felingerült ember szitkai között derűsen kivonult a cirkusz területéről. Ki az utcára, föl a villamosra, és egyenesen haza a lakására. Hogy útközben mindenki őt bámulta, hogy sokan megbotránkozott megjegyzéseket tettek a nyilvánosan közszemlére kitett mesztelen női test miatt, amit a kezében vitt, hogy vihogó utcakölykök futottak utána, és trágár szavakat kiabáltak, mindezt talán észre se vette. Szállására érve azonnal festeni kezdett tovább. Lázasan, verejtékező homlokkal, remegő idegekkel, mint a nagybeteg. Éjfél körül járt az idő, amikor holtfáradtan leroskadt az ágy szélére. Nézte a képet, és újjongott. Megtalálta a színeket. Valamennyit. A vásznon ott vonaglott illatos párnái között a műlovarnő forró teste. Érezte, hogy nagyot alkotott. A nő ott a képen élt, sóhajtott, várt. Nézte és újjongott a lelke tőle, az eredetire nem is gondolt már. Egy idő múlva rájött, hogy éhes, megnézte az órát, 1 óra volt. Megkotorta a zsebeit, valami apró pénz volt még bennük. Nem is vett kalapot, úgy ment ki az utcára. A nyírkos márciusi köd hidegen tapadt a házak falára, az első vendéglő zárva volt, a második is. Halkan káromkodott maga elé. Egy kapuajból nő lépett ki, a sarki lámpafénye ráesett az arcára, sok olcsó festék volt az arcon. Kazimír fölnevetett és belekarolt a nőbe. Van valami ennivalód otthon? Van, gyere! Rosszagú szegényes kis oduban farkas étvágya levett meg valami hideg ételmaradékot. A nő ott ült szemben vele és nézte. Hogy hívnak? Kazimír is téged? Mária. Letette a villát az üres tányira, és hangosan fölnevetett. Rólad festem meg legközelebb az ártatlanságot, jó lesz? Majd nyújtózkodva tette hozzá. Mert én festő vagyok, tudod, és ma megfestettem a világ legjobb képét. Ásított, fölkelt, az ágyhoz lépett, és végigdőlt rajta. Fél perc múlva már mélyen aludt. Egy hétre rá, alig tudta kivárni, hogy megszáradjon a kép, elment vele a festőművészeti főiskolába. Csak éppen megkérdezte, hogy hol találja meg az igazgatót, és már ment is hozzá, figyelmen kívül hagyva minden utána kiáltott rendre utasítást. Az igazgató, egy őszhajú szemüveges szikár úr, hosszasan nézte a képet. Mit akar? Kérdezte aztán. Kazimír megvillogtatta a fogait. Tanulni! Az igazgató bólintott. Tanulni azt lehet, fiatal ember, sőt kell. Ez itt, és a képre mutatott, még semmi. Kazimír újra csak nevetett, összecsomagolta a képet. De fizetni nem tudok. Az igazgató levette a szemüvegét, és megnézte tiszta kék szemével a fiatalembert, aztán bólintott. Majd meglátjuk. Kazimír megvillogtatta újra a fogait. Mikor jöhetek? Holnap. Rendben van. Így került Kazimír a Festészeti Akadémiára. Azon a héten írt először az anyjának Bécsből. A levélben többek között ez állt. Tegnap előtt megismerkedtem egy leánnyal. Olyan fekete haja van, mint neked, mamika. Persze nem olyan szép. Képzeld, portréfestő akar lenni. Portréfestő, mit szólsz ehhez? Csak lányok lehetnek ilyen ostobák. Tegnap itt volt nálam, megnézte az aktot, amit Melanie-ról festettem. Melanie egy műlovarnő volt, már nem érdekes. Azt mondta, hogy túltengő érzékiség van bennem. Minden esetre itt maradt reggelig, bár nem volt, mivel megkínáljam, csak egy darab sajt kenyér nélkül. Legközelebb őt is lefestem. Aktban, persze. Bár megközelítően sincs olyan jó alakja, mint Melanie-nak volt. Egyébként küldhetnél egy kis pénzt is. A pénz 7 hét múlva megjött. Utotta éppen az adósságokra, és egy pesgős vacsorára Margóval. De a Margó akt képe készen volt már akkor. Széttárt karokkal, felhúzott érdekkel fekvő nő, fekete sejem állarccal a szemén. Az állarc Margó kívánsága volt. Mikor a kép megszáradt, Kazimír elment vele egy képkereskedőhöz, a Kertnerstrasséra. A szemüveges kis zsidó hosszasan nézte a festményt, egészen közel hajolt a vászonra festett mesztelen női húshoz, mintha az illatát akarná beszívni. Mit kér érte? Kazimír mondott egy árat, a kis zsidó felhúzta a vállát. Meglátjuk, kérem, átveszem bizományba, még ma a kirakatba tesszük. Másnap elsétált Margóval a Kertnerstrasse felé, a kép ott állt a kirakatban egy virágos réten legelő bárány és egy rőzsét hordó öregasszony között. Egy hét múlva már nem volt ott. Kazimír izgatottan ment be a boltba, a kis szemüveges ember arca ráncokba szökött a vigyorgástól. Elment a kép, mondta. Az ilyesmit keresik most, kérem. Leszámolta Kazimír elé a pénzt. Van még ilyesmi? Talán lesz, mondta a kis zsidó. Ma keresik az effélét, minél több hús legyen. 2 hét múlva Melanie is gazdát cserélt. Az árak természetesen, amiket a képekért kért, nem voltak magasak. Az alkotás első mámora után kijózanodva maga is érezte, hogy a képek rosszak. Nem is próbálkozott egyelőre többet, hanem teljes lelkével belemerült a tanulásba. Technikát, színeket akart tanulni. Órákig elácsorgott a múzeumok aktképei előtt, és szeme atomjaikra bontotta a színeket, a festékanyagát, a vonalak harmóniáját. 3 hónapig nem festett semmit, még annyit sem, amennyit az akadémián megkívántak a hallgatóktól. Pénze természetesen újra nem volt. Szállásadója föl akarta mondani a lakást. Az a kis vendéglő sem hitelezett már többet, ahol étkezni szokott. Margó néha meghívta ugyan vacsorára, de már unta Margót is nyálas csókjaival és piócaszerű kapaszkodásával. 3 ruhája a zálogházban volt, valamit újra tenni kellett. Ekkor jutott eszébe Pohris Gottfried. Csodálkozott maga is, hogy a kövér zsidó fiúra nem gondolt eddig, aki 2 évig csüngött a nyakán itt Bécsben. Aki úgy kullogott mögötte az iskolaudvaron és az utcán, mint kutya a gazdája után. Pohris Gottfried, persze, a sün, az okos, óvatos Pohris Gottfried, a jó tanuló, akit olyan nagyszerűen lehetett bosszantani, ugratni, hergelni, és aki soha semmiért nem haragudott meg. Hol is lakott csak? Persze, Rosengasse 10 vagy 11. A 11-es volt. Mihelyt a Rosengasse sarkán befordult, megismerte a házat. Olyan volt, mint egy rossz, szimpati díszlet. Roccoló zsidók laknak csak ilyen ízléstelen, rokokó utánzatú palotácskákban, gondolta egy kis lenézéssel, és lassan fütyörészve sétált föl a dombra emelkedő utcácskán a ház felé. Délután volt, június vége. Barna pásztákban ömlött végig a kertekben a napfény. Hársfák virágoztak valahol, s az illat, mint egy nehéz bódult felhő lengett a házak fölött. Az egyik kertben két fehér ruhás lány teniszezett. Rugalmas testük megfeszült minden mozdulatnál. Kazimír megállt, és a kerítésen át nézte őket egy ideig. Az a szőke, gondolta, annak jó aktja lehet, meg kellene festeni, teniszező lány aktban, ahogy a teste megfeszülve nyúl a magasba a labda után. A labda is kerek, mint az alma, Éva almája. Így nyúlhatott Éva is annak idején az alma után, csak nem volt teniszütő a kezében. Nevetett a gondolaton, és nagyot füttyentett. Szőke leány odafordult egy pillanatra, és a tekintete csodálkozó volt. Kazimír megvillogtatta felé a fogait, intett a kezével, és tovább ment. A csöngetésre Inas nyitott ajtót. – Itthon van a fiatal úr? – Kit tetszik keresni? – kérdezte az Inas kimérten. – Pohris Gottfriedet, felelte Kazimír, és mosolygott. Az Inas nem látszott tudomásul venni a mosolyt, az arca hideg maradt és mozdulatlan. – A vezérigazgató úr itthon van. Kit jelenthetek? – Nézd csak! – gondolta Kazimír, és átadta a névjegyét. – Tessék egy pillanatra helyet foglalni – mondta az Inas a hallban, és ezüst tálcára téve a névjegyet, elindult föl a bíborszőnyeggel borított széles lépcsőn az emeletre. A lépcsőnek aranyozott fakorlátja volt. Fogadjunk, hogy a legkomiszabb fenyőfa, gondolta Kazimír, és óvatosan a lépcsőhöz ment. Körmét belevájta az aranyozásba. Valóban fenyőfa volt. Gúnyos fintort vágott, kívül ékes, belül férges, idézett egy régi lengyel mondást, amit valamikor Svetkától, az öreg Inasuktól hallott, hogy ezek a zsidók nem tudnak kiművelődni. A nagyságos úr kéreti a nagyságos urat, jelentette feszesen az Inas a lépcső tetején. Díszes, aranyozott cifraságok díszítették a nagy szárnyas ajtót, amit az Inas odafönt kinyitott előtte. Kazimír egy pillanatra megállt az ajtó mellett, és a farcú Inas legnagyobb megrökönyödésére belemélyeztette körmét a fába. Fenyőfa ez is, mondotta vidáman, és rávillogtatta fogait az elképett Inasra, aztán belépett. Az aranyozott fenyőfa ajtó zajtalanul csukódott be mögötte. Hatalmas amerikai íróasztal mellől egy erőszakolt hanyagsággal öltözött kövér fiatalember állt föl. Megismerte nyomban. Pohris volt, a Sün. Bár az arca nem volt pattanásos, mint régen, termetben is megnőtt és megszélesedett, bár halványsárga nyersseje minge, bordószínű nyakkendője, fehér betétes sárga cipője és a legjobb szabónál készült világos szürke flanerruhája semmiképpen sem emlékeztetett a régi tintásújú, lerágott körmű gimnazistára, mégis Gottfried volt, annyira, hogy Kazimír önkéntelenül elnevette magát, és a régi gúny nevén szólította meg. Szervusz, öreg Sün! Pohris Gottfried kissé túlságosan is szertartásosan hajolt meg. Szervusz, kérlek, mondta valamilyen émeítően édes kis hangon, ami egészen új volt, és a régi Pohris Gottfried kamaszosan rekett hangjára egyáltalában nem emlékeztetett. Örvendek a megtiszteltetésnek, parancsolj, foglalj helyet, cigarettát. Bár a hang olvadóan udvarias volt, a modor hozzá a kézmozdulat mégis valami hideg és fölényes gőgöt éreztetett. Hát ezzel meg mi történt, volt Kazimír első gondolat, ami alatt kényelmesen hátradőlt a modern amerikai karosszékben, és az eléje tett dobozból kivette egy cigarettát. De hangosan ezt mondta. Hát mit művelsz, öreg Sün? Eljöttem, hogy megnézzelek kissé, ennyi idő után. A hajdani iskolatársnak szemmel láthatóan nem tetszett a régi megszólítás. Maga is leült szemben a vendéggel, hátradőlt kissé, és túlzott fontoskodással sóhajtott. Hát tudod, a régi gondtalan diákéveknek vége. Amikor a koncern élére kerültem, menj a fenébe, sűn, tán nem lett belőled is valami olyan búvalt bélelt pénzes zsák, ezt nem vártam tőled. A vidám hang azonban újra csak visszhang nélkül maradt. Ja, sóhajtotta, és kövér párnás duzzadt kezével végig simított gyapjas fején. Az ember, ha kilép a szép gyermekkorból és elkapja az élet, aztán micsoda koncerned van? Kérdezte meg Kazimír, hogy udvarias legyen. Nem tudod? Nézett rá kidüllett hal szemeivel a másik, szinte sértődötten. A dél-kelet-európai bor és gyümölcs koncernt alapítottam meg a múlt évben. Sok nehézséggel kellett megküzdenünk, de most már elmondhatjuk. Szóval elmondhatjuk, hogy kezünkben tartjuk a piacot, mind termelői, mind fogyasztási viszonylatban. Kazimír bólintott. Ez szép, ezentúl, ha bort iszom, reát gondolok majd mindig. A könnyű diákos hangot azonban újra, mintha meg se hallotta volna a másik. Hideg udvariassággal terelte másra a beszédet. És te mióta vagy Bécsben? Úgy tudtam, hogy visszatértél Varsóba, miután kicsaptak, vetett Kazimír a szemébe. Ezt akartad mondani, ugye? Hát persze. Akkor visszatértem Varsóba, de most néhány hónapja újra itt vagyok. A festőművészeti főiskolára járok. Úgy. Nagyon érdekes. Emlékszem, ügyesen rajzolgattál már akkor is. A társalgás elakadt. Kazimír kezdte unni a dolgot, ezért nyomban rátért a tárgyra. Te sűn! Sok pénzed van? Pohris Gottfried valóban olyan mozdulatot tett erre, mint a sündisznó, amikor megijesztik. Fölkapta kissi a fejét, állát behúzta a nyakába, és sűrűn pislogott. Ez a mondat elevenen vágott beléje a múltból. Te sűn, sok pénzed van. Ez volt régen is a bevezetése annak, amikor Kazimír pénzt kért tőle kölcsön, amit aztán sohasem adott vissza. Hát, tudod, ahogy vesszük, kezdte nehéz lélegzettel, akadozva. A mai világpiaci helyzet, de Kazimír nem érdekelte a világpiaci helyzet, akkor adhatnál néhány százast, mondta egyszerűen, már két hete nem vacsoráztam rendesen. A sűn felvonta a szemöldökét, amitől furcsa ráncok képződtek a homlokán, akár az orrszarvú bőrén. Nincs pénzed? Kérdezte az orrán keresztül, és egyszerre újra gőgös lett és fölényes. Nincs. A művészet úgy látszik nem a legjövedelmezőbb üzlet. Kazimír felkacagott. Nem minden az üzlet a világon, öregsül. Van annál fontosabb dolog is. És mi lenne az? Kérdezte Pohris gúnyosan. Az élet, felelte Kazimír, és megvillogtatta a fogait. Pohris Gottfried húsos alsóajka előre szökött. Valami sátánian diadalmas vigyorgás terpeszkedett duzzadt arcán, ahogy mondotta. Úgy az élet. Hát nézd, Kazimír, én elfből nem adok pénzt senkinek, csak annak, aki dolgozik érte. Ha munkát akarnál, itt egy kiszünetet tartott, aki mérlegeli a szavakat. Akkor lefestetnéd magad? Kérdezte Kazimír enyhe kis gúnnyal a hangjában. Figyelmeztetlek, hogy én csak aktokat festek. Ha a munkát akarnál, folytatta Pohris zavartalanul a megkezdett mondatot, mintha nem is hallotta volna a szavakat, akkor esetleg be tudnálak juttatni valamelyik vállalatunkba. Raktárkezelőnek, vagy ilyesminek esetleg. Néhány pillanatnyi csönd volt, aztán Kazimír hangosan nevetni kezdett és fölállt. Ugyanaz a sündisznó maradtál, öreg, aki voltál, csak a tüskéid nőttek meg, na szervusz! És tette hozzá még egyszer visszafordulva a küszöbről, miközben ujjával megkocogtatta az ajtó aranyozott szárnyát. Ha ajtót csináltatsz a jövőben, csináltasd nemes fából, igen? Akkor nem kell rá ez az aranyozott szélhámosság, hogy kultúrát mutasson. Szervusz, öregsün! Lent a halban az inas ünnepélyes fa arccal nyitotta ki előtte az ajtót. Kazimír kedélyesen megveregette az elképett ember vállát. Aztán vigyázzon madárijesztő úr a gazdájára, nehogy megszúrja magát a saját tüskéivel. Sündisznóknál ez ugyanis előfordul, érti? Hasad be mellett ki, úgy alászolgálja. Az utcán mélyen beszívta a nyár langyos illatait, mint valaki, aki sokáig dohos pincében tartózkodott. A szomszédkertben még teniszezett a két leány. Kazimír megállt a kerítés mellett, és éleset füttyentett. A szőke azonnal oda nézett, és elmulasztotta visszaütni a labdát. Kazimír nevetve intett felé a kezével. A leány leeresztette a teniszütőt, és lassan megindult a kerítés felé. A másik, egy alacsony barna, állva maradt a pályán, és csodálkozva nézett utána. Kazimír valósággal itta szemével a leány mozgását. A rövid fehér szoknya alatt puhán és rugalmasan léptek a barnára sült lábak. A karcsú test, melyet egy fehér, piros csíkos, szorosan simuló trikót akart, a lépések üteme szerint ringott. Akárha valami misztikus, ősi táncot járt volna. A barnára sült arcot érdekesen keretezte a világos szőke haj, a nagy ibolyakék szemek az örök asszony öntudatos biztonságával néztek reá. Mély szemek voltak, tűnődő szemek. És Kazimír arra gondolt, vajon milyenek lehetnek ezek a szemek, amikor szeretnek. Kíván valamit? A hang zengő volt, mély és dallamos. Kazimír a füléhez kapta a kezét, és előrehajolt. Szabad még egyszer? Kíván valamit? Ismételte meg a leány hangosabban a kérdést, ahogy a süketekkel szokás beszélni, és szemében egy kis bosszúság csillant meg. Kazimír megvillogtatta a fogait. Ez az, köszönöm. Nagyot hall? Kérdezte a leány, és közelebb lépett a kerítéshez. Nem, csak szeretem a hangját. Ránevetett a leányra, az megcsóválta a fejét, és a szája észrevehetően megrándult. Mit kíván? Én? Vagy úgy persze? Szeretném megfesteni. Szabad? A leány elbigyeztette a száját, és hamvas arcbőre, mintha egy árnyalattal elpirult volna. Festő? Kérdezte szinte sajnálkozva. Azt hittem zenész. Egyébként úgy tudom, erre a célra külön emberek kaphatók, akiket hivatásos modelleknek neveznek. Vagy talán nincs pénze, hogy megfizesse őket? Hang bántani akart, de Kazimír pompásan mulattatta. Eltalálta gyönyörű Évám, nevetett szemtelenül a leány arcába. Valóban nincsen egy megveszekedett fillérem sem, de különben is nőknek nem szoktam fizetni elfből. A lány bosszankodva nézett rá. Honnan tudja a nevemet? Kazimír rácsillogott a fogaival. Az arcára van írva gyönyörűm, a mozgására, a testére. Tudja, folytatta tűzbe jöve, úgy szeretnék egy képet csinálni magáról, ahogy teniszütőjével a magasban nyújtózkodik egy labda után, egészen kinyúlva, teljes szépségében és fiatalságában, a vágy minden lendületével, ahogy Éva nyúlhatott annak idején az alma után, aktban természetesen. A leány hirtelen sarkon fordult, és ott hagyta. Gyere! Kiáltotta oda a társnőinek. Kihűl a tea! Kazimír látta, hogy fölmennek együtt a földbe vájt lépcsőkön a villa terasza felé, és hallotta még a kis barnának a hangját, ahogy megkérdezte, mit akar tőled ez az ember? De a választ már nem hallotta, mert egy csoport orgonabokor eltakarta őket. Aznap este vacsora nélkül feküdt le.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbizatásuk végén nekik járó juttatást, mert mint fogalmazott, tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport közleményében. Míg 2025. január és április között 41 incidenst rögzítettek, addig 2025 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira, írja a közlemény. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A közlemény úgy fogalmaz, a tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest. Ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény, a MÁV csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai, közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A MÁV csoport közölte, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújtanak a bántalmazott kollégáknak. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre, az új határidő május 31-e, így még van ideje az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöldfelületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary. Mint írják, a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A szervezők ezért azokat a településeket is jelentkezésre bíztatják, ahol nincsenek klasszikus virágos utcák vagy díszterek, de példaértékű lépéseket tesznek az élhetőbb környezet megteremtéséért, innovatív, a fenntarthatóságot szolgáló környezetvédelmi megoldásokat alkalmaznak. A nevezők, a kisebb és a nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és az afeletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. A fő kategóriák mellett elismerést kaphat többek között az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja is, emellett ismét lehet nevezni a virágos városi és falusíták kategóriában. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölben, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól, ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 170-270 ezer forint közötti, 23%-a 270-370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi, 10-ből majdnem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a The Verve brit együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A The Verve 1990-ben alapított brit együttes volt az angliai Wiganből. Az 1995-ben megjelent A Northern Souls és az Urban Hymns című albumuk szerepelnek az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben, legismertebb slágerük a Bittersweet Symphony.

A 90-es évek egyik legnagyobb slágere volt a Bittersweet Symphony, rengeteg helyen hallhattuk, filmekben, reklámokban is és rádiók is játszották. Szinte lehetetlen volt kikerülni, ez a dal hozta meg a sikert az együttesnek. A dalban egy részlet azonban nem saját szerzemény. A Rolling Stones egy dalába, The Last Time-ban már ugyanis felhasználták a vonós zenekarra a felvett részletet. A Rolling Stones menedzser és a kiadó résztulajdonosa Alan Klein azonban annak ellenére, hogy a Verve megkapta az engedélyeket, évtizedekig tartó súlyos pereskedésbe kezdett, melynek eredményeképpen a Bittersweet Symphony dalszerzői között fel kellett tüntetni Mick Jagger és Keith Richards nevét is a szerző Ashcroft mellett.

Az ember végül peren kívül egyezett meg a felperessel, és átadta a jogokat, mert olcsóbbnak tűnt, mint a pereskedés. Amikor Ashcroft megkapta az Ivor Novello díjat kimagasló szerepért, a brit zene életbe bejelentette, hogy menedzsere közvetlenül kérte meg a Rolling Stones, hogy adják át neki a jogokat és az elismerést, amivel végül semmi gondja sem volt az együttesnek.

A diátadón Ashcroft azt mondta, ez a sorsfordító esemény nem történt volna meg, Mick Jagger és Keith Richard nagy lelkűsége nélkül, akik beleegyeztek, hogy a dalszerzők közül kivegyék az ő nevüket, és ezáltal a dal teljesen Ashcrofté legyen. A Bittersweet Symphony 1997-ben jelent meg, és az album, amire végül felkerült, aranylemez lett az Egyesült Államokban, és dupla platina lemez Angliában. A The Verve sajnos 2 évvel a dal megjelenése után feloszlott, 2007-ben ismét összeálltak, 2008-ban kiadtak egy albumot, de azóta ismét nem zenélnek.

0: Vagy odáig fajul, hogy akkor végül kiderül, és akkor rendőrség ügy lesz belőle, és lezárul, de nagyon sok esetben történt olyan is, hogy öngyilkosságot követett el ez a kamasz fiú, mert nem tudott máshogyan kijönni, nem látott más kiutat ebből a dologból. Úgyhogy nagyjából ezzel állunk szembe, sajnálatos módon.
1: Elképesztő, és talán nehéz szavakat is találni a dolgok mögött. A kihívások, illetve a zsarolások és a zaklatás, ez a három kulcsszót, amit leírtunk. Mi az, amit a külső erők láthatnak ebből, vagy vannak-e olyan jelek, amiket figyelni kell szülőként, tanárként, barátként, amikor valaki ennek az áldozat, vagy ennek a folyamatában van, és áldozat szerepben kerül?
0: Nincsenek speciális jelek az egyes dolgokra kinézve, inkább azt mondanám, hogy ilyen általános jeleket lehet észrevenni a gyereken, amire mindenképp érdemes felfigyelni, hogy ezeket ilyen red flag-eknek hívjuk. Tehát ami ténylegesen olyan figyelmeztető jelek, aminek egy ilyen vészjelzőt be kéne kapcsolnia az emberben. Ezekből a leginkább, hogyha általánosságban mondom, akkor azt lehetne mondani, hogy ha a megszokotthoz képest a gyereknek a viselkedése elkezd lényegesen megváltozni. Itt talán amiket lehet mondani ebben a dologban, a leginkább az talán az, hogy a gyerek mondjuk alapvetően kevesebbet beszél, tehát elkezd mondjuk magába fordulni. Elkezd motiválatlanná válni, ez talán az egyik legfontosabb jel. Elkezdi azokat a dolgokat, amit addig nagyon szeretett csinálni, mondjuk edzésre járni, barátokkal találkozni, kirándulni, zenét tanulni, amit addig szeretett, azokat elkezdi elhagyni. Unalmasnak véli, nem szereti, nem akarja csinálni, nem eléggé izgalmas a számára. Ez mind-mind azt jelzi, hogy felborult egy kicsit ez a nem csak a kapcsolati viszonyai, hanem mondjuk a dopamin szintje felborult a játékok hatására, a közösségi média hatására, a TikTok videók hatására. És elveszti az érdeklődését az igazán fontos dolgok irányába, és ez ebben jelentkezik meg, hogy unalmassá válik, és általában a gyereknél egy ilyen motiválatlanság az, ami megfigyelhető. Ugye a dopamin az motivációs hormonnak is szoktuk mondani, nagy mértékben fel a gyereknek a motivációjáért. Hogyha a gyerek nem motivált az életben, akkor nem akar csinálni dolgokat, nem akar előre menni, nem akar eredményeket elérni, ami utána nagyon nagy problémát jelent a számára, mert ugye fejlődési ezekben nagyon nagy szükség van. Úgyhogy nagyjából ezek szoktak a jelek lenni, hogyha a gyerek elkezd mondjuk hazudozni ebben a dologban, tehát füllenteni azért, hogy többet tudjon használni egy ilyen eszközt mondjuk, tehát hogy egy ilyen plusz időt kapjon hozzá, vagy pedig ténylegesen látszik rajta, hogy rosszul érzi magát, vagy hogy szomorúbb, meg tényleg egy ilyen mentális állapota mondjuk, vagyis hát inkább így a kedve, a viselkedése romlik, de mégis használja tovább a dolgot, hogy ez már a függőség jel, amikor valaki tudja, hogy rossz neki, tudja, hogy nem, tehát hogy negatívan hat az életére, mégis tovább használja. Hogy ezeket észre kell venni, de mindennek természetesen az a feltétele, hogy a szülő az foglalkozzon ezzel a témával. Tehát legyen egyfajta, ha nem is azt mondom, hogy szakértője ennek a témának, de hogy legyenek ismeretei ezen a területen, mert ha nincsenek ismereteim ezen a területen, akkor nem foglalkozom vele. Vagy még egyet visszalépve, és ez a legfontosabb, a szülő ezt nem tekinti problémának, amiről most beszélünk, nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, mert azt gondolja, hogy az nekem is volt tévém, nekem is volt számítógépem, Commodore 64-em, én is túléltem, a gyereknek sem lesz semmi baja, és hogyha ez van, hogy egy szülő mondjuk itt ebben a stációban van, akkor a szülő nem tekinti ezt problémának, nem figyel a jelekre, nem érdekli, mert majd úgyis túl lesz rajta, és nem érdekli a megoldás sem, nem keresi ezeket a megoldásokat. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy a szülőköz eljusson az, hogy ez nem a tévé, ez nem egy ilyen passzív képernyő, ez nem az a világ, ami volt, hanem ez egy magasan, erőteljesen függőségre és különböző ilyen negatív mechanizmusokra tervezett eszköz, aminek a profita célja nem pedig a gyereknek a mentális egészsége. Úgyhogy a szülőknek ebben kulcs szerepük van, a gyerekeknek is természetesen, de a gyerekek ezt nem tudják egyedül megoldani, csak kizárólag úgy működik, a szülő és a gyerek együtt tud dolgozni.
2: Az elmúlt percekben Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. A Pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes SZIA bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik utánjáró adókedvezmény igényléséről, közölte a szövetség. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke az elmúlt év végére megközelítette a 2500 milliárd forintos rekordértéket, idézi a közlemény Mór Lajost, a Pénztárszövetség elnökét. A közlemény szerint 2025-ben az önkéntes nyugdíj és egészségpénztárakba összesen 327 milliárd 800 millió forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 4 milliárd 900 millió forint SZIA visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 5 milliárd 500 ezer forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél, de az elméletileg lehetséges csak nem 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felel meg, írja a közlemény. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca, Budapesten az otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamat támogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmaz az elemzés. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Dél-Alföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat-Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, május utolsó szerdáján ismét megmozdul az ország. Javában zajlik a nevezés a 2006-os kihívás napjára, melyen idén is több százezer résztvevő aktivitására számít a MASSZPORT, vagyis a Magyar Szabadidősport Szövetség. A célja, hogy ezen a kiemelt napon az aktív életmód és a mozgás kerüljön a fókuszba, kortól, nemtől és edzettségi szinttől függetlenül. A kezdeményezéshez országszerte iskolák, óvodák, munkahelyek, önkormányzatok, közösségek és nyugdíjas szervezetek csatlakozhatnak, hogy közösen bizonyítsák, egy kis mozgás is hatalmas változást hozhat a mindennapokba. Az idei évben Borsodabói Zemplén vármegyéből már 6 település, köztük Miskolc is csatlakozott, de ezen kívül 11 intézmény és 90 munkahely is nevezett már vármegyénkből. Az országos kezdeményezés részleteiről Csányi Dorottya, a Magyar Szabadidősport Szövetség munkatársa nyilatkozott rádiónknak.
2: Ez a kihívás napja, ez eredetileg Kanadában indult 1982-ben, és ez kifejezetten a települések közötti versengésről szólt. Ezt az eseményt a Nemzetközi Szabadidősport Szervezet, a TAFISA koordinálja eredetileg, és Magyarországon a Magyar Szabadidősport Szövetség koordinálja ezt a programot 1991 óta, úgyhogy ez a szövetségünkhöz köthető országos programsorozat, és ide különböző kategóriákban várjuk a jelentkezéseket, lehet csatlakozni az eseményhez, színes sportprogramokat szervezni, és ennek az egész megmozdulásnak az a célja, hogy minél többen végezzenek legalább 15 perces aktivitást ezen a kiemelt napon, május 27-én.
1: Milyenek voltak itt a korábbi évek, vagy akár a kezdeti évek? Nagy volt mindig az aktivitás, vagy azért ez is, mint nagyon sok program, fokozatosan vonzotta be az érdeklődőket, akár intézményeket, akár településeket, akár munkahelyeket?
2: Hát ez nagyon hektikus volt, tehát hogy nyilván az elején még folyamatosan növekedett a részvétel, ez egyébként ez most is tart, ugye hivatalosan csak önkormányzatoknak lett meghirdetve a Magyarországon önkormányzat településeknek a kezdeti időszakban, de ezt a szövetségünk az évek alatt kibővítette, és most már nyugdíjas szervezetek, közösségek, rendvédelmi szervek, munkahelyek és tanintézmények is tudnak eseményt szervezni, tehát abszolút még mindig van ennek a programnak 35 év után is létjogosultsága, és évről évre egyre több résztvevőt vonz ez a program, úgyhogy folyamatosan fejlődik, népszerű, úgyhogy abszolút egy felfelé ívelő szakaszban van még mindig ez a program.
1: Itt ugye az a lényeg, hogy tulajdonképpen legyen valamiféle mozgás legalább ezen a napon, május 27-én, de ez egy verseny, vagy igazándiból egy programsorozat, ami ugye már, ahogy hallottuk, itt Magyarországon is nagyon nagy népszerűségre tett szert, vagy ez ilyen együtt mind a kettő?
2: Igazából ez együtt mind a kettő, mi ezt úgy szoktuk összefoglalóan megfogalmazni, hogy ez egy figyelemfelhívó kampány, tehát hogy ugye ennek abszolút az a lényege, hogy az ország minél több településén és minél több részén legyenek a kihívás napja a programhoz kapcsolódó mozgásos programok, vetélkedők, játékok, de hogy ezen felül a legaktívabbakat kategóriák szerint díjazzuk, és az idén összértékben közel 3 millió forint kerül kiosztás a sportszerutalmány formában, úgyhogy már csak ezért is érdemes csatlakozni. Itt a kategóriákon belül szoktunk egyfajta rangsorolást is csinálni, ugye ez nyilván attól függ, hogy megcsinálja az adott közösség vagy szervezet az aktivitását, azt föltölti nekünk a rendezvénynapon a meghatározott időpontokban, és az alapján kerülnek meghatározásra a díjazottak, hogy ki a kategórián belül a legsportosabb.
1: Beszéljünk akkor már itt a kategóriákról, jó, és hogy lehet, mint lehet nevezni.
2: Díjmentesen lehet nevezni a kihívásnapja.hu felületen keresztül egészen május 26-a éjfélig, és nyugdíjas szervezetek, közösségek és tanintézmények kategóriában. Itt a munkahelyeknek is volt egy nevezési lehetőség, de ez április 29-ével ez lezárult. Nekik egy ilyen speciálisabb programot hirdettünk, egy hónapon keresztül megvalósítható kihívás, tehát hogy ők már gyűjtik az aktivitásokat, és nekik ez egy hónapos időtartamra szól, hogy csapatokban összeállnak, és akkor a csapaton belül motiválják egymást, és ők is egy ilyen edzésnaplóba föltöltik az aktuális heti teljesítésüket, és ugyanígy őket is díjazzuk és rangsoroljuk, ugye egészen ők is május 27-ig tudják gyűjteni az aktivitásokat.
1: Többi csapat, vagy többi kategória?
2: A többi kategóriánál ugye a nyugdíjas szervezetek jelentkezését várjuk, közösségeket és tanintézményeket. Itt sokszor szokott kérdés lenni az, hogy mit értünk közösség alatt, és mi ugye itt általában sportszervezeteket várunk, FI irodákat, esetleg vallási közösségeket, tehát hogy itt a közösség kategórián belül mi erre gondolunk, és ugye tanintézményeken belül pedig vannak az iskolák, óvodák, és most már egyre több bölcsőde is csatlakozik a programhoz, úgyhogy ez is szépen egy növekedő számot mutat, úgyhogy ennek is nagyon-nagyon örülünk, hogy nem csak a kisgyerekek, hanem egészen például a nyugdíjasok is bekapcsolódnak ebbe a programsorozatba. A nyugdíjas kategóriát az 2 évvel ezelőtt vezettük be, és ott például csomó olyan tapasztalatunk is volt, hogy a 92 éves néni is a maga lehetőségeihez képest mozgott meg, egy idős otthonba szerveztek például ilyen mozgásos labdajátékos programot, is arról is kaptunk nagyon kedves videókat, képeket, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy ehhez az eseményhez abszolút minden korosztály be tud csatlakozni, és meg tudja találni azt, hogy hogyan tud ő ebbe az egészbe bekapcsolódni, és aktivitást vinni a mindennapjaiba.
1: Ugye itt, ahogy hallhattuk már, hogy a kihívás napja weboldalon kell tulajdonképpen nevezni, a munkahelyeken kívül a többi kategória még nevezhet. Mi történik ezután? Kitalálják ők maguknak, hogy akkor mit fognak csinálni itt május 27-én?
2: Igen, ott a kihívás napja oldalon ki lehet választani, hogy melyik kategóriába jelentkeznek, ott ki kell tölteni az űrlapot, ami abszolút díjmentes, tehát a kihívás napja díjmentesen tudnak csatlakozni a szervezők. És akkor a helyi szervező meghatározza azt, hogy május 27-én ő milyen aktivitásokat tervez aznapra, és ő felel a továbbiakban ennek a programnak így a helyi népszerűsítésért és koordinálásáért, és utána május 27-én a megadott időpontokban, ez szerepel egyébként a honlapon a versenykiírásban is, akkor ő mi ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy jelent, tehát hogy az addigi 15 perces mozgásaktivitásokat összegzi, és azt föltölti a felületre, de erről a szervezőnek folyamatosan küldjük a tájékoztató levelet, tehát hogy aki regisztrál, ugye a szövetségünk végzi ennek a programnak a országos koordinációját, hogy aki regisztrál, az folyamatosan megkapja az aktuális információkat, és akkor ott tájékoztatjuk, hogy mi a következő lépés, de ugye első körben a regisztráció, és utána pedig elkezdődhet a program szervezés. Itt abszolút a szervezőkön múlik, hogy milyen típusú, meg milyen jellegű programokat szerveznek. Nyilván itt figyelembe szokták venni a közösség összetételt, tehát hogy mondjuk kisgyerekeknél nyuszi motorozás szokott például lenni, vagy ilyen kis akadálypálya a zsákban fut társkötélhúzást, tehát hogy vannak ilyen idézőjelbe véve ilyen tipikus kihívásnapi programok, de abszolút színes a felhozattal, tehát hogy vidéken például magas sarkúban futást is terveznek, meg traktorhúzást, tehát hogy abszolút tényleg a szervezőkre van bízva, hogy milyen aktivitásokkal készülnek aznapra. Nyilván itt településen vannak, ahol nagyobb szabású eseményeket szerveznek, de egészen kicsi faluban is abszolút látjuk azt, hogy ennek a programnak így nagyon nagy közösség összetartó ereje van, és tényleg egy picit föl tudják mendíteni az adott településen az életet ezzel a kis játékos sportprogrammal, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez minden évben.
1: És ahogy láttam, hogy például a települések, illetve a tanintézmények esetében még a kategórián belül is vannak plusz kategóriák, itt ugye gondolom a létszámot lakhelyet tekintve.
2: Igen, ugye a nevezési felületen a településeknél egy település lélekszámot is kérünk, mert hogy ugye ehhez tudjuk viszonyítani, tehát hogy nyilván ha van egy 500 fős település, és az 500 fős településen mozognak 490-en, az nyilván nagyobb súlyba számít bele az értékelésbe, mint sem, hogyha mondjuk van egy 2000 fős település, és ott mozognak 20-an. Tehát, hogy ezért próbáljuk azt, hogy a településeket lélekszám szerint kategóriába rendeztük, és úgy viszonyítjuk, hogy hány aktivitás történt a településen, tehát, hogy így alakítjuk ki a sorrendet, hogy azért megpróbáljunk valami fair helyzetet létrehozni, mert nyilván nekünk az a cél, hogy a településen minél több ember be legyen vonva. Most az teljesen mindegy, hogy 500 fős településről, vagy 3000 fős településről beszélgetünk, tehát hogy azt szeretnénk, hogy minél nagyobb arányban legyenek bevonva a résztvevők, és mi ezt veszük figyelembe. Úgyhogy igen, ezért vannak a településeknél ilyen alkategóriák.
1: Beszéljünk egy picit azért a jelentkezésekről, hiszen az már elindult tulajdonképpen április nagyjából közepe felé, meg hát ugye, ahogy hallhattuk, hogy a munkahelyek már versenyeznek egymással. Mi a helyzet? Mennyi nevezés érkezett eddig, illetve innen Borsodabuj-Zempén vármegyéből érkezett, mert én úgy tudom, hogy Miskolc azért viszonylag aktív, illetve miskolci intézmények, közösségek elég aktívak voltak az elmúlt években is itt a kihívás napján.
2: Hát most pontos nevezési számot nem tudok mondani, mert ez tényleg percről percre változik, egyre több esemény kerül feltöltésre. Néztem, hogy Borsodaba, Új-Zemplén vármegyéből a nyugdíjas kategórián kívül mindenhova érkezett már nevezés, amit most mi látunk, hogy a munkahelyek igen aktívak, települések közül is 6 település csatlakozott, igen, Miskolc is már elküldte a regisztrációját, úgyhogy ő is nevezett már a kihívás napjában. Tanintézmények közül eddig 11 intézmény jelezte a részvételi szándékát, és közösségekből is 3, úgyhogy most itt Borsodon belül is nagyon színes a résztvevőknek az összetétele. Például vannak ugye az iskolák, vannak települések, szolgáltatóközpontok, a kórház is, kórháznak az egészségfejlesztési irodája is tervez a kihívás napjára programot, sportegyesületek is, úgyhogy abszolút azt lehet mondani, hogy tényleg egy széles közönséget tudunk itt is aktivizálni.
1: És milyen programtípusokkal jelentkeztek innen a vármegyéből? Erre van valami adat?
2: Hát programtípusokat tudok mondani, konkrét programok feltöltése nem olyan sok helyen kerültek, de például lesz labdarúgás, közös torna, aerobik, zumba, pingpong, időseknek torna, baba-mama, mozgásos foglalkozás, örömtánc, úgyhogy azt gondolom, hogy itt is elég sokféle és színes programokkal várják a szervezők a résztvevőket.
1: Egyébként ez tulajdonképpen ez a május 27-e, ez az egész országot megmozgatja, tehát az a tapasztalat, hogy aztán itt tényleg majdnem minden vármegyéből, kisfalutól, nagyvárosig mindenhol van valami?
2: Igen, most a mostani adatok szerint már az összes vármegyéből érkezett nevezés. Most nyilván arányokat nem tudok így mondani, mert ez folyamatosan változik, de abszolút Budapesten belül is lesznek például programok vidéki városokban, iskola, óvodákban, tehát hogy abszolút ez egy országos kezdeményezés. A tavalyi évben közel 2500 programot töltöttek fel a szervezők, tehát hogy ennyi helyen volt valami olyan aktivitás, ami a kihívás napjához volt köthető, úgyhogy reméljük, hogy idén legalább ennyi színes programot tapasztalhatunk majd május 27-én.
1: És ha jól tudom, hogy a munkahelyeknek azért viszonylag speciális a kihívása, itt ez az egy hónapos kihívás, azért itt a mozgáson belül még a táplálkozásra is érdemes odafigyelniük.
2: Hát igen, ugye azt tudok mondani, hogy az egészséges életmódhoz nem csak a mozgás, hanem a megfelelő táplálkozás és a tudatos táplálkozás is abszolút azt gondoljuk, hogy hozzátartozik. És ugye mi ezt forgalmazzuk, azt hiszem, hogy már 4. vagy 5. éve már a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével együtt dolgozunk, hogy kialakítottunk a munkahelyeknek egy 4 hetes programot, ahol hírlevelekben különböző témacsoportokat ajánlunk nekik, amik a táplálkozáshoz, életmódhoz köthetőek, és azokhoz vannak feladatok, és azt kell teljesíteniük az érdeklődőknek az egy hónapos kihívás alatt, tehát egy heti feladataik vannak most idén. A folyadék lett az egyik téma, a sófogyasztás, a szezonalitás és a zöldséggyümölcs, és itt meghatároztunk bizonyos alapanyagokat, ezt kapják a hírlevelet, és abban részletesen le van írva, meghatároztunk alapanyagokat, aminek a felhasználásával kell az adott kihívást teljesíteni, tehát hogy például hogyan csökkentsük a sófogyasztást, és akkor erre nekik ki kell találniuk azt, hogy ők milyen módon tesznek azért, hogy a só csökkentsék, tehát hogy például nem esznek ilyen sósnasit például, vagy kevésbé sózzák meg az ételt, tehát hogy ez abszolút így a csapatnak a kreativitásán múlik, hogy hogyan ösztönzik egymást ennek a kihívásnak a megvalósítására. Itt a zöldséggyümölcsnél nagyon sok benevezett csapat például szokta azt csinálni, hogy közösen esznek zöldséggyümölcsöt például reggeli után, vagy kijelölnek egy felelős, hogy azt mondják, hogy a héten ő lesz a gyümölcs felelős, és akkor ő hoz be a csapatnak gyümölcsöt, és akkor azt közösen megeszik. Tehát, hogy abszolút ott is nagyon sok kreatív megoldás születik, hogy hogyan valósítják meg ezt a programot, de a benevezett csapatoknak küldjük a hírlevelet, és akkor az alapján könnyedén bárki meg tudja valósítani ezt a kihívást, aki ehhez csatlakozott.
1: És akkor tulajdonképpen a munkahelyeknek, szint úgy, ahogy a kihívás napja, május 27-én 9-kor ér véget az egy hónapos etapjuk.
2: Így van, igen. Őnekik ugye van egy heti jelentés, mi tudjuk, hogy jelentési kötelezettségük, egy ilyen edzésnapló, és nekik kérjük tőlük, hogy vezessék fel azt, hogy az adott héten milyen aktivitásokat végeztek, tehát hogy mondjuk ott nekik 30 perceset abba mérjük az aktivitást, és akkor oda föl tudják tölteni, hogy 30 percet bicikliztek, vagy elmentek közösen túrázni, és ott ugye ezeket kérjük, és a munkahelyeket is rangsoroljuk.
1: Ez tulajdonképpen egyébként egy ilyen jó csapatépítő hónap is, akár egy egész hónap, nem csak akár mondjuk egy hétvége. Van-e még valami specifikusság bármelyik kategóriában?
2: Hát most ugye a munkahelyekhez egy gondolat erejéig visszatérve, hogy most ami érdekesség, hogy azt tapasztaltuk idén, hogy ugye az iskola, óvoda, ami ugye ezt gyűjtő fogalomként tanintézményeknek szoktuk nevezni, hogy a munkahelyekhez is becsatlakozott olyan szintekig, hogy például az adott tanintézménynek a dolgozói összeállnak egy munkahelyi csapatba, és akkor ők külön teljesítik ezt az egy hónapos kihívást, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ugye ezzel is segítik a gyerekek példamutatását, és azt gondoljuk, hogy ez tényleg egy remek csapatépítő lehetőség, tehát hogy mondjuk egy óvodán belül is összeállnak az óvónők, és akkor van, ahol például becsatlakozik a helyi kertész, vagy a konyhán dolgozó kollega, és akkor így nyilván a közösséget is építik, de abszolút azt gondolom, hogy mindenki, aki bármit tesz azért, hogy egy picit aktívabb legyen a mindennapja, az már sokat tesz, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk ennek is, hogy egyre több ilyen jelentkezéssel is találkoztunk itt a munkahelyeknél, úgyhogy talán ez az, amit eddig látunk, hogy idén egy picit változatos, így az előző évekhez képest, de egészen május 26-áig még érkezhetnek a nevezések, az a tapasztalat, hogy azért sok az utolsó perces, tehát hogy abszolút nagyon sokan az utolsó percre hagyják a nevezést, de tényleg várjuk a jelentkezést a kihívásnapja.hu oldalon, és utána nyilván már, ahogy telik az idő, egyre több információ a rendelkezésünkre, most még érkeznek a nevezések, úgyhogy ezek az aktuális információk.
1: Hogyan zárul tulajdonképpen ez az egész? Mert ugye május 27, kihívás napja, 0 órától egészen este 9 óráig, ugye lehetőleg minél többet sportoljanak, gondolom, ezt ennyire így le lehet egyszerűsíteni, minél többen az adott intézmény vagy település típustól függően. És utána mi történik? Mert ugye azért néhány gondolatot mondtunk már a nyereményekről, hogy azért itt vannak nyeremények, de hogy mikor dől az el, hogy na akkor melyik település, vagy melyik intézmény, vagy melyik közösség az, ami díjat érdemel?
2: Hát ugye az adatok feldolgozása az nekünk is azért időt vesz igénybe, tehát hogy május 27-e ugye a szerda, szerdán 9 óráig tölthetik fel az utolsó teljesítéseket. Ugye azt mi összegezzük, és várhatóan pénteken szokott lenni egyfajta ilyen eredményhirdetés, egy rövid lista a kategóriáknak a helyezéseiről, hogy ki hogy szerepelt ebbe a versenyben, és az majd a kihívásnapja.hu oldalon lesz majd elérhető. Tehát várhatóan a kihívásnapja hetén, ugye 27-én, és utána pénteken, 29-én ez a várható, de nyilván nekünk is összegezni kell itt az aktivitásokat, de várhatóan akkor lesz ebből egyfajta rangsor.
1: És azért itt a végén nem feledkezzünk meg tulajdonképpen a szövetségről sem, hiszen ahogy hallottuk, a Magyar Szabadidős Sportszövetség rendezi hosszú évek óta, koordinálja ezt a kihívásnapját. Egy picit mutassuk be a szövetséget is a hallgatóknak, aki még esetleg nem hallott volna önökről, hogy mit tudhatunk erről.
2: Ugye a Magyar Szabadidős Sportszövetség 1989-ben alakult, mi egy közhasznú civil szervezet vagyunk, és nekünk az a feladatunk, tehát alapvetően egy ernyőszervezeti funkciót látunk el, számos tagszervezettel rendelkezünk, velük folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és támogatjuk egymás munkáját. És mi a lakosságnak az egészséges életmódra való ösztönzése az elsődleges feladatunk. Mi koordinációs és eseményszervezési feladatokat is ellátunk, például ugye a kihívás napjánál koordinációs feladatot, de vannak nagyobb kiemelt eseményeink, amiknek az egészen a szervezési lebonyolítási feladatáig az mind a szövetség nevéhez köthető.
1: Milyen nagyobb események vannak egyébként még így a kihívás napján túl, amik ilyen jelentősebb, akár egy egész országot megmozgató történet?
2: Ugye koordinációs feladatot látunk még el a világgyalogló hónap országos eseménysorozatban, ez is hasonlóképpen működik, hogy a szövetségünk közé teszi a felhívást, és helyi szervezők csatlakozását várjuk, akik helyi szinten szerveznek meg, itt gyalogló túrákról beszélgetünk, tehát ugye ez kifejezetten a gyaloglást helyezi fókuszba. Ezen felül a Nordic Walking programjaink is vannak, ott szervezünk instruktorképzést, és szervezünk ott is ilyen lakosságot megmozgató Nordic Walking programokat. Ezen felül még kiemelt eseményünk a Szép Korak Sportfesztiválja, az egy Budapesten megrendezésre kerülő egynapos esemény. Itt kifejezetten a szépkorú korosztályt szólítjuk meg ezzel a nagyszabású eseménnyel, és itt körülbelül ilyen 40 féle mozgásformát lehet kipróbálni, itt lesznek egészségmegőrzés és szűrőprogramok, tehát hogy ez egy igazán nagyszabás és egyedülálló rendezvény, nagyjából olyan 1500-2000 fő részvételére számítunk. Ezen felül még van online programunk is, ami naponta elérhető a masport.hu oldalon, ez a mozgás élmény szenioroknak program, ez is kifejezetten a szenior korosztály megcélzó program, és itt tornafoglalkozások elérhetőek a honlapon keresztül egy meghatározott órarendben, és ezekhez tudnak otthonról a tornázni vágyok becsatlakozni, és ez a program ez minden nap megy. Itt is díjmentesen részt lehet venni ezeken az órákon, úgyhogy ilyesmi programjaink vannak, és még szervezzük még szeptemberben a Családi Mozgásfesztivál eseményt, az pedig kifejezetten a családokat szólítja meg, és ez is Budapesten kerül majd megrendezésre.
1: Hát akkor jó sok mindenből lehet válogatni. Annyira még itt a riport végén térjünk vissza a kihívás napjára, ugye ez volt a beszélgetésünk apropója. Mondjuk el azért még egyszer itt a fontos tudnivalókat, hogy meddig lehet nevezni, hol lehet nevezni, illetve hát hol lehet utána nézni mondjuk a tényleg az instrukcióknak, a nevezési tudnivalóknak.
2: Maga a kihívás napja az május 27-én kerül megrendezésre. Díjmentesen nevezni a programba a kihívásnapja.hu oldalon keresztül lehet. A nevezési határidő pedig május 26-a éjfél. Van egy Facebook oldalunk, a kihívás napja néven azt is megtalálják az érdeklődők, ott is közé tesszük a fontosabb információkat, ugye a nevezési határidő az május 26-a, nevezési kategóriák, nyugdíjas szervezetek, közösségek és tanintézmények, ezekhez lehet díjmentesen becsatlakozni. és a feladat csak annyi, hogy május 27-én a lakosság minél több része végezzen legalább 15 perces aktivitást, és tényleg tegyük minél aktívabbá ezt a kiemelt napot.
1: Kedves hallgatóink, május utolsó szerdáján ismét megmozdul az ország. Javában zajlik a nevezés a 2006-os kihívás napjára, melyen idén is több százezer résztvevő aktivitására számít a MASSZPORT, vagyis a Magyar Szabadidősport Szövetség. A célja, hogy ezen a kiemelt napon az aktív életmód és a mozgás kerüljön a fókuszba, kortól, nemtől és edzettségi szinttől függetlenül. A kezdeményezéshez országszerte iskolák, óvodák, munkahelyek, önkormányzatok, közösségek és nyugdíjas szervezetek csatlakozhatnak, hogy közösen bizonyítsák, egy kis mozgás is hatalmas változást hozhat a mindennapokba. Az idei évben Borsodabói Zemplén vármegyéből már 6 település, köztük Miskolc is csatlakozott, de ezen kívül 11 intézmény és 90 munkahely is nevezett már vármegyénkből. Az országos kezdeményezés részleteiről Csányi Dorottya, a Magyar Szabadidősport Szövetség munkatársa nyilatkozott rádiónknak.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, megállíthatatlan a Tiszató lendülete az átrendeződő nyaralópiacon. A Tiszatónál 5 év alatt 31%-kal, a Velencei tónál 36%-kal mérséklődött az érdeklődés. Tiszafüred különösen erős kivétel, 5 év alatt 35%-kal, 2025-höz képest pedig 23%-kal nőtt a kereslet, miközben az átlagos négyzetméter ár 499 ezer forint volt. Olvassuk az ingatlan.com tájékoztatójában. Abáczalókon 128 eladó ingatlan szerepelt a kínálatban, 356 ezer forintos négyzetméter áron, Porosznón pedig 105 ingatlan közül válogathattak a vevők. A legalacsonyabb árszint Tiszadersen jelent meg, itt 133 ezer forint volt az átlagos négyzetméter ár. A témával kapcsolatban Balog Lászlóval, a portál vezető gazdasági szakértőjével Béli Katalin beszélget.
2: Menthetetlenül közeledik a nyár, és ilyenkor már a vakáció eltöltésének lehetőségén gondolkozunk. Köszöntöm Balog Lászlót, az ingatlan.com gazdasági vezető szakértőjét. Itt Észak-Magyarországon, Miskolcon nekünk igen közkedvelt a Tiszató, azért is, hiszen a Tiszató északi, északkeleti része az még Borsodabolyzemplén megyéhez tartozik. Mi a helyzet ezen a területen?
3: Érdekes látni, hogy mi megy keresztül Kelet-Magyarország egyik legkedveltebb üdülővezete, és ez nem csak már egy regionális üdülővezet, a Tiszató, hanem országos szinten eredményeket produkál. Ez azért érdekes, mert klasszikusan mindig a Balaton és esetleg a Velencei tó az, amivel az üdülő piacokat azonosítják az ingatlan szektoron belül, de az elmúlt néhány évben mind keresleti, mind pedig kínálati oldalon a Tiszató nagyon szép és megsüvegelendő eredményeket tett le az asztalra. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor 2021 tavaszán, amikor a Covid tombolt Magyarországon, szinte minden üdülővezet rendkívüli módon népszerűvé vált, részben azért, mert akkor az emberek külföldre se tudtak elmenni nyaralni, emiatt pedig a belföldi lehetőségek felértékelődtek, ráadásul a home office, a természet közeli lokációk szintén népszerűvé váltak az ingatlan vásárlók körében. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban 40-50%-kal nőtt a kereslet az eladó nyaralók iránt, vagy a tóparti lakások és házak iránt. Azóta viszont 50-60%-kal csökkent például csak a telefonos érdeklődések száma a Balaton környékén, azt követően pedig folyamatos csökkenésen megy keresztül a legtöbb üdülővezet, viszont a Balaton és Velencei tóhoz képest ez a visszaesés a Tiszatónál volt a legkisebb. Sőt, tavaly tavasszal még volt egy kisebb élénkülés is, ami leginkább az állampapírból kiszálló befektetőknek volt köszönhető. Ez a Tiszatónál volt a legnagyobb, hiszen 2021-ről 2025-re több mint harmadával nőttek a telefonos érdeklődések az eladó lakóingatlanok és üdülők iránt. Ami viszont látszik, hogy a kínálat is jelentősen nőtt, szinte megduplázódott 5 éves viszonylatban a Tiszatavon, és ami még érdekes, hogy ha az árak változását nézzük, akkor itt emelkedtek leginkább az árak, de ennek ellenére még mindig a Tiszató az egyik legmegfizethetőbb üdülővezet, és ez nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy ilyen népszerű, országos szinten is ilyen népszerű nyaralóvezetté váljon a Tiszató környéke.
2: Na, említsünk néhány települést, vagy néhány négyzetméter árat. Milyen most a kínálat?
3: A legolcsóbb és a legdrágább tiszaparti települések 133 ezer, illetve 500 ezer forintos négyzetméter ár között mozognak. Ezek közé tartozik Sarud, illetve Tiszafüred, valamint Abáczalók. Gyakorlatilag Tiszafüred és Abáczalók a két zászlós hajója a Tiszató nyaralópiacának, de még itt is kevesebb, mint fele annyiba kerül egy nyaraló, mint amennyit a Balatonon kellene ezért fizetni.
2: Azt is tudjuk, hogy nagy-nagy fejlesztések történtek, akik rendszeresen járnak oda. Egyrészt az infrastruktúrális fejlesztések, a tájnak a környezete, a rengeteg természeti ösvény, amit kialakítottak, és a rengeteg kulturális program, mert nyilván, hogy ez is befolyásol egy területet.
3: Igen, a nyaralóvezetek népszerűsége az a közhiedelemmel ellentétben nem csak a tavon múlik. Tehát nem csak a Balaton nem csak azért annyira népszerű és elérhető, és nem csak azért mondjuk azt, hogy Budapest után az egyik legközkedveltebb lokáció, ahova az ország bármely pontjáról érkezhet a vevő, sőt onnan kívül is, mert a Balaton kiterjedése igen nagy. Ehhez az is szükség volt, hogy az évek során, vagy pontosan az évtizedek során olyan infrastruktúra épüljön ki a magyar tenger köré, ami ki tudja szolgálni a környéken felmerülő igényeket. Most a Tiszatónál ugyanezt látjuk, tehát az mindenképpen egy erőssége a tiszatavi nyaralóvezetnek, hogy autópályán szinte mindenhonnan megközelíthető, gyakorlatilag az ország határon belülről, ugyanúgy, mint például az országhatáron túlról Szlovákia irányába. Ezen felül pedig a tó környékén zajlott infrastruktúrális beruházások nem csak az ott szabadidőket eltölteni kívánóknak kínált többlet program lehetőséget, vagy vonzó feltételeket, hanem ezen keresztül közvetve az ott található ingatlanok árát is megemeli, hiszen, vagy értékesebbé teszi, hiszen hogyha többen tudnak jönni, és többen jönnek szívesen eltölteni ott az idejüket, az például a Tiszató környékén található panziók üdülő kihasználtságát javítja, ha pedig többen érkeznek egy környékre, hogy szállást foglaljanak, akkor ez közvetett módon, vagy hát közvetlenül is az ingatlanok értékét növeli.
2: És megadatott az a lehetőség is, ugye, ami a Balaton környékén és a Velencei tó környékén is adott, hogy körbe lehet biciklizni a tavat. Gondolom, hogy ez is sok mindenkit vonzhat.
3: Igen, a biciklis programok népszerűsége az szerte az országban egyre nyilvánvalóbb és egyre inkább meghatározó. A Tiszató sem kivétel ez alól, hiszen egyrészt sok esetben már a nagyvárosokban is egyre népszerűbb a kerékpározás, a Tiszató környékén elkészített és felújított kerékpárutak pedig gyakorlatilag az üdülővezetek körében is ezt a népszerű sportot élvezhetővé teszik gyakorlatilag minden korosztály számára.
2: Ez tehát a Tiszató számokban. Most egy egyetlen mondatot kérnék befejezésképpen, ugye itt a választások miatt nagyon bizonytalan időket élünk. Hogyan hat ez az ingatlan piacra?
3: Valóban 2026 tavaszán érezhető egyfajta elbizonytalanodás, érezhető egyfajta iránykeresés a lakáspiacon, mind az eladói, mind pedig a vevői oldalon. Ez teljesen természetes, hiszen az elmúlt évek elég gyilkos tempót diktáltak a lakáspiacon, legalábbis, hogyha például az árak emelkedésének az ütemét nézzük, ami 2025-ben Európa bajnokká avanzsálta Magyarországot ebből a szempontból. Ez a növekedés, ez az élénkülés pedig magával hozza azt, hogy az intenzív időszakok után vannak megpihenő időszakok is. Ugyanakkor azért azt lehet mondani, hogy ez idő alatt is történnek dolgok az ingatlanpiacon. A 3%-os hitel főleg az alacsonyabb lakásárakkal rendelkező környékeken továbbra is nagyon népszerű, és nagyon komoly mozgatórugó, hiszen Magyarországon a lakásvásárlók többségéhez hitelre van szükség, és a kiadott lakáshitelek 60-70% az otthonstartós hitel. Tehát ebből a szempontból ez még mindig lendületben tartja valamelyest az ingatlanpiacot, de ez a lendület már korán sem akkora, mint amit láttunk az előző év tavaszán, vagy éppen az előző év őszén, amikor például az állampapírból kiszálló befektetők diktálták a tempót az ingatlanpiac kereseti oldalán,

0: ünnepét ünnepek, illetve a választási időszak is elnyomta a bélyegét a 2026-os áprilisi keresletre. A húsvét és a választások napja gyakorlatilag január 1-e után az idei évnek az egyik leggyengébb időszakát hozták. Nem véletlen, hogy amikor két ilyen keresletet visszafogó esemény sorozat is történik az országban, akkor ez a lakáspiaci forgalomra is rányomja a bélyegét. És azt is érdekes látni, hogy bár a hónap második felében egyre többen érdeklődtek, egyre többen keresték föl például az ingatlan.com oldalát, hogy tájékozódjanak, böngészenek, informálódjanak vásárlóként, vagy éppen bérlőként az eladó, illetve a kiadó ingatlanokról, a telefonos érdeklődések száma mégis csökkenés mutatott ugyanebben az időszakban, havi összevetésben, tehát ez azt vetíti előre, hogy az emberekben ott van a vágy, hogy vásároljanak, ott van a vágy, hogy tájékozódjanak, viszont a döntéseket egyelőre még halogatják nagyon sokan, ez pedig azt vetíti előre, hogy ez a fajta elhalasztott kereslet előbb-utóbb majd konkrét adásvételekben is bepótolják majd a potenciális vásárlók.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Béli Katalin kolléganőm az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, Balogh Lászlót kérdezte.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
3: It's going to be difficult. Really?

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbizatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport közleményében. Míg 2025. január és április között 41 incidenst rögzítettek, addig 2025 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira, írja a közlemény. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A közlemény úgy fogalmaz, a tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest. Ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény, a MÁV csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai, közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A MÁV csoport közölte, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújtanak a bántalmazott kollégáknak. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre, az új határidő május 31-e, így még van ideje az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöldfelületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary. Mint írják, a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A szervezők ezért azokat a településeket is jelentkezésre bíztatják, ahol nincsenek klasszikus virágos utcák vagy díszterek, de példaértékű lépéseket tesznek az élhetőbb környezet megteremtéséért, innovatív, a fenntarthatóságot szolgáló környezetvédelmi megoldásokat alkalmaznak. A nevezők, a kisebb és a nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és az afeletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. A fő kategóriák mellett elismerést kaphat többek között az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja is, emellett ismét lehet nevezni a virágos városi és falusíták kategóriában. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölben, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól, ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 170-270 ezer forint közötti, 23%-a 270-370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi, 10-ből majdnem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a The Verve brit együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A The Verve 1990-ben alapított brit együttes volt az angliai Wiganből. Az 1995-ben megjelent A Northern Souls és az Urban Hymns című albumuk szerepelnek az 1001 lemez, amit hallanod kell című könyvben, legismertebb slágerük a Bittersweet Symphony.

A 90-es évek egyik legnagyobb slágere volt a Bittersweet Symphony, rengeteg helyen hallhattuk, filmekben, reklámokban is és rádiók is játszották. Szinte lehetetlen volt kikerülni, ez a dal hozta meg a sikert az együttesnek. A dalban egy részlet azonban nem saját szerzemény, a Rolling Stones egy dalába, The Last Time-ban már ugyanis felhasználták a vonós zenekarra a felvett részletet. A Rolling Stones menedzser és a kiadó résztulajdonosa Alan Klein azonban annak ellenére, hogy a Verve megkapta az engedélyeket, évtizedekig tartó súlyos pereskedésbe kezdett, melynek eredményeképpen a Bittersweet Symphony dalszerzői között fel kellett tüntetni Mick Jagger és Keith Richards nevét is a szerző Ashcroft mellett.

Az ember végül peren kívül egyezett meg a felperessel, és átadta a jogokat, mert olcsóbbnak tűnt, mint a pereskedés. Amikor Ashcroft megkapta az Ivor Novello díjat kimagasló szerepért, a brit zene életbe bejelentette, hogy menedzsere közvetlenül kérte meg a Rolling Stones, hogy adják át neki a jogokat és az elismerést, amivel végül semmi gondja sem volt az együttesnek.

A diátadón Ashcroft azt mondta, ez a sorsfordító esemény nem történt volna meg, Mick Jagger és Keith Richard nagy lelkűsége nélkül, akik beleegyeztek, hogy a dalszerzők közül kivegyék az ő nevüket, és ezáltal a dal teljesen Ashcrofté legyen. A Bittersweet Symphony 1997-ben jelent meg, és az album, amire végül felkerült, aranylemez lett az Egyesült Államokban, és dupla platina lemez Angliában. A The Verve sajnos 2 évvel a dal megjelenése után feloszlott, 2007-ben ismét összeálltak, 2008-ban kiadtak egy albumot, de azóta ismét nem zenélnek.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a The Verve brit együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény.